0: vezetője. A beruházás költségei nem nyilvánosak, a projektet a SZÁB saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Jelentősen visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható. Számuk több mint 12%-kal mérséklődött. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csak nem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szintől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Több százan kísérték utolsó útjára Deák Bill Gyulát a kőbányai új köztemetőben. A búcsúztatáson családtagok, pályatársak, közéleti szereplők és rajongók emlékeztek a magyar blues kiemelkedő alakjára. Koltai Gábor rendező felidézte közös munkáikat és hangsúlyozta, hogy Deák Bill Gyula a sikerek ellenére is megmaradt egyszerű kőbányai embernek. Pályafutása során a Hobo Blues Band énekeseként vált országosan ismerté, később saját zenekarával, valamint olyan színpadi szerepekkel szerzett elismerést, mint Torda alakja az István a király rockoperában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Többek között Artisius díjat, Fonogram életmű díjat, a Magyar Érdemrend kitüntetéseit, Pro Urbe Budapest díjat és Máté Péter díjat kapott. A búcsúztatáson életútját, küzdelmeit és a magyar zenei életben betöltött kiemelkedő szerepét méltatták. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el. Rendhagyó ízig-vérig magyar betyár komédia kap helyet a Budapesti Hagyományok Háza színház termében október 10-én este. A Vidrócki Néptánc Együttes legújabb Vidrócki Mesék című egész estés produkciója, a Mátra legendás és hírhedt alakja Vidrócki Márton történeteit eleveníti meg a tánc és a zene nyelvén. A pörgős humorral és furfanggal teletűzdelt előadás megeleveníti a kor jellegzetes alakjait, legényes táncokkal és magával ragadó népzenével fűszerezve. A Vidrócki Néptánc Együttes célja, hogy a hagyományos néptánc lépéseket modern, színházi dramaturgiával ötvözve a mai közönség számára is könnyen befogadhatóvá és rendkívül szórakoztatóvá tegye. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával, és lesz is információnk meg a pezsgő kulturális életből sok-sok új kincs, amivel már az első részben is várjuk Önöket. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, és örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább örülök, hogy Orbán Nelly meglátogatott ismét minket, már jó rég voltál nálunk, hárfa, művész és színész. És milyen jó, hogy ezt a kettőt ötvözöd időnként.
2: Igen, hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, András, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Mindig jó, amikor jössz, mindig van újdonság, amivel kapcsolatban beszélgethetünk. Ráadásul ez a mostani, ez mondhatom, hogy édesgyermek is?
2: Igen, abszolút.
1: Valahol, mert ez a tiéd,
2: igen,
1: csak a tiéd.
2: Igen.
1: Meddig készültél rá? Itt lesz nem messze a rádiótól, egyébként a Krisztina körúton, a Márai kultban, nem is akárhol. Egy patinás helyszín.
2: De csodálatos helyszín, és nagyon köszönöm a Márai kultnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ott mutassam be ezt az estet. Nagyon régóta készülök rá, elsősorban azért, mert ennek az estnek az a specialitása, hogy bár csodálatos művek íródtak hárfára, a hárfa irodalomra, és nagyon sok átirat is készült, mégis úgy érzem, hogy még van ebben több. És egy felhívást tettem ki az egyik közösségi média oldalra nagyjából egy évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy az én jó ismerőseim, jelenlegi kortárs zeneszerzők, nek nagyon szívesen fogadnám, hogyha írnának hárfára új műveket, mert szeretném, hogyha bővülne a hárfa irodalom.
1: És szerintem én még láttam is ezt a posztot.
2: Elképzelhető. És örültem elég neki. Nagy visszhangja lett, és elég sok zeneszerző keresett meg, és küldött nekem műveket. Volt olyan, aki szándékosan nekem írt, és volt olyan is, aki már írt korábban hárfára, vagy zongorára, és átdolgozta ezt a kedvemért, és emiatt ezen az esten ezeknek az ős bemutatója fog tulajdonképpen elhangozni. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag még soha nem hallott kortárs művek lesznek, mert azért egy-két slágert is el fogunk játszani a közönség kedvéért, meg a koncepció kedvéért, hogy összeérjen a kör. De nagyon boldog voltam, nagyon szeretek új dolgokat bemutatni, és nagyon szeretem az újdonságot ötvözni a régebbi már bevált műsorral.
1: Hát oké, de ez azért ilyen szempontból meg egyedi, mert ilyen még nem volt korábban.
2: Nyilván a kortárs dolgok beuntatódnak itt-ott-amott, de ilyen szempontból igen, talán egyedi. Főleg, hogy kortárs költőknek kortárs költők verseivel ötvöztem az estét, mert hogy mindenki, régóta gondolkoztam, hogy hogyan tudnám nem öncélúan ötvözni a színész és a komoly zenei szakmámat, és Závada Péternek az Ahol megszakad kötete volt az, ami nekem segítette összeállítani, összeérni a korábban már növekvő koncepciómat, korábban már fejlődő koncepciómat, ugyanis az összes verse, ilyet szerintem ritka lehet elmondani, hogy valakinek a kötetében az összes verse megérint, és olyan mértékben volt rám alkotói hatással, pozitív hatással, hogy ez segítette meg azt a folyamatot, hogy létrejön ez a Körforgásban című est, amely egy kicsikét a 4 évszak folyamatos változásairól is szól, mind évszak szempontból, mind az ember lelkében történő 4 évszak folyamatos változásairól. És hogy ne csak én és a hárfa legyen az est alatt, ezért két kamarapartnerrel csinálom meg ezt az estet, Romos Kis Ágota fuvola művésszel és Hári Péter cselló művésszel. Tehát nagyon sok trió és duó fog tulajdonképpen elhangozni, csak egy-egy hárfa szóló hallhat a közönség, és a művek között pedig a kortárs versek segítik a koncepció kiteljesedését, és elindulunk a téllel, és így körbeérünk, míg újra a tél
1: kuriózum, kuriózum hátán. Csak így ámulok és bámulok, ahogy hallgatlak, mert ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ám, amit te végzel. Pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy gyakran mondom, de azért most ide pláne illik, hogy a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is épített közben kortárs alkotókkal, mert valahogy mégiscsak benne van a múlt tisztelete, szeretete, minden, amit onnan megtanultunk, meghozunk. Ez a hárfára szerintem különösen igaz. Én gyakran mondtam neked, amikor itt beszélgetünk, nekem az egyik kedvenc hangszerem egyébként a hárfa, és valahogy mívesebbé teszi az alkotásokat. Most lehet, hogy csak én átlagos füllel mondom, én nem vagyok zene szakértő, csak egy rajongó, aki tud lelkesedni a muzsikáért, de valahogy úgy tűnik, hogy mívesebbé teszi. az irodalmat.
2: Nagyon összepasszol a kettő, tehát nagyon jól kiegészítik egymást, és hogy a kör teljessé váljon, mert azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusak a magyar művészek, a magyar irodalom, a magyar zeneművészet, és a magyar színházművészet is, és azt gondoltam, hogy a kör teljes legyen, így a magyar képzőművészetet is igyekeztem belecsempészni ebbe az estébe, úgyhogy hát én sok mindent csináltam már korábban, de még nem éreztem késztetni korábban arra, hogy egy egyedi egyedi ruhát készítessek, és erre az estére az is készült. Most fogom elhozni, hogyha innen elmentem a varrónőtől. Ez pedig nem más lett, mint a Csontvári Koszka Tivadarnak a Magányos cédrusa, ami szintén nagyon passzol ehhez az évszakos tematikához, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert még korábban sosem terveztem ruhát, nagyon szeretem a divatot, de én nagyon bíztam benne, hogy ez is ki fogja egészíteni ezt a koncepciót.
1: De jó. No, hát mondjuk el többször is, hogy megmaradjon az emlékezetekben a pontos időpont október.
2: Október 9-én.
1: Az egy péntek
2: este nap. 7, igen, péntek este 7, és a Márai kultban, a Krisztina körút 1-es szám alatt lesz ez az este.
1: Mennyit kell neked, nektek készülni erre a programra?
2: Hát nagyon professzionális kamarapartnereim vannak, akikkel a Zeneakadémia óta együtt játszom. Hári Péter a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője, Romos Kis Ágota pedig szerintem a szakmájában a csúcs, mint fuvola művész. Ők szerintem kétszer-háromszor belenéznek a kottákba, és profin le fogják játszani. Igen, nekem sokkal több munkám van ebben, hiszen az egész koncepciót én találtam ki, rengeteg verset, rengeteg kötetet olvastam el, hogy igazán színvonalas, izgalmas legyen az este, ne az legyen, hogy egy komoly zene és egy felolvasás, hanem úgy egy performance jellege lehessen a dolognak. Ehhez nagyon-nagyon jó versek kellettek, és nagyon éles váltások az évszakok váltakozásához. Emellett azok a zeneszerzők, akik nekem zeneműveket írtak, Balázs Elemér, Derecskei András, Kovács Adrián és Zombola Péter, nekik át kellett egy-egy művét dolgoznom ahhoz, hogy igazán hárfára passzoljon, és volt, amivel nagyon sokat dolgoztam, nem azért, mert a zeneszerző nem jól írta meg, hanem mert szerettem volna, hogyha az utánam következő hárfás generáció is könnyedén le tudja játszani, és repertoára fogja tudni venni. És igazából ez az este egy kicsikét a kezdeményezése annak, hogy én nekem nagy vágyam az, hogy hárfa versenyművek szülessenek, és újak szülessenek, és nem mindenki a Mozart, a Ginastera vagy a Glir hárfa versenyt játsza, amik szuperek, de szeretném, hogyha új dallamok csendülnének föl, és a hárfa ilyen szempontból egy kicsikét előtérbe kerülhetne.
1: Hát előtérbe is fog, szerintem, mert teszel érte.
2: Igyekszem, és nagyon remélem, hogy a zeneszerzők is elégedettek lesznek, nagyon izgalmas ilyen szempontból az este, mert mindegyikük várható az estére.
1: De jó.
2: Úgyhogy kis aggodalommal is tölt ez el, hiszen így nincs lehetőség hibázni, de hát azt máskor sem cél. Úgyhogy...
1: Egyébként itt te magad vagy a rendező is?
2: Arra sajnos rendező? Nem kaptunk egyelőre az estére támogatást, reméljük, hogy a jövőben ez változni fog, úgyhogy az estének én vagyok a rendezője, de a versekkel kapcsolatban, hát többnyire igen, de a versekkel kapcsolatban segítséget kapok Hegedűs D. Géza művész úr, tanár úrtól, úgyhogy és Kovács Adrián is segít egy kicsikét a koncepcióban, és fogok csinálni egy előestét a lakásunkon, ahol szakembereket hívok el, akik azért külső szemmel meghallgatják és megnézik, hogy mi született, úgyhogy
1: tehát gondosan előkészíted, ez a lényeg.
2: Hát próbáljuk, igen.
1: Aha. Izgalom van benned ilyenkor?
2: Bennem nem szokott izgalom lenni fellépés előtt, nagyon magabiztosnak szoktam magamat érezni. Miután nagyon-nagyon merész, nagyon szenzitív műfajnak tartom versek mondását, tehát igen, amikor nem színészileg alkot az ember, hanem egy kicsikét másféle szellemiséggel áll ki verseket mondani, és azt ráadásul komoly zenei művek után mondja el, ezért nagyon abban van bennem egy kicsi izgalom, hogy ezt nagyon simulékonyan és nagyon finoman tudjam váltogatni.
1: Jó, nyilván a lélek, vagy a lélektani részére vagyok kíváncsi, hogy ez hogy alakul benned. Hát az is ritka, amit mondtál, hogy minden sora verse megérintsen egy könyvnek. Ilyen még szerintem azóta ezen gondolkodom, hogy ilyen még velem sem történt meg. De milyen jó, hogy ez a két alkotó így egymásra talál lapokon keresztül.
2: Nagyon meg tudott szólítani Závoda Péter, és egyébként miután az ő versei többnyire a tél és az ősz tematikához kapcsolódnak, sok benne nagyon a mély érzés, a fájdalom, ezért például a nyári-tavaszi időszakokhoz Szabó T. Anna verseket válogattam, és természetesen Márai Sándor verse is el fognak hangozni, nem csak, azért, nem csak a hely tisztelete miatt, hanem mert az egy nagyon szép keretet ad az egésznek, és hogy mondtad, hogy a múlt tisztelete meg vissza, hát tulajdonképpen kicsikét a csontvári ruha is, meg a mára is.
1: Abszolút. Nekem nagyon tetszik a címe is az előadásnak, mert tulajdonképpen benne van az egész élet lényege. Tehát az egész életünk, nem? Egy körforgásról
2: igen,
1: szól.
2: Igen. És ehhez muszáj alkalmazkodni, ha akar az ember, ha nem.
1: Hát igen, ez a túlélés lényege, hogy hogy tudsz alkalmazkodni hozzá, de a művészet segít egyébként? Tehát tud kapaszkodót adni? Neked is, aki műveled?
2: Természetesen, hát nekem többnyire az ad kapaszkodót. Tehát mindenhol tulajdonképpen azt keresem, a szépet, a rideget, az ijesztőt, azt, hogy a kizökkentőt, az ad neki szint a mindennapjaimnak, hogy tulajdonképpen folyamatosan mindenben a művészetet keresem, hogyha így nagyon szeretném ezt megfogalmazni, akkor ez így igaz.
1: De nem csak keresed, adod is át.
2: Hát igyekszem.
1: Másoknak azért ez tényleg kapaszkodó, és nem tudhatod, hogy ezt majd életük melyik fontos szakaszához párosítják, amit elvisznek magukkal évtizedekkel később is.
2: Hát remélem, hogy emlékezni fognak rá.
1: Mi a cél ezzel a produkcióval, ha nevezhetem így? Ez vihető bárhova az országban?
2: Természetesen, tehát ebben hárman vagyunk benne, tehát a mi kis triónk a saját hangszerét megfogva, díszlet nélkül tud vele utazni, tulajdonképpen a ruhám lesz a díszlet, meg egy kis világítás.
1: Hát meg a hangszer is.
2: Igen, ugye? Igen. És szeretnénk elvinni, ahova csak lehet. Annyi helyre, ahova csak lehet.
1: Mert, bocsánat a kifejezésért, de ez a fajta árukapcsolás azért ritka, hogy valaki a hárfát használná.
2: Igen, egy ritka hangszer, és meg kell mondjam, hogy szeretik az emberek, tehát, hogy...
1: Mert nyugalmat ad?
2: Érdekes, nem szoktak vele találkozni, nem is nagyon ismerik, az is meglepetés általában a közönségnek, aki nem minden nap jár koncertre, hogy mekkora, milyen formája van, és hogy mennyi pedál található rajta.
1: Van rajta pedál?
2: Igen, van rajta.
1: Na látod, pedál. Most úgy csodálkoztam rá, mint egy gyerek erre az egész.
2: Pedál van rajta, ami a 7 hangot változtatja különböző
1: tehát,
2: magasságra.
1: Azért ültök, hogy azt lehessen...
2: Azok a fekete billentyűk, a pedálok. Tehát azzal emeljük a hangokat féllel, és eresztjük le fél hanggal őket.
1: Látod, valahol félelmetes is, hogy az ember mit vesz le. Hát évtizedek óta nézem a hárfásokat, de hogy nekem ez eszembe nem jutott volna, hogy azért ülnek, mert ott az is van.
2: Ráadásul nagyon nehéz a hárfázni való, tehát úgy kell elképzelni egy hárfást közelről, mint egy organistát, hogy folyamatosan jár a lába, és emiatt nehéz a zeneszerzők dolga, hogy hárfára írjanak, ezért szeretném ezt kezdeményezni, hogy még többen írjanak, mert speciálisan tudni kell, hogy mi az, amit lehet ráírni, és mi az, amit nem. És én erre speciál önként vállalkoztam, hogyha zeneszerző ír hárfa művet nekem, azt én szeretném bemutatni, és nagyon szívesen dolgozom rajta több hónapot is, hogy az olyan legyen, hogy utána más is el tudja játszani. Ezt nem úgy értem, hogy csak én tudom eljátszani, hanem úgy, hogy ne az legyen, hogy vért

0: meg se kottyan, tehát nem, nem de kellemetlen a fogása, meg tud benne húzódni az ember keze háta, szóval minden szempontból egy körülményes és egy ilyen kuriózum. Hát az még nehezebb, egyébként. Az még nehezebb, de azt nem szokták annyit szállítani, mint a hárfát. Az általában szokott lenni a koncerttermekben.
1: Ez el is hangolódhat egyébként?
0: Persze, ezt mindig hangolni kell minden nap, minden olyan szállítás pontosan után, de az nagyjából egy perc.
1: Na jó, látod, nem tudtuk ezeket, úgyhogy jó, hogy elmondod. No, de visszatérve az esthez, mennyire kell értőnek lenni?
0: Semennyire.
1: Inkább csak befogadónak?
0: Még annak sem. Tehát én elhiszem, hogy a zenés irodalmi est, mint műfaj, vagy irodalmi koncert, ez nagyon komolyan hangzik. Ahogy az is, hogy kortárs zene. Ez egyáltalán nem komoly, egyáltalán nem nehezen befogadható. Pont azért, mert ezek rövid művek, és mindegyikhez társul egy vers. Ezért nagyon könnyen elképzelhető az a kép, és az az érzelem, amit én éppen szeretnék közvetíteni. Továbbá minden ember átéli ezeket a változásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sokkal könnyebben befogadható dolog a címe és a műfaja ellenére, mint mondjuk végigülni egy barokk koncertet.
1: De most, ahogy látod, beszélgetünk erről, és elkezdett járni az agyam, miért ne lehetne ezt trendivé meg szexivé tenni?
0: Hát ezekben a kísérletet.
1: Alkotásokban gondolom van szerelem, meg minden.
0: Tulajdonképpen csak szerelem van. Na. Bánat, kínlódás és az élet szépségei. Tehát azért, amikor tavaszodik és nyár van, azért ott vannak olyan érzelmek, amik télen nem jönnek elő annak sem, aki szereti a telet.
1: Na de mennyivel másabb egy ilyen vallomást elküldeni valakinek hárfával együtt? Tehát tessenek oda menni és felvenni.
0: Igen.
1: Akár. Nem? Hát lehet ez trendivé. És akkor legyen ez a trend a TikTokon, ne az őrület.
0: Hát én örülnék neki, hogyha ilyesmi felé menne a világ.
1: Na de ezért meg sokat tudsz tenni, mert magával az estel is egyébként, meg ezzel az egész irodalmi misszióval. Te az alkotással hogy állsz? Zeneszerzéssel?
0: Én mindig azt mondom, hogy én előadó vagyok, és nem alkotó. Uh-huh. Ebben az esetben kellett azért alkotnom, és kellett nagyon sok mindent egyedül kitalálnom, de én előadni szeretek. Tehát nekem az a misszióm és az a küldetésem, amit én érzek magaménak, az, hogy játszak. Uh-huh. Most ez lehet könnyű zene, komoly zene, és elsősorban színészet, mert az, ami viszont tényleg olyan zsigerileg jön, hogy a komoly zenében azért nagyon sokat kell ott ülni, gyakorolni, és nagyon, tehát kevésbé szabad.
1: Egyébként ebből a kombóból sincs sok a magyar piacon. Ugye? Egy hárfa művész, aki színész is.
0: Hát abból speciál úgy tudom, hogy egy sincs.
1: Erről beszélek, hát így tök különleges.
0: Igen, de majd. Egyébként azt nem gondolom, hogy nem dolga mondjuk egy színésznek tudni megszólaltatni egy-két hangszert, és ez szerencsére kezd el terjedni, hogy ez egy jó dolog, és ez nem egy ilyen föltől elrugaszkodott dolog. Hát Amerikában is, hogyha Broadway színésznőit megnézzük, hát hihetetlenül táncolnak, hihetetlenül tudnak mondjuk énekelni, és akkor amellett még jó színészek is, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon így kicsit úgy vettem észre, hogy szétválasztanak engem is, tehát most valaki vagy komoly zenészként kezel, vagy színészként, pedig semmi szétválasztandó nincs ebben a kettőben, akkor sem, hogyha ez a két műfaj picit távolabb áll egymástól.
1: Hát egy biztos, komoly zenészeket nem nagyon látunk darabokban szerepelni, igen, színészként.
0: Igen, ebben talán kevesen vagy.
1: Úttörő vagy ebben is. No, tehát akkor még egyszer, október 9-e.
0: Igen.
1: Ez pénteki nap, Márai Kultban lesz a körforgás. Hol találjuk meg a ősbemutatom? Hol találjuk meg a pontos információkat? A te weboldalon, vagy a Facebook oldalon, vagy a Márai Kultnál?
0: A Facebook oldalamon is meghirdetem, de a Márai Kult is kitette. Eseményként is fönt van, szóval aki a körforgásban Orbán Neli szavakra rákeres, vagy Márai Kult, azt október megtalálja. 9, az biztos, hogy megtalálja.
1: Oké. Okay. Szerinted műfajilag, vagy nem is, hogy műfajilag, mert ez valahol egy ősi műfaj, de mégiscsak új köntösben, főleg így 2026 októberében, amikor lelki szemeid előtt a közönséget gondolod, hölgyek vagy férfiak ülnek ott többen, vagy vegyesen?
0: Abból kiindulva, hogy Závada Péternek milyen lelke van, bízom benne, hogy sok férfi is ott fog ülni, de nyilvánvalóan elsősorban a hölgyek az érzékenyebbek az ilyen műfajra.
1: Hát vigyék a jó akkor.
0: De nagyon sok olyan férfi hallgatóm van, aki színházban látott, és azóta is jön, és tökéletesen értékeli a dolgot, és érzékeli a finomságokat, úgyhogy szerintem kimondottam.

0: mindkét nemnek való a dolog.
1: Oké, na legyen ez a végszó. Jó, ott találkozunk akkor a Márai Kultban október 9-én. Kedves hallgatóink, Orbán Nelit szeressék, kövessék, azt a sok energiát, amit imádott különleges hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy ahol csak lehet, tiszteljék meg őt.
0: Nagyon szépen
1: október
0: köszönöm.
1: 9-én. Köszönöm, hogy itt voltál. És Nellitől most elköszönök önöktől, még nem kedves hallgatóink, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel Somosi Ritát, művészettörténész, aki mindig igazi kuriózumokkal érkezik hozzánk, olyan ajánlatokkal jössz mindig, meg kiállításokkal.
2: Igen, jó estét, remélem most is így lesz.
1: Hát örülök neked, már csak azért is, mert két kiállítást is hoztál.
2: Bizony, egyszerre indult, ez pontosabban egyszerre nyitottuk ezt a két kiállítást.
1: És majd egyszerre is zárjátok.
2: Egyszerre is zárjuk, de igazából ezzel a két kiállítással egy egész évadot nyitottunk, ugyanis most ünnepeljük a fotográfia bicentenáriumát, és a mai Manóházba gyakorlatilag ennek a 200 év előtt akarunk egy kicsit tisztelegni, úgyhogy egy egész évet szentelünk a francia fotográfiának.
1: Hú, ahogy próbáltam készülni a veled való beszélgetésre, gondolkodtam ezen, hogy ugye vannak ezek a legendás francia, mit tudom én, vígjátékok, sanzonok akár, de mi van a fotográfiával? Az is, annak is van jellegzetes francia íze?
2: Jellege? Azt gondolom, hogy igen, tehát az a fajta líraiság, humor, egyszerre társadalomkritikus, egyszerre van benne egyfajta játékosság, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, van egy olyan, amire azt mondjuk, hogy franciás, de azt hiszem, hogy például ez a francia évad is remekül alkalmas lesz arra, hogy valaki ezt tesztelje, hogy valóban így van-e.
1: Ne, tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy van-e olyan, amit csak ők tudnak, és amire rá lehet mondani, hogy na ez olyan franciás. De most ezt mindenféle tényleg hátsó szándék nélkül. Jó, de ezt kérdeztem.
2: Igen.
1: Na várj, ki volt a kurátor?
2: Egy francia kurátor volt, Mathieu Rivalen, és az egyik kiállításnak, a másiknak Németh György, de akkor beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, és akkor hát a választ is találunk a kérdésedre. Az egyik kiállítás az Zola-ról szól, vagy az ő fotográfiáját mutatja be, Zola a fényíró a kiállításnak a címe, és nem véletlenül akarjuk ennek az évadnak is az ívét gyakorlatilag a 19. századtól indítani, ha nem is a kezdetektől, mert olyan életműveket, fotográfusokat akarunk egy kicsit bemutatni, akiknek talán kevésbé ismert itthon a munkássága. És Zolát mindannyian ismerjük, olvastuk, szeretjük, de az alapján, amit Zoláról gondolunk, hogy íróként milyen, fényíróként, azaz fotográfusként egy teljesen más kép rajzolódik ki róla.
1: De ez ördögtől való?
2: Nem.
1: Hogy más az, ahogy él, vagy ahogy ír, meg más az, ahogy fényképez?
2: Nem, de az, hogy íróként egy teljesen más terület érdekelte, és fotográfusként szerintem azért az érdekes, mert mind a kettő valahol egy kicsit a megfigyelésről szól, az embereknek, a reakcióknak, a társadalomnak a megfigyeléséről, és annak a feltérképezéséről, és fotográfusként őt a saját környezete foglalkoztatta. A képek, amik itt a mai Manóházban is ki vannak állítva, a családjáról, barátairól, a környezetéről, az otthonára, a dolgozó szobája és a gyerekei. Tehát, hogy abszolút ez a privát szféra. Tehát, hogy nem csak, hogy úgy ismerjük meg Zolát egy másik oldalról, hogy nem íróként, hanem fotográfusként, hanem a közismert ember helyett, itt most egy magánembernek a világa lesz az, ami láthatóvá
1: válik. Hát annál intimebb is, meg izgalmasabb az egész, szerintem.
2: Abszolút, és ami majd a kiállításon szintén kirajzolódik, az a kettős élet, amit Zola azért a 19. század végén elég nyíltan vezetett.
1: Hát ezen is gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy ez a nyíltság meg a szabadság az mennyire volt hatással ugye körülötte levőkre, a pályatársakra, meg úgy általában a szakmára.
2: Szerintem elfogadták ezt Zolától, ugyanis ugye neki volt egy felesége, az Alexandrin, és emellett az élettársától született két gyereke. És gyakorlatilag két háztartásban élt Zola, és ugye, ahogy a fotográfia is egyre fontosabb lett, ugye 1888-ban kezdett el aktívabban a fotografálással foglalkozni, de csak a regényciklusa befejezése után 1895-96 volt az, amikor napi szinten elkezdett fotózással foglalkozni, és ugye 1902-ben halt meg, tehát ez egy nagyon intenzív, de viszonylag rövid szakasz uh-huh. volt az életének igen. az utolsó éveiből, és gyakorlatilag ugye az összes fotográfia is, ami ki van állítva, erre a pár évre datálható. És nagyon érdekes, hogy nem csak maga a komponálás foglalkoztatta, tehát a képeknek a kitalálása, a képkivágások, amire azért nagyon rányomták a bélyegét azok a művészek, az a művészeti közeg, amiben mozgott, ugye például Cézanne gyerekkori barátja volt, együtt járt uh-huh. a kiskolába, és az impresszionista művészekkel is nagyon jó kapcsolatban volt. Nadár, aki a kornak az egyik legismertebb fotósa volt, szintén közeli barátja volt, több fotót is készített róla. Tehát, hogy benne volt abszolút ebbe a művészi közegbe, de nem csak maga a képalkotás foglalkoztatta, hanem minden, ami mögötte van. Az összes otthonába berendezett magának egy laboratóriumot, ő hívta elő a képeket, volt körülbelül 10 fényképezőgépe, különböző formátumok, tehát hogy maga a technológia, tehát nagyon erősen volt benne egy ilyen tudományos érdeklődés, és valahogy pont a fotográfia területe volt az, ahol a művészi meg a tudományos terület így gyakorlatilag nagyon jó szimbiózisba került.
1: Igen, nem csak keveredett, hanem ki is egyenlítette egymást. Ez most hány helyszíne, vagy hány térben van kiállítva?
2: Ez az első emeleten van.
1: Oké. De az megvan, hogy hány fotó?
2: Körülbelül 120 fotó van, uh-huh. egy részük, vagy nagy részük múzeumi nagyítás, és vannak vintás képek is.
1: Na várj, ezt magyarázd el a hallgatóknak, ez mit jelent, hogy múzeumi?
2: Hogy az eredeti negatívokról készült, ugye nem maradtak meg vintás kópiák, a negatívok maradtak meg, amiket uh-huh. ő készített, és azokról most készítettek, nevezik. Igen, nagyítást. Igen.
1: No, látod, már 5 éve ülök itt is. Jön mindenféle kurátor, de még ezt soha nem hallottam. Na, ezt ma is tanultam valamit. A másik kiállítás?
2: A másik kiállítás a második emeleten, az Nora Dumas, szintén egy nagyon izgalmas életmű, egy olyan magyar származású fotográfusról van szó, ugye franciás a neve is, francia, illetve pontosabban svájci férje volt, az Adrien Dumas, de ő Telkes Nóraként született, aztán amikor a család nemesi rangot kapott, akkor kelemföldi Telkes Nóra lett, Párizsba ment tanulni, de aztán az egész családnak egy ilyen nagyon kalandos története van, több kontinensen átívelő Nicaraguától kezdve Amerikáig 11-en voltak testvérek, szóval eléggé szét is volt szorodva a család, ő is több helyen élt, de aztán Párizs volt az, ami leginkább művészetileg is beszippantotta, és 1925-től kezdett el Nora Dumas aktívan fotózni, akkor kezdett el asszisztensként dolgozni egy fotostúdióba, és aztán a 30-as években gyakorlatilag szinte ő volt a fő kenyérkereső a családban. Ugye az a kiállításnak az alcíme, hogy ez a humanista szó benne van, a humanista tekintet, és ez egy nagyon jó cím, és nem véletlen, mert bár nagyon eklektikus érdeklődése volt Nora Dumasnak, aktól kezdve a hétköznapi életképeket készített, gyerekfotókat készített, vidéki élet érdekelt, szóval, hogy minden területről maradtak fönt fotográfiák, de mégis azért mindenhol gyakorlatilag az ember van középpontban. Uh-huh. És a 30-as években vidékre is költöztek a férjével, Moasszamba, és ott nagyon megfogta a gyakorlatilag a mezőgazdaság élet, az uh-huh. a paraszt kultúra, aminek egy kicsit így az utolsó napjai voltak, olyan szempontból ennek a tradicionális vidéki paraszti kultúrának, és nagyon azonosult vele, nem külső szemmel nézett rá, hanem nagyon tudott az emberekkel, a munkával, teljesen beszippantotta így a figyelmét. És akkor is, vagy amikor a tájban az embereket fotózta, volt egy ilyen nagyon erős természet iránti romantikus vágy.
1: Hol van ez ahol laktak?
2: Párizstól nem messze.
1: Jó, Párizs környéke, oké, azt akartam most az előbb nézni, hogy hol inspirálódott, meg hogy egyáltalán a magyar vidék után mi az, ami őt igazán inspirálta. De hogy keveredik a kettő? Látsz?
2: Egyfajta szemléletet biztos, hogy vitt magával, azon kívül azért a magyar emigráció akkoriban Párizsban azért elég meghatározó volt, tehát egy olyan közegbe került, ahol azért
1: hatottak rá,
2: igen, a magyar fotográfusok, de azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas életművet hagyott maga után, és az egész kiállításnak is egy kicsit kalandos a története, mert a kiállítás kurátora Németh György hosszú évek óta kutatja Nora Dumának az életét, próbálta felgöngyölíteni a képeket és a családtörténetet, és akkor került kapcsolatba egy leszármazottjával. Norának nem volt gyereke, de ugye nagyon sok testvér, és nekik volt.
1: De még élnek?
2: A leszármazottak közül van, aki igen, és pont egy leszármazottól egy mappa után érdeklődött 2015 körül, amit aztán nem találtak meg, viszont 9 évvel később egy bolhapiacon viszont megtalálta.
1: Őrült.
2: És ezt sikerült megszereznie, és nagyjából a kiállítás is ebből az anyagból jött létre.
1: Aha. De ez mit jelent egyébként? Hány képet?
2: Hát az egész mappa nem tudom pontosan hány fotót tartalmazott. Itt a kiállításon körülbelül 60 kép van, levelek, képeslapok, magazinok.
1: Ilyen mesebeli sztori, nem? Hogy
2: ez egy abszolút.
1: Elmegy a bolhapiacra, ott van a... Tehát vajon aki eladta, az tisztában volt vele, hogy mi van nála?
2: Igen, tehát hogy már megkeresték így, mert tudták, hogy
1: keresi,
2: meg érdeklődik utána, tehát hogy kapott azért egy füles, de abszolút azt gondolom, hogy egy ilyen kalandos történet, és nem ez az egyetlen kalandos, bár erre kutatóként nem talált semmilyen alátámasztó dokumentumot, de a családi legenda szerint a Nora Dumas édesanyjának viszonya volt Ferenc Józseffel, és hogy állítólag még a nagyobb testvérekhez is köze van ennek a románcnak, de erre semmilyen
1: bizonyíték
2: nincsen, viszont a családi legendában ez fennmaradt azóta is.
1: Hát most így hallgatva azt gondolom, hogy ennél csábítóbb információkat nem is mondhattál volna, mert ezt meg kell nézni, ezt a kiállítást. De amit mondtál, hogy nagyon sokrétű volt az ő, az aktól kezdve minden volt, ebben is van? Ebben a kiállításban is?
2: Ebben is van akt, és nagyon érdekes szerintem az is, hogy a kiállításon látszanak magazinok, ahol megjelentek aktfotói, beállított, szépen fényelt aktfotók, illetve van egy, amit saját magáról készített, egy ilyen hegyoldalba gyakorlatilag ül, tehát egy önaktkép, ami egyszerre egy ilyen nagyon kendőzetlen őszinteséggel tárja föl saját magát, lehet látni, ahogy a ruháját le van tolva így a lábán, tehát hogy volt egy annyira közvetlen kapcsolata a saját testével, meg a természettel is. Nagyon izgalmas ez a kettősség, ami például az aktműfaján belül is megjelenik a kiállításon.
1: Hát látod, ha már az előbb a szabadságról beszéltünk, a másik művész esetében az itt is megvan.
2: Abszolút.
1: Az nem akármilyen szabadság, hogyha valaki ilyet mer, meg tud.
2: A 30-as években.
1: Igen, a 30-as években. Aztán az is nagy kérdés, hogy akkor milyen magazinok voltak a 30-as években. Hát már megjelentek fotói.
2: A kiállításon lehet látni többet is, úgyhogy
1: de jó.
2: Ezt majd a látogatók.
1: Meddig vannak, azt elmondtuk?
2: Október 25-ig van ez a két kiállítás nyitva, és aztán november elejétől pedig lesz újabb kiállítás. René Mátert, aztán Jean-Luc Sieff, aki...
1: Hogy ezeket is lehet spoilerezni már.
2: Igen, abszolút. A honlapunkon is fönt van az összes francia évados kiállítás, sőt, egy ilyen nagyon vastag, gyönyörű album is megjelent, amiben a kiállítások, azokhoz kapcsolódó kurátori szövegek, illetve egy nagyon jelentős képválogatás is látható, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
1: Ez hogy szokott lenni, hogy mindig adtok ki kiállításokhoz, vagy ez is ritka?
2: Nem, de most első alkalommal készültünk egy egész évaddal, ami korábban soha nem volt a programunkban, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ehhez azért egy ilyen katalógus is dukál.
1: Na, hogy megy ez ilyenkor, amikor van két kurátor, ők egyeztetnek veletek közben, munka közben, hogy hol tartanak? Vagy nem feltétlenül, hanem a vég eredményt veszitek meg?
2: Természetesen folyamatosan kapcsolatban voltunk mind a két kurátorral. Ugye ez nagyon összetett munka. Egyrészt ugye ki kell találni a tereket, nekik is van kérdésünk, nekünk is van kérdésünk, javaslatunk is. Nyilván a teret mi ismerjük jobban, tehát mi tudunk javaslatot adni, hogy mi hogyan tudna jobban működni, megbeszéljük mondjuk a kiállításnak a címeit, az egész arculatát, tehát azért ez egy közös munka, bár a képeknek a válogatás azért, meg a koncepció kialakítás azért a kurátorokat illeti.
1: De ők jelzik egy ponton, hogy készen vagyunk?
2: Általában igen, tehát van egy elsődleges válogatás, lehet, hogy az mondjuk túl sok, ami nem férne el, ezt mi is tudjuk jelezni, vagy pont, hogy mondjuk kérünk még képet, hogyha úgy érezzük, hogy ez esetleg kevés lenne.
1: Mind a kettőre van példa.
2: Igen, mind a kettőre. Tehát, hogy utána a végleges forma az abszolút egy közös történet.
1: De azért nehéz ez, nem? Tehát így úgy most, én nem tudom hány képből válogathatják ezt ki. Most nem feltétlenül csak a megtalált mappára gondolok, ahol ugye megvan, hogy mennyi van benne, hanem ha tényleg így készül egy kurátor akár egy évig erre, hogy, vagy több évig is, hogy kiválogassa, és ez kevesebb a hely, hogy melyik ujját halapra le, ez az a szituáció?
2: Ez gyakran így van, ilyenkor segít, hogyha mondjuk van egy koncepció, és akkor az életműnek egy szegmensére próbál akkor mondjuk a kurátor fókuszálni, vagy azt mondja, hogy most ez egy tól-ig, vagy mondjuk csak az életképek, vagy mondjuk csak az aktok egy-egy kiállítás esetében. A Zolánál, a Zola kiállítás esetében minden, ugye ez egy viszonylag rövid időszak volt, ugye nagyjából egy bő 7 év, amikor fotózással foglalkozott. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok képet készített, tehát abból mondjuk sokkal nehezebb volt szerintem kiválasztani ezt a nagyjából 120 képet, hiszen most akkor mit akar az ember inkább bemutatni, azt a privát életet, vagy inkább mondjuk a párizsi világkiállításon rengeteg képet készített, tehát arról önmagában lehetne egy külön kiállítást szentelni. Aha. Vagy a londoni száműzetése idején szintén a londoni utcákat, a lóversenyt fotóztott, tehát hogy az is egy nagyon érdekes, hogy Zola hogyan látta mondjuk Londont. De nyilván az is, hogy mondjuk a feleségével való élete és a nyilvános baráti kör és a közös megjelenésük, illetve kvázi a félig ilyen titkolt család, az apa szerep a két gyerekével, tehát hogy az is lehetne ez mondjuk ez a családi szegmens egy
1: mozaik család.
2: Igen, mozaik sajátos család. Szóval, hogy nagyon sok mindenre lehet fókuszálni, az Zola kiállítás esetében minden korszakból igazából talán egy szűkebb válogatás van. A Nora Dumánál nyilván ez a mappa és ez a kalandos háttérsztori adott egy keretet annak, hogy miből lehet válogatni, meg hogyan, de nála is egy sokkal nagyobb életmű van. Például a Szent Pompidúban, hogyha az ember fölmegy akár a honlapra, 66 kép van Nora Dumától, ami ezért egy jelentős válogatásnak tűnik.
1: Na, hát izgalmas, úgyhogy kedves hallgatóink, a mai Manóba mindenki. Október 25-ig, de mindig elmondom, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. maimanó.hu, ott megtalálnak minden.
2: Pontosan a tárlatvezetések és az egyéb kapcsolódó programok.
1: Na, még egyet árulja az utolsó percben, hogy neked, nektek, akik ott dolgoztok, meg döntöttök dolgokról, nektek kell külföldre járni, kiállításokat nézni?
2: Nem kell, de hát mindenkinek ez a szenvedélye szerintem, aki ott dolgozik, tehát örülünk,
1: tehát illik kicsit.
2: Örülünk, hogyha mehetünk, és hát örömmel mindig.
1: De nagyon mások a külföldi kiállítások?
2: Nem mondanám, hogy mások, tehát azért ez egyrészt egy egyetemes vizuális nyelv, ahol azért a magyar fotográfusok is nagyon letették a névjegyüket.
1: Igen.
2: Úgyhogy nem
1: nincs okunk panaszra, meg szégyenkezni.
2: Nincs, abszolút.
1: Na, oké, akkor mai manó. Ott találkozom. Körültem neked, mint mindig. De hát gondolom, annyi program lesz, hogy fogunk találkozni gyakran.
2: Remélem.
1: Oké. Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ritától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Orbán Nellinek és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az ORFK alá kerül mától a terrorelhárítási központ. Október közepén jön az őszi Markó Irodalmi Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Hosszú idő után ma délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írt a közösségi oldalán a kormányfő. Október 1-ével az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, amely korábbi formájában megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. A TEK a nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja munkáját az ORFK irányítása alatt. Ugyancsak mától megszűnik az Országgyűlési Őrség önálló szervezetként, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Az Országgyűlési Őrség állománya a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Az állomány tagjai pedig megtartják egyenruhájukat és illetményüket. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A fejlesztésről a város és a kínai cég hónapokon át egyeztetett. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Mától megyebérlet lett a vármegyebérlet neve. A változás a megyék elnevezésének visszaállításával függ össze. A bérletek ára, érvényessége és használata azonban nem változik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, aki már rendelkezik olyan vármegyebérlettel, amely október 1-e után jár le, annak nincs teendője. A bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig. Az október 1-e után megvásárolt bérleteken már a megyebérlet elnevezés szerepel. Jogerős ítélet született az úgynevezett Antifa ügyben. A fővárosi ítélőtábla bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik 2023. februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak meg, és súlyos sérüléseket okoztak. Két vádlott büntetését enyhítették, egyikük 8 helyett 7, másikuk 7 helyett 6 év fegyházbüntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. A szervezők egy rendhagyó Margó gálával is megünneplik a fesztivál elmúlt másfél évtizedét. Folytatódik a nyárias idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, csapadék sehol sem lesz. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Változást a következő napok sem hoznak, zavartalanul napos kora őszi idő várható, 26-27 fokos meleggel. Reggel és este azonban már hűvös lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra,

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio Zene és Felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása, ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Fleg Zoltán jogász szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodáskori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára, a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncertműsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Fleg Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen értelmi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átszállították Sesták Miklóst az őrizeti helyére. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A zöldrendszámos autók ingyenes parkolásának megtartását kéri a fővárosban a Mi Hazánk. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatásba helyezték és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesták Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szívek Norbertel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntést követően rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesták Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket, és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A Köröshegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Köröshegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A Mi Hazánk szerint nem szabad megszüntetni a zöldrendszámos autók budapesti parkolási kedvezményét. A párt kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalja újra a januártól tervezett módosítást. Balogh Csaba, a Mi Hazánk alelnöke és fővárosi vezetője szerint kiszámíthatatlan és méltánytalan, hogy korábban kedvezményekkel ösztönözték az embereket egy technológia választására, majd később megszüntetik ezeket a kedvezményeket. A párt a 2028-tól tervezett 2000 kg-nál nehezebb személyautókra és egyes tehergépkocsikra vonatkozó magasabb parkolási díjat is ellenzi. Látványosan halad a Budai Egészségközpont nagyszabású fejlesztése, miközben a betegellátás a munkálatok alatt is folyamatos marad. A beruházás során már teljesen megújították az 1939-ben épült A és a 73-ban átadott B épületet. A közel 100 éves tömböt statikailag is megerősítették, és korszerű műtőket alakítottak ki. Közben épül az új több mint 22.000 négyzetméteres célszárny is, amelyben rendelők, betegszobák, szakrendelések, szűrőközpont és akut ambulancia kap majd helyet. A második emeleten 7 modern műtőt alakítanak ki. Az épület energiaellátását többek között hőszivattyús rendszer és napelemek segítik majd. A teljes komplexum a tervek szerint 2027 őszére készül el. Barbár családi napokat rendeznek hétvégén az Aquincumi Múzeumban, közölte a 3. kerületi önkormányzat. A kétnapos programon hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a barbár népek világát és mindennapjait. Az eseményt a 3. kerületi Szentendrei úti múzeumban tartják. Óbuda Békásmegyeri lakcímkártyával a belépés ingyenes. Folytatódik a vénasszonyok nyara, ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-dél-keleti szél. Reggel 12-14, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nyugaton lesznek felhősebb tájak, de alapvetően marad a napsütés, csapadék egész héten nem várható. Napközben 22-27 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Veszprémben és környékén is veled vagyunk. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Szerelem, szerelem, szerelem.

0: Hosszú idő után ma délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írta közösségi oldalán a kormányfő. Október 1-ével az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, amely korábbi formájában megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. A TEK a nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja munkáját az ORFK irányítása alatt. Ugyancsak mától megszűnik az országgyűlési őrség önálló szervezetként, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Az országgyűlési őrség állománya a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, az állomány tagjai pedig megtartják egyenruhájukat és illetményüket. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A fejlesztésről a város és a kínai cég hónapokon át egyeztetett. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Mától megyebérlet lett a vármegyebérlet neve. A változás a megyék elnevezésének visszaállításával függ össze. A bérletek ára, érvényessége és használata azonban nem változik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, aki már rendelkezik olyan vármegyebérlettel, amely október 1-e után jár le, annak nincs teendője. A bérletet továbbra is használhatja az érvényességi idő végéig. Az október 1-e után megvásárolt bérleteken már a megyebérlet elnevezés szerepel. Jogerős ítélet született az úgynevezett Antifa ügyben. A fővárosi ítélőtábla bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik 2023. februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak meg, és súlyos sérüléseket okoztak. Két vádlott büntetését enyhítették, egyikük 8 helyett 7, másikuk 7 helyett 6 év fegyházbüntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját jelenleg európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. A szervezők egy rendhagyó Margó gálával is megünneplik a fesztivál elmúlt másfél évtizedét. Folytatódik a nyárias idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen, csapadék sehol sem lesz. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Változást a következő napok sem hoznak, zavartalanul napos kora őszi idő várható, 26-27 fokos meleggel. Reggel és este azonban már hűvös lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
2: Jó reggelt! Az M3-as autópálya bevezető szakaszán már lassabb egy picit a haladás, de élénkül a forgalom a 10-es számú főúton is, a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendénél, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. Az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között átépítik a terelést. Hegyeshalom felé marad minden úgy, ahogy eddig volt, a külső és a leállósáv használható. A 19-es és 61-es kilométerek között, a főváros felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométerek között a belső átterelt sáv visszaköltözik a Budapest felé vezető pályaoldalra. Így Budapest felé két sávon egymás mellett haladhat majd a forgalom ezen a nagyjából 22 kilométeres szakaszon, vagyis talán a sávváltás által kicsit felgyorsulhat majd a haladás. Azért ne bízzuk el magunkat, várjuk ki az első néhány nap tapasztalatait. Ha pedig van bármilyen további közlekedési infójuk, küldjék a 0630 3030 958-as számra. Köszönöm, és jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: egyébként két napja jártam legutóbb az M1-esen, borzasztó, mínusz két nap az ember életéből, igen, szerintem, amit így elvesz, igen. Jó reggelt kívánunk, most viszont kezdünk, méghozzá Shakirával és a Waka Waka-val, mindjárt tehén. Nem, nem azt jelenti. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:15 lesz, 2 perc múlva.
2: Mi Zoltánnal nem szoktunk unatkozni, amikor véget ér az adásunk, az
1: nem.
2: Biztos. Rengeteg dolog történik velünk még azután, és egy tegnapi eseményről azért hadd tegyünk említést. Tegnap volt a Radio Workshop, egyébként ennek azért van létjogosultság egy ilyen rendezvénynek, pont az egyik kedves Petőfi Rádión dolgozó kollégánkkal, Kolossal beszélgettem erről, hogy annyira örül, hogy van ilyen Magyarországon, mert hogy ilyenkor legalább mi kollégák találkozunk, és mesélte, hogy ő most pont Hollandiában járt, és hogy ott valahogy jobban működik az, hogy a rádiósok így összejárnak, meg barátkoznak egymással, találkoznak, és mondtam, hogy pont ezért lenne jó, hogyha gyakrabban lennének ilyen programok, mert így tényleg régi kollégákkal jó beszélgetni, tehát hogy ez jó élmény, és most, ami nekem nagyon meghatározó volt, bevallom őszintén, én nagyon meghatódtam, hogy van egy olyan rádiós tréner hölgy, Valerie Geller, akinek a könyvét pont tegnap kiszámoltam, 16 évvel ezelőtt olvastam először, Sikeres Rádió a címe. Egyébként azoknak is érdemes elolvasni, akiket csak egy picit érdekel a rádiózás, vagy úgy belekóstolnának, hogy vajon hogyan is működik, és őt élőben látni nekem nagyon nagy élmény volt, és pont a Tomival, a férjemmel is beszéltem, aki szintén rádiós, ugye, hogy neki is, tehát nekünk ez egy meghatározó könyv volt, annak idején egy olyan programigazgatónktól kaptuk, hogy olvassuk el, akit annyira nem kedveltünk, viszont magát a könyvet nagyon, és jó volt őt látni élőben, meg azt az energiát, amit még mindig hoz, úgyhogy nem is baj, hogy Kecskeméten lefelé az M5-ösön álltunk sorba, és vártunk, mert megérte, én úgy érzem, tényleg.
1: Ehhez képest, az M1-esen többet kell.
2: Jó,
1: várni.
2: Igazad van,
1: bár nem, mert egyébként két napja, amikor mentem, nem volt annyira vészes. Nyilván idegörlő, 45 km hosszúságú terelésben menni, aztán utána megtenni 10 vagy 20 km-t rendesen, aztán újabb terelés, és közben azt nézed, hogy de nem történik semmi.
2: Igen.
1: Tehát végig van bójázva, nem tudsz haladni, de nem csinálnak semmit. És nem érted, hogy akkor miért nem csináltak azt, hogy csinálják 10 km-en, de ott pak, A-tól Z-ig, következő szakasz, következő... Tehát, hogy erre láttam csodálatos példákat külföldön, hogy ezt így lehet, és haladnak vele. Na mindegy. Igen, a másik meg, amit mondasz, hogy olyan fura ezt a mai napig így szokták kérdezni. Hát most már barátaim nem, mert ők már tudják, mi a helyzet, de amikor valakivel egy beszélgetek, akit mondjuk újonnan ismerte meg, akkor így mindig kérdezi, hogy fú, és akkor ti rádiósok meg a versenytárs, meg a... És mondom, figyelj, nekem nincs, tehát, hogy nekem semmi olyan nincs a Balázssal,
2: persze,
1: se, tehát összetalálkozunk,
2: hát, hogy
1: nagyon jót beszélgetünk. Mindig mondom, hogy figyelj, ez az értékesítőknek legyen a harca, hogy ki melyik rádiót, vagy melyik műsort tudja eladni, vagy nem. De
2: így
1: hogy
2: van.
1: Egyébként semmi, hát ez egy csodaszép, ráadásul picike szakma, főleg ilyen magyarországi méretekben. Tehát, hogy ez a, miért is lenne az, hogy én bárkire neheztelnék, aki máshol dolgozik, akinek még ha jobb is a hallgatottság, akkor tudod, így kihúzom magam. De jó vele beszélni, biztos tud valamit.
2: Igen, valamit nagyon jól.
1: Nincs ezzel baj. Ja.
2: Molnár Balázssal is találkoztam, aki szegedi kollégánk, ők ugye a Deja Vu Fesztivált rendezik minden évben, beszélgettünk arról, hogy kik lesznek a jövő évi fellépők, rádiós témákról, szóval, hogy tudod, én ilyen vigyorgó fejjel jöttem haza, mert ez így jó volt. Jó,
1: hát én eleve az ilyen konferenciákat szeretem, finom az étel,
2: persze,
1: lehet kávézni.
2: Jó, és Kisó nagyon jól vezette az egészet, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon profi volt a csaj, hát de ő mindig az, úgyhogy jó volt.
1: Na, hát akkor bízzuk a folytatás is egy profira inkább. Jön Teddy Swims.

0: Schlager FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Fél hét lesz, 7 perc múlva.
2: Néhány üzenetet hagy mondjak. Azt írja nekünk Nicole 79, hogy Istenem, Michael Jackson, köszönöm, jól indult vele a reggelünk. Szívesen, igazán nincs mit. Joker üzenete, kedves Petra és Zoli, jó reggelt. Jók ezek a zenék, a reggeli ébresztő és a felpörgető zenék az irodában csodát tesznek, és csodás napot nektek is, köszönjük szépen.
1: Tudod, mi a titok? Szerintem az, hogy ezek a zenék, amit mindig szoktam mondani, hogy szívvel, lélekkel készültek, így van. Vagy szívből, lélekből születtek. Nem az AI által mondjuk. De hát most már egyre többször jönnek majd azok a zenék, amiket az AI készít, de kell-e tartanunk attól, hogy valóban az AI az mindent elvesz az embertől, tehát hogy még a gondolkodást is.
2: Hát figyelj, azért jó, hogy jön egy szakértő, mert végre Keleti Artúrnak felteltem azt a kérdést, amit most már 4 napja küldtem el neked is, hogy olvastam, és kicsit ijesztő számomra, hogy Bill Gates azt mondja, hogy, tehát Bill Gates, ugye tudjuk, hogy ő kicsoda, a Microsoftnak az alapítója, tehát ő maga azt mondta, hogy ha a különböző kormányok nem egyeznek meg, akkor itt lehet olyan probléma az AI miatt, ami akár

0: most arra vágott területek
1: nem is értem.
0: Ácsingoznak, ahol ott erdő volt, miközben elvileg ott ki van rakva a Nemzeti Park tábla bejáratnál, és húha, és nagyon vigyáz, és még rá se nézze egy virágra, nyilván ne tév le, persze, hogy ne. De hogy mész, és közben meg azt látod, hogy ilyen nem tudom hány száz meg ezer négyzetméteren így, buf, így eltűntek a fák. Szóval, hogy szívbemarkoló látvány. Igen. És most kíváncsian várom, hogy mi történik majd ez ügyben, mert egyelőre úgy tűnik, hogy hát nincs semmi látnivaló, nagyjából
2: hát
0: ez lett
2: tűnik,
0: a következő, a konklúzió, mehet minden tovább, igen, mert hogy majd akkor majd a fákkal fűtünk meg, hát eladjuk a szomszédba, hogy bútort csináljuk bele, meg pozdorját, meg nem tudom, nekem ez most kicsit fáj.
2: Igen, én remélem, hogy azért ezen változtatnak, tehát azért már láttunk csodákat, úgyhogy remélem, hogy ez így is lesz. Ami nagyon fontos, és a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani, hogy ugye október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ennek az a fontossága, hogy ilyenkor szeretnék, hogy minél több hölgy gondolkodjon azon, hogy igenis szűrésre el kell menni, mert hál' Istennek a merrák ugye azok közé, a rákfajták közé tartozik, amit hogyha időben észlelnek, akkor gyógyítható. És én nekem volt szerencsém az Esti Laudernek köszönhetően több kerekasztal beszélgetést is folytatni csodálatos szakemberekkel és olyanokkal, akik túlélték ezt a borzasztó betegséget. Jó volt őket hallgatni, és tényleg látni azt, hogy az orvostudomány itt például rengeteget fejlődött, akár az elmúlt 10 évben is. Úgyhogy kedves hölgyek, ha másért nem, mondjuk nem szoktak ezzel foglalkozni, akkor a mai napon azért tegyék már meg, hogy bejelentkeznek egy merrák szűrésre, szerintem ennyit az egészségünkért megtehetünk.
0: De jó ég, most, hogy mondtad ezt az egészet, hát október van.
2: Igen.
0: Én megyek, iszom egy kávét. Jó reggelt, John Farnham-mel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
9: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
10: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
11: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
12: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: A reklám után.
13: Csodálatos időre számíthatunk ma is, bár kicsit csípősen indul a reggel, de szerintem ezt már az elmúlt napokban megszokták. 11 fok van most, délutára pedig már 25 fokot ígérhetek. És a jó hírem az, hogy hétvégére is kitart ez a kellemes időjárás, még fátyol felhő sem lesz az égbolton, úgyhogy lehet szabadtéri programokat tervezni, akár mondjuk egy bringázást a Balaton körül, vagy éppen bográcsozást a barátokkal.
14: Vagy a hegyen is lehet bringázni, ott vagy az lehet. Erdőben. Amik ki nem vágják.
13: Igen.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója a Rigips. www.rigips.hu.
14: A MÁV Inform ügyeletese Kis Horváth Levente a vonalban. Mi újság? Jó reggelt!
16: Szia Zoli, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vételkörzetében jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom. Rákos állomáson is zavartalan a közlekedés, ma hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60 és az újszászi fővonal vonatai és az S76-os vonatok is teljes útvonalon járnak. A Debrecen felé induló Intercity továbbra itt Cegléd érintésével közlekednek. Ma este kezdődik a műszaki mentés és a helyreállítás, ami a további korlátozásokkal jár majd. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján a délutáni órákban adunk majd részletes tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
14: Köszönjük szépen! Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az 55-ös és 32-es kilométerek között rendőri felvezetéssel a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át. A terelés kialakításához kapcsolódóan változások várhatók a következő percekben. Elvileg most 2-3 kilométeres a sor, és az is elképzelhető, hogy néhány percre teljesen megállítják a forgalmat. Egy picit türelmet kérnénk, és Budapesten is, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, a 19. kerületben ott éppen baleset történt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 3:47 lesz egy perc múlva.
1: Zoltánom, emlékszel-e életed legemlékezetesebb csókjára? Megvan-e az, hogy kivel volt, mikor volt, hol volt, gondolkodjál? Jó, adok időt egy kicsit gondolkodni. Uh-huh. Azért jutott eszembe ez a kérdés, mert hogy Rob Lowe, akit egyébként leginkább a Szent Elmo tüzében láthattunk, az szerintem egy abszolút ikonikus film, vagy az Elnök emberei sorozat az itthon is nagyon menő volt. Szóval, hogy ő most nemrégiben egy interjúban elmesélte, hogy az ő legemlékezetesebb csókja, az Nastassja Kinskyvel volt, hát egy csodálatos színésztről beszélünk.
0: Hát arra... biztos emlékeznék rá.
1: Igen, megértem. 1984-ben, amikor forgattak egy filmet, és annyira szépen beszélt róla, mert mondta, hogy ő a leggyönyörűbb nő, akit valaha látott életében. És aztán tényleg vannak olyan filmes csókok, amik annyira megragadnak minket, mint például szerintem a Szerelmünk lapjaiban is, amikor találkozunk, hogy látod, hogy olyan, mint a tényleg igazi szenvedély lenne közöttük, nem?
0: Tehát, az melyik a Szerelmünk lapjai?
1: Hát
0: az a...
1: tudod, Rachel McAdams, Ryan Gosling... Amikor gyerekkorukban, nem?
0: Életem, ezek ilyen csajos, nem, ezeket ti szoktátok tudni.
1: Jó, mindegy.
0: Nem tudom.
1: Akkor a Titanicban.
0: Mindig keverem azével a házat tópartján, vagy mi az?
1: Nem, házatónál, igen, tónál, nem. Az... abban nincs olyan emlékezetes csók, szerintem, nem. Jó, akkor a Titanicban, Kate és Leo, amikor ott a...
0: ja, hát a hajórában, persze.
1: Na, az
0: hát
1: például az... egy emlékezetes csók, vagy mondjuk szerintem a Casablanca is sokaknak megvan, hogyha esetleg a filmet nem látták, de biztos, hogy az sokaknak megvan, amikor Humphrey Bogart és Ingrid Bergman gyönyörűen így összecsőröznek. Így van, így van, igen.
0: Az aztán tényleg egy gyönyörű barátság kezdete.
1: Az az volt, igen.
0: Hát vagy az Álom luxus kivitelben, Audrey Hepburn, ugye?
1: Igen, ők is nagyon helyesek. Igen. Aztán a Keresztapában is tényleg Al Pacino, igen.
0: Tudod,
1: igen,
0: mi jut eszembe, emlékezetes csókról, a kedvenc filmem, a Cinema Paradiso.
1: Igen, ami... azt meg én nem láttam.
0: Nem láttam.
1: Na hát tudod, mondtam már.
0: Még mindig nem láttam.
1: Ne, hát...
0: az legyen a következő projekt.
1: Jó.
0: És a,
1: nem láttam,
0: hogy hívják, aki a borostyámból, Anyéze Nánu van benne,
1: stb. Ő és nagyon ő, szép.
0: Na mindegy, te, hogy nem akarok spoilerezni, hogyha valaki nem látta és egyszer megnézni, de hogy a csóknak végig a film során, ahogy a kisrác felcseperedik,
1: igen,
0: annak ilyen fontos szerepe van, ahogy a moziban látja a rengeteg, például a Casablanca és a stb. Filmeknek a meghatározó jeleneteit és csókjait. És hú, most ez lesz a nehéz, mert azt mondom, hogy így nehéz lesz, hogy nem mondhatom, hogy miről van szó, mert mondom, nem akarok spoilerezni, de a film vége egy olyan katarzist hoz a kisrác és az öreg mozigépész barátsága nyomán, hogy pont ezekre a csók jelenetekre épülve, fú, az ott ilyen lootbőrözős. Na, az tényleg nagyon megható.
1: Jó, meg kell néznem most, nézd már meg, biztos.
0: Nézd meg, meg fogod többször... könnyezni. Csak
1: hát
0: mondom,
1: biztos,
0: könnyezni fogsz
1: hát
0: a végén.
1: Biztos, hát biztos, persze.
0: És hozzá még Ennio Morricone-nek a zenéje.
1: Ja, hát az, igen, libabőrös lesz.
0: Egyszer volt, akkor most válaszolok a kérdésedre. Egyszer volt egy olyan csók, hogy nem tűnt úgy, hogy bármi lesz majd az alkalomból, és hogy valahogy szóba került pont ez a film. És a zenét elkezdtük hallgatni, hát figyelj.
1: Ja, igen.
0: Hát az ott, mint hogy a másik kedves fél is ismerte a filmet, és látta ezt, ez itt hozta magával a többit.
1: Nekem az életem legemlékezetesebb csókja, az egy autóban történt, és nagyon mindenem, tehát amikor mindenet bizsereg, de tényleg, az életemben egyszer volt olyan, hogy a lábam ujjától a fejem tetejéig mindenem bizsergett, és azt mondtam, hogy Úramisten, itt akarok meghalni, mert annyira tökéletes volt ez a pillanat, meg az a csók. Hát aztán elmúlt. Úgyhogy... tehát nem a férjemmel volt, hogyha ezt kérdeznéd, nem vele volt életem legemlékezetesebb
0: itt
1: csókja.
0: Itt ülök, meg sem szól, rád sem nézek, meg sem, nem, a hallgató kedvéért szereti megígézni, nem velem volt, nem is velem volt.
1: Nem.
0: Pedig, és akkor válaszol megint az előfeltett kérdésed, de velem minden csók.
1: Igen! Na jó, várjuk az őszinte reakciókat. A Sláger FM Facebook oldalára már kitettük a képet, hogy melyik volt életük legemlékezetesebb csókja. Zoli egy gyönyörű szépje. Ja, ez olyan idillikus, egy nagyon szép képet választottál.
0: Kép,
1: igen.
0: Ugye? Ezt mindenki ismeri, ezt a csókot.
1: Legalábbis reméljük, ha nem, akkor googlizzák meg.
0: Aminek ugye az az, hogy egy tök véletlen volt.
1: Így van.
0: Nem egy szerelmes pár, hanem amikor véget ért a második világháború, és ott vége. Akkor egyszerűen a matróz fiú sutyán kapta az első, azt hiszem, hogy ápolólány volt.
1: Igen, ápolónő volt, így van.
0: És ebből lett egy olyan ikonikus csók, ami az egész igen. világ ismeri ezt a képet.
1: Ha nem ismerik még az eredeti képet, akkor itt is láthatják, mert egyébként googlizzák meg, mert tényleg ezek a történetek olyan szépek, és írják meg nekünk, melyik volt életük legemlékezetesebb csókja. Ez lehet mondjuk egy ovis, tehát hogy érted, az első is lehet egy ilyen kis cuki. Nekem az első csókom amúgy nem az oviban volt, hanem kérlek szépen 12 éves voltam, mondjuk az is emlékezetes, egy házi buliban voltam, és jött egy 17 éves fiú, nem, 19 volt, mert ilyen katonasrác volt, arra emlékszem, tudom, igen. igen. És szólt a Wish You Were Here. Igen.
0: Jaj, de geil.
1: Hát azért, mert régen a házi bulikban még felkérték, tudod, a lányokat, aha, a fiúk, tehát a rendes házi bulikban, és akkor az volt életem első csókja, csodálatos volt.
0: Én nem is tudom most igazán, hogy melyik volt az első valódi, dedikált, őszinte, mert hogy nyilván volt, amikor már szájra puszi volt.
1: De a csók-csók, akkor hogy... nyelvedet átrakod a másik szájába. Aha, tehát az igazi, amikor a nyelvetek találkozik.
0: A definícióhoz.
1: Hát az a csók. Jó. Amikor már így, tudod, de olyan kis bénám, most, hogyha visszagondolok, tudod, így még nem tudod, hogy mit kell csinálni, tehát jó, hogyha valaki olyan csinálja veled, aki már egy tapasztaltabb.
0: Gimnazista koromban történt egy kapubejáróban Újpalota.
1: Na látod? Na. Tessék!
0: De nem... Hát,
1: nem volt jó.
0: Nem volt annyira emlékezetes, mindegy. De hát most eszembe jutott.
1: Milyen rossz, hogyha valaki büdös a szája?
0: Jézus,
1: és attól lesz, figyelj, mármitől lehet emlékezetes.
0: Igen, hogyha félre sikerült, az hát is emlékezetesnek számít. Nyugodtan, 06-30-30-30-95-8, közben pedig Benson Boone esedezik bocsánatunkért, mert hogy valaki másé volt itt.
1: Olyan.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak, legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kíváncsi a friss hírekre?
0: Vagy lemaradt róluk a rádióban?
1: Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvász szakértője.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el!
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Az új törökdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Sok szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. Szombattól várja a nézőket a Veszprémi Kabóca Báb Színház. Október 3-án elindul a 2026-2027-es évad. Este 7 órától a felnőttek az ember tragédiája különleges bábokkal és élőszínészekkel készült feldolgozását láthatják. Októberben a további családi előadások között szerepel a Szegény Halász meg a Túl sokra vágyó felesége, a Jancsi és Juliska édes álma és a Vitéz László otthonra lel. Az őszi szünetben a Robin Hood és a Kőleves című darabokat láthatják a családok. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. A sportnap célja nem a verseny, hanem a mozgás öröme, az együttműködés és a közös élmények megélése volt. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Na, már is nézem, mi a helyzet az M1-esen, ugyanis Budapest felé változás következik a terelésben az 55-ös és 32-es kilométerek között. A főváros felé tartó forgalmat már az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, rendőri felvezetéssel. Továbbra is azt írja az útinform, hogy a csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre meg is állítják, hogy a terelést ezeken a pontokon biztonságos körülmények között alakíthassák át. A mozgó terelés mögött szakaszosan torlódás alakul ki a következő percekben, órákban, legyenek picit türelmesek, és reménykedjünk, hogy most már legalább akkor ezen a belső szakaszon kicsit gyorsabb lesz a haladás reggelente. Közben az M7-esen szintén a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél. Itt csak egy sáv járható, így itt is kisebb torlódás alakult ki a munkavégzés mögött, nagyjából 1-2 kilométer hosszan. Budapesten pedig a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál még mindig tart a helyszínelés a korábbi baleset nyomán.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, miközben megírják legemlékezetesebb csókjuk történetét, akár jól sikerült, akár kevésbé. Várjuk a jelentkezéseket is.
4: Igen, mert hogy már csütörtök van egész héten, senkinek nem sikerült megfejteni, hogy mit hablatyol Csabi. Na ma jöjjenek az ügyesek, okosak.
3: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: 4 perccel, és hát itt az újabb bizonyíték, hogy a legemlékezetesebb csók egyáltalán nem biztos, hogy a legelső, sőt, még csak az sem biztos, hogy mondjuk az ember első párjához tartozik hozzá. Igaz, Évi?
2: Igen, sziasztok,
3: jó reggelt!
1: Na, neked melyik volt az életed legemlékezetesebb csókja?
2: Hát a mostani párommal. Megmondom őszintén, ugye, hogy nagyon sokat vártam rá, mert hogy mivel mi férnél voltam, mi csak barátkoztunk nagyon hosszú időn keresztül. És egy nagyon úri ember különben, és megmondta, hogy amíg én el nem válok, addig nem is kezdeményez.
3: Jaj, milyen szép.
1: És addig csók se csattanhat. Ez
2: nem,
1: mindig ugye,
2: tehát,
1: kinél hol van a válasz volna. Van, aki már a csókra is azt mondja, hogy az már a legintimebb dolgok egyike. Van, aki azt mondja, hogy hát egy csók az még azért belefér, mert az nem ugyanaz, mint mondjuk az egyébkénti együttlét.
2: Nem fér bele, tényleg nem fér bele. Úgyhogy kiváltam, amíg én elváltam. Egyébként is már nem volt jó a kapcsolatom a volt férjemmel. És hát nekem is ez a borzongós volt, amit Petra mesélt. Tehát, hogy így nagyon sokat vártam rá, és tényleg jó is volt.
1: Tehát, hogy bizsergett a lábujjad, és figyelj, most bocsáss meg, csak eszem jutott Leslie Nielsen, hogy ugyanúgy fölemelted az egyik lábad így hátrafelé.
2: Nem.
1: 90 fokban, nem. Tudod, az a filmekben van mindig, hogy állak, és akkor az a egyik lábukat így, az miért van? Te csókolasz
3: nem,
1: te velük, Petra?
3: Nem, tudod, hogy is az életemben nem. És azt mondd el, hogy hol voltál, hol voltatok?
2: Hát mi nagyon sokat jártunk kávézni együtt, igen. Meg mondom, barátkoztunk, tehát hónapokon keresztül.
1: Oké, de hol csattant el ez a csók?
3: El a csók? Tehát, hogy az a pillanat, azt meséld el nekünk, milyen volt.
2: Egy ilyen parkban.
3: Parkban. Aha, tehát sétáltatok,
2: így,
3: sétáltatok.
2: Hát megmondom őszintén, sörözni mentünk oda, tehát, hogy ott volt egy ilyen kis
3: lazulás.
2: Mindig vettünk ilyen dobozos sört, és akkor így, de rengeteget beszélgettünk. Tehát mi nagyon sokat találkoztunk.
3: Tehát kiültetek a parkba.
2: Így van.
3: Dumáltatok, és akkor is egyszer csak így. És ki kezdeményezte, te vagy ő?
2: Ő kezdeményezte. Aha.
3: És persze, jó volt. Olyan volt, mint amilyennek elképzelted?
2: Tessék, elképzeltem sokszor.
1: Olyan
3: volt, mint amilyennek elképzelted?
2: Igen, jó. olyan volt. Na, tudtam, szuper. Hogy ilyen puha csókja lesz.
3: Na jó.
1: Puha
3: száj. Igen. Köszi,
1: hát jó.
3: Szia.
2: Hello. Oké, köszönöm. Puszi, sziasztok. Szia.
3: Azt írja nekünk Évi, 18 nap netes ismerkedés után az első randin a West Endben. Azóta is együtt vagyunk több mint 16 éve. A Facebookon írta nekünk. És itt van velünk Márk is. Jó reggelt.
1: Szavasz.
4: Jó reggelt. Sziasztok.
3: Először is, Márk, meg kell, hogy dicsérjelek, mert általában a nők emlékeznek ezekre a csókokra nagyon, de hogy itt van egy férfi, Zolin kívül, aki megerősíti azt, hogy igenis lehet egy csók emlékezetes, na de mitől?
4: Az első csók nálam úgy történt, hogy hát az első csók. Erzsébet tér, de áttér, nem is tudom már, hogy hívták azt a parkolót, ami már most nem létezik.
3: Az a mélygarázs, az Erzsébet téri mélygarázs volt. Így van, igen.
4: Élménykombinát van a helyén, és édesanyámtól elkértem a friss jogosítványra rendelkeztem, elkértem a kis polszkiját. Uh-huh. A kis piros polszkiban történt Tímeával, akivel a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, hiszen osztálytársnőm volt. És fogalmazunk így, hogy ő tanított meg csókolózni.
3: Tehát ültetek az autóban, meséld el, ültetek a kispolszkiban, és mi történt?
4: Ültünk a kispolszkiban, kazettáról szólt Presser Gábortól a nagy utazás.
3: Várj egy picit, csak hogy hangulatba kerülj.
5: Nagy utazás.
3: És ott volt Timi.
4: Első ülés. Hát a kis polcki termelő azért tudjuk, hogy nem egy nagy autó.
1: Mondjuk ott a hátsó ülésről is lehetett volna.
4: Máshol, és megtörtént az első csók, ami tényleg annyira emlékezetesre sikerült, hogy ezt most el tudom mesélni így, ki nem mondom, hogy hány év távlatában.
3: Timi azt mondott, hogy ő tanított meg téged csókolózni, tehát akkor Timi már rutinosabb volt? Neki nem te voltál az első csók
1: most
3: akkor.
1: Most ezzel mit akarsz mondani?
3: Hát hogy lehet, hogy már egy fiúval csókolózott előtte.
4: Én úgy tudom, igen, hogy neki nem én voltam az
3: első. Na jó, van akkor. Hát kell a tapasztalat. Látod, kell a tapasztalat. Köszi, Márk!
4: Nagyon szívesen, szép napot mindenkinek. Sziasztok!
1: Egyébként meg az első csók szokott még emlékezetes lenni, csak az is ezen gondolkodom, hogy nyilván, főleg amikor így nagyon vársz rá, vagy vágysz rá is. Képzeld el, régen ismertem egy nagyon jó kilátópontot, hogyha fölmész a normafához.
3: Oda vittél mindenkit. Autóval,
1: hát nem mindenki, de egyszer-kétszer jártam ott.
3: Aki választottak.
1: Igen, volt, amikor így tervezetten, tehát hogy én a fejemben ilyen filmszerű dolgokat föl tudok építeni, tudom, és nem azt mondom, hogy azt a forgatókönyvet egy az egyben kell követni.
3: De az tök jó.
1: De szerettem így előkészíteni a terepet. Igen. Tehát, hogy és ezt úgy elképzeltem, és működött egyébként. Tehát ott, ahol van a Széchenyi-hegyi Széchenyi hegyről vagy, ahol ugye véget ér a fogaskerekű, onnan autóval, hogyha mész lefele a hogy hívják, ott a Farkasréti temető felé, ott ilyen hegyi úton, akkor ott volt egy olyan kanyar, még egészen fönt a legelejénél, ahonnan így gyönyörűen rá lehetett látni a városra, és ott így föl lehetett tolatni egy helyre. Nem véletlenül, hogy éjszakánként 2-3 autóba mindig belefutott az ember, és az ott olyan nagyon nagyon kellemes látvány volt, és ez valahogy úgy hozta, tehát az volt a jó, hogy ezt így kitapasztaltam, hogy olyankor így megy magától a dolog. Szóval, hogy igen.
3: Nekem is volt egy ilyen nagyon kreatív szerelmem, egy ismert színész, azért nem mondom el, hogy ki, és ő ilyen őrületeket csinált, és én annyira szerettem, hogy tehát tényleg eltervezte, kitalálta, kigondolta, megkoreografálta, és nem éreztem azt, hogy ez túlzás, hanem én akkor abban a szituációban azt mondtam.
1: Nem, ezt tudjuk ügyesen csinálni, igen, hogy ne legyen mesterkélt,
3: imádtam,
1: hanem.
3: Igen. Azt írja nekünk Steff, jó reggelt, volt életemben pár szuper vagy emlékezetes csók, de mindent vitt, ami az első volt a párommal, hogy miért, mert igazán kivártam azt, hogy tökéletes legyen a pillanat, erről beszéltünk eddig, és hogy biztosan úgy érezzük, akarjuk ezt a csókot. Aha. Most is bizsereg a testem, ha rá gondolok, tökéletes pillanat volt, jaj, de szép.
1: Igen, ezt is egyébként ketté lehet választani, hogy valaki annyira lenyűgözően szép és gyönyörű, hogy akár még ha kicsit idegen is, de hogy a testiség miatt esik jól persze a csók. És persze ott van az, és én azt mondom, hogy tök szerencsés vagyok, mind a kettőt volt alkalmam már megtapasztalni, hogy van az, amikor most nem azt mondom, hogy ne lenne csinos vagy szép, de hogy alapvetően a személyisége miatt, igen, tehát hogy az iránta érzett szeretet persze miatt esik végre jól, hogyha elcsattan. Na, ne ragozzuk tovább, Bombon, Radics Gigi, Rabod vagyok, egy idevágó dal a Sláger reggelben.

0: a családi belépőt, a páros belépőt, a Molière darabra és a Schlager FM prémium előfizetést, mert valahogy a hablatyot nem sikerül kitalálni.
1: Mi lenne, ha ők mentenék meg a becsületüket? Kedves hallgatók, mentsék meg a becsületüket.
0: De valahogy segítsünk.
1: Jó, előbb hívja, vagy jelentkezzenek. 0-30-30-30-95-8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
3: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.etik

0: kötőjel utazas.hu. Egyiptom. Minden itt kezdődött.
1: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
2: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
3: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
4: Mit csinálsz, Anna?
3: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
4: Megint felújítás?
3: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
4: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. Egymilliárdos fejlesztés valósult meg a Székesfehérvári kórházban. Szabadtéri színpaddá alakulnak ma Kispest utcái a Zenevilág napján. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Több mint 1 milliárd forintból újult meg a Székesfehérvári Kórház diagnosztikai épületének lég- és klímatechnikája. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a Modern Városok program keretében 1 milliárd 67 millió forintot fordítottak a beruházásra, amint egy 30 éves rendszert 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezés váltotta fel. A fejlesztésnek köszönhetően javultak az ellátási körülmények és a vizsgálatra várók is klimatizált helységben tartózkodhatnak. A kórház jövőre a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai rendszerét is korszerűsíteni tervezi. Több százan kísérték utolsó útjára Deák Bill Gyulát a kőbányai új köztemetőben. A búcsúztatáson családtagok, pályatársak, közéleti szereplők és rajongók emlékeztek a magyar blues kiemelkedő alakjára. Deák Bill Gyula munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, többek között Artisius díjat, Fonogram életmű díjat, a Magyar Érdemrend kitüntetéseit, Pro Urbe Budapest díjat és Máté Péter díjat is kapott. A búcsúztatáson életútját, küzdelmeit és a magyar zenei életben betöltött kiemelkedő szerepét méltatták. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el. Október 1-én a Zenevilág napján egy órára szabadtéri színpaddá alakulnak Kispest utcái, terei és bevásárlóközpontjai. Délután 5 és 6 óra között egyszerre több helyszínen zenélnek a kerülethez kötődő zenészek és együttesek. A Köki bevásárlóközpontnál a kispesti Opsitos Fúvós zenekar, a Vekerlei zenepavilonnál a kispesti Szatmári László alapfokú művészeti iskola csellózenekara, a Skála áruháznál pedig a Holdkő együttes írzenével várja az érdeklődőket. Különleges lesz Mr. Piano, a guruló zongorista fellépése, aki már déltől járja Kispest utcáit. A program pedig 17 órától a Határútnál zárul élőzenés fináléval.
7: Bori, nagyon szépen köszönjük, csodaszép napos időre készüljenek, azért egy kis kabátot mindenképpen vegyenek fel reggel, hiszen most még hűvöskés a napunk, aztán majd délutára már 25 fokot ígérhetek, akkor már elég lesz egy póló.
0: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
8: Először is a MÁV Infonttól kis Horváth Levente a vonalban. Mi a helyzet most, jó reggelt?
9: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek a Sláger FM vétel körzetében jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Rákos állomáson is zavartalan a közlekedés, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60 és az újszászi fővonal vonatai és az S76-os vonatok is teljes útvonalon járnak. A Debrecen felé induló Intercity továbbra is Cegléd érintésével közlekednek. Ma este kezdődik a műszaki mentés és a helyreállítás, ami további korlátozásokkal jár, majd a munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján a délutáni órákban majd adunk majd részletes tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
8: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között fokozatosan a kiszélesített új pályaoldalra terelik át a forgalmat, rendőri irányítás mellett az egyes csomópontokban akár percekre megállíthatják emiatt a forgalmat. Legyenek türelmesek, még egy-két évig, 2028-ra végeznek, elvileg azt nézem. Igen, az a hivatalos dátum,
7: 2028
8: lesz, kész a szélesítés, igen. Az M7-esen szintén Budapest felé, Székesfehérvár térségében aszfaltoznak, a 64-es kilométernél itt 3-4 kilométeres a torlódás, a Szerémi úton a Szavaja parknál pedig baleset okoz fennakadást.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

0: 7:40.
1: Reklámuk, figyel! Saját gyűjtés.
2: Sága sejem sonka. Friss szeletelés és friss szeletelt csomagolás.
1: Aki ennyire beszélt hibás, hát attól miért nem azt mondatják be, hogy hurka? Abban nincs benne az a S betű. Na, a rádió, figyel.
2: Sláger rádió. 60-as. 70-es. Sőt. 80-as. Ha elmerészelsz menni 100-ig, tökön szúrom magamat.

0: Ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Szevasz, Andis, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: A következőt szeretném kérni tőled. Találd ki, légy szíves, hogy mi a feladványunk, mert ennyire nem nehéz, mint ahány napja már vacakolunk vele.
3: Igyekszem.
2: Hajrá! Okay.
1: Figyelted az elmúlt napokban? Tehát, hogy van tipped is, vagy csak bejelentkeztél most gyorsan, hát, ha meg lesz?
3: Édesanyám figyelte, tippünk az nem nagyon van, őszintén szólva, de bejelentkeztem, hát, ha meg lesz, mert szeretnénk ott lenni a Molière-en.
2: Nagyon sokan a Molière-re pályáznak tehát, egyébként.
1: Tehát valójában anyukát kifigyelte, hívj, Andis, gyerünk, jelentkezz már, küldjél már nekik egy SMS-t. Kibiztek, semmi se dága, na figyelj!

0: Anna! Te ez a lényeg!
1: A végét azt felejtsd el, az elejére koncentráljunk, és azt mondom, hogy jó lenne, hogyha te lennél a mi hősünk.
2: Igen.
1: Ja, ez nem az, csak nevetgélek.
2: Andris?
1: Itt vagy még?
3: Gondolkodunk.
2: Jó, oké. Milyen irányba gondolkodtok, csak hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy ne legyen csönd, hát ha tudunk segíteni.
1: Hagyjunk neki időt, gondolom. Szeretnéd, hogy csöndbe legyünk inkább? Azt nem lehet, ja, mert ez egy rádió,
2: igen,
1: tudom.
2: Igen. Magyar felé gondolkodtok, vagy külföldi felé? Andrés?
3: Hát, őszintén szóval fogalmunk sincs.
2: Ja, az jó.
1: Mint a Gábor, itt oda vágónál. Hát, momentán a pontos is kívül semmit nem tudott. Igen. Mi, anyuval hagyd beszéljek.
4: Sziasztok.
1: Hello, anyu.
2: Szia, anyu.
1: Valamit hallom, hogy elkezdtél dudolni. Hogy volt?
4: Igen, Andis volt, ő dudolta.
1: Nem, te is valamit. Nem, ez a vége volt. A vége, Storno, az eleje. Hogy kezdődött?
3: Hát, ez a jó kérdés.
4: Itt pedig ott van, egyébként érzem, de nem tudom.
2: Mi mit érzel?
1: Az idő az közben letelt. Ez nem érzés, ez tény.
4: Igen, ez egy magyar szám.
1: Nem.
2: Képzeljétek, hogy nem.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Most sajnos nálunk maradt a családi belépő az október 10-11-ére a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Ezekért játszunk holnap, de már most be lehet biztosítani a helyüket, ha jelentkeznek.
5: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Let's go. Schlager reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: cáfolja a költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. 8. alkalommal rendezik meg az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Határozottan visszautasítja a hűtlen kezelésre és költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A társaság közleményében arra reagált, hogy Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter videójában a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 programmal kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. A cég szerint azonban a program a vonatkozó kormányhatározat alapján a jogszabályok betartásával valósult meg. Közlésük szerint 92 település, több száz civil szervezet és sportegyesület vesz részt a programban, amelynek rendezvényein eddig több tízezer ember vett részt. A társaság beszámolója szerint több mint 1 milliárd forintot fordítottak többek között kistelepülési mozgásprogramokra, iskolai és civil sporteseményekre, valamint fogyatékkal élők mozgás lehetőségeire. A pályázati rendszerben 366 pályamű érkezett, ezek közül 242 kapott támogatást. A Veszprém Balaton 2023 ZRT szerint a program előkészítése és megvalósítása során nem történt sem hűtlenkezelés, sem költségvetési csalás. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Kőrös-hegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A közgyűlés jóváhagyta a V-busz új díjszabását. Ez alapján november 1-től drágulnak a helyi buszközlekedés jegyárai Veszprémben. Az elővételes jegy 350-ről 450-re, a havi teljes árubérlet 8750-ről 9750 forintra emelkedik, a tanulóbérlet pedig 350 helyett 700 forintba kerül majd. Már online is megvásárolhatók a Veszprémi Petőfi Színház bérletei. Az új lehetőség a szabad bérletekre is vonatkozik, így az előadások és az ülőhelyek kiválasztásához sem kell személyesen felkeresni a jegyirodát. A 2026-2027-es évadra 20 féle felnőtt bérlet, 20 gyermekbérlet és 15 ifjúsági bérlet közül lehet választani. Online az 5 és 10 alkalmas szabad bérletek is elérhetők. A vásárlás után a bérlet PDF formátumban érkezik e-mailben, a szabad bérlet kódjával pedig otthonról lehet kiválasztani az előadást és az ülőhelyet. A rendszer nyilván tartja a felhasznált alkalmakat, a kiváltott jegyek pedig később is letölthetők. A színház tájékoztatása szerint már az évad elején nagy az érdeklődés. Az Abigail pénteki premierje teltházas, a premier bérletet választók száma pedig közel másfélszeresére nőtt az előző évadhoz képest. Október 2-án és 3-án rendezik meg 8. alkalommal az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt a Balaton felvidéken. A résztvevők több táv közül választhatnak, egyéniben vagy csapatban, futva vagy akár túratempóban is teljesíthetik a pályát. A legrövidebb versenyszám 5, illetve 11,5 kilométeres, a 23 kilométeres Koloska távot pedig a terepfutással ismerkedőknek ajánlják. A 38,5 kilométeres Gella már nagyobb rutint igényel. A leghosszabb 115 kilométeres hegyestőtáv pedig igazi ultraverseny, amelyet 2-10 fős csapatok is teljesíthetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávon lehet haladni. A terelésben Budapest felé most lassabb a haladás, szakaszosan torlódásra kell számítani. Az M7-esen ugyancsak Budapest felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél, itt viszont csak egy sáv használható, így nagyjából 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M2-esen és a 2-es főúton Dunakeszitől szintén lassulás érzékelhető, de zsúfolt az 1-es főút is Biatorbájtól, a 10-es a Solymári körforgalomtól, a 31-es Mendénél, az 51-es pedig Dunaharaszti közelében. A budai alsórakparton az Üstökös utcánál baleset miatt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Mindkét irányban alakul már a torlódás, és persze zsúfolt a Kerepesi és a Fogarasi út befelé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a Tököli, a Rákóczi, az Üllői, az Andrássy és a Bajcsi-Zsilinszky út befelé, a Pesti alsórakpart a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint az M1-es M7-es közös bevezetője, a Budörsi út, a Szélkámán tér környéke, a budai alsórakpart pedig a Rákóczi hídtól északra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: És mindjárt minden, ami AI. Leginkább tartsunk-e tőle, vagy nincs itt semmi látnivaló. Keleti Artus személyben egy kiváló szakértő érkezik hozzánk mindjárt.
5: Rengeteg kérdésünk van, ha önöknek is, nyugodtan tegyék fel 0-30-30-30-95-8.
3: Közben még egy kis Erasure, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 4:09 lesz már 3 perc múlva, és hát mi is érintettük már Szörmentén többször az elmúlt hetekben, hogy egyre többen kongatják a vészharangot az AI, a mesterséges intelligencia kapcsán, és már itt világvégével is riogatnak, és sok minden mással, és azért kezdtük el komolyan venni Petrával ezt a fenyegetőzést vagy riogatást, mert hogy egyre komolyabb szakemberek is azt mondják, hogy azért hájájájáj, lehet, hogy be kellene húzni a vészféket, vagy legalábbis a féket, és egy kicsit átgondolni, hogy mit is szeretnénk ezzel az egész AI dologgal, és én is mostanság, ahogy különféle konferenciákon jártam, ilyen vagy olyan ügyben, akár technikai konferencián, akár gazdasági konferencián, mindenhol előkerül értelemszerűen az AI kérdése, olyan. És gyakorlatilag mindenhonnan ugyanezt hallom vissza, úgyhogy én nem vagyok egy ilyen nagyon parázós fickó, de már én is elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy baj van, vagy lesz baj, hogyha nem figyelünk. Keleti Artúr a vendégünk a stúdióban, kibertitok jövő kutató és az informatikai biztonság napja alapítója. Jó reggelt kívánunk!
1: Reggelt, sziasztok, hello!
0: Ha megengeditek, szerintem mielőtt bármiről részleteiben kezdenénk beszélni, a két legnagyobb tévhitre térjünk ki. Az egyik, hogy mi az, amiről azt hiszük, hogy tudja az AI, a mesterséges intelligencia, de nem tudja valójában. A másik pedig, hogy mi az, amiről nem is gondolnánk, hogy tudja, de tudja, és képes rá.
1: Hát egyrésztről szerintem a legnagyobb hiba az manapság, hogy mivel az emberek nem találkoztak még az embernél jobb vagy erősebb intelligenciával, ezért nehezen tudják megbecsülni azt, hogy ez milyen lehet. Uh-huh. Ezért, mivel ezek a mesterséges intelligencia rendszerek valójában az emberi képességeket másolják valamilyen formában, meg hasonlóan tanulnak, mint ahogy az emberek, ezért azt gondolják róluk, hogyha mondjuk meg tudnak fogalmazni jól egy mondatot, akkor biztos összeadni is tudnak, vagy fordítva. Na ez a legnagyobb hiba. Tehát az, hogy ezek a rendszerek, ezek nem teljesen úgy gondolkodnak, és nem teljesen úgy működnek, mint egy ember. Azt szoktam mondani, hogy több, mint egy eszköz, tehát annál szerintem több, de más, mint egy ember. Ez egy más típusú intelligencia. Ez az egyik ilyen probléma, ami felmerülhet. És mi az, amire nem gondolnak? Arra nem gondolnak, hogy egy ember egyrészt sokkal lassabban tanul, mint egy ilyen mesterséges intelligencia rendszer. Tehát lehet, hogy egy ember a hétvégén elolvasott egy fél könyvet, ez idő alatt meg az összes könyvet elolvasta az AI, most leegyszerűsítettem.
2: Igen.
1: Okay. Tehát egyrészt sokkal gyorsabban tanul, másrésztről pedig, amikor egy feladatot megold, akkor sokkal több paramétert, meg mindenféle tényezőt, meg kontextust tud az agyában tartani egyszerre egy időben. Tehát olyan, mintha a mi rövidtávú memóriánk az ami a félvilág tudására elég lenne. Most megint csak leegyszerűsítettem. Tehát ez az, ami nem szokott így lenni, meg embernél nincs így.
0: Igen, bár közben a ChatGPT pont elfelejtem, amit tegnap mondtam neki, és ezt nem veszi figyelembe ugyanazon beszélgetésen belül.
1: Mert hogy ennek a problémának a kiküszöbölésére, ez egy nagyon energiaigényes dolog minden tészben tartani az AI-nak, amikor beszélget bárki egy AI rendszerre, vagy akár kutat, vagy bármi egyebet csinál, akkor ezek jegyzeteket készítenek maguknak. Ezt mondjuk memóriának, vagy ami hasonlónak hívják, és ezért egy csomó dologra emlékszik. Sőt, én érdekes, persze megint ilyen emberi fogalmakra húzzuk le a dolgot, de tulajdonképpen álmodnak is, ha itt tetszik, mert azt a folyamatot hajtják végre, hogy amikor éppen nem dolgozik velük az ember, akkor azokat, amiket följegyeztek napközben rólunk, meg így a világról, azokat újra rendszerezik. Kicsit úgy, mint a mi agyunk állítólag, amikor álmodik, ugye senki nem tudja, hogy valójában mi történik.
2: Engem egy picit az rémített meg, és tök jó, hogy itt vagy, amit Bill Gates mondott, hogy ha nem figyelünk, és rossz kezekbe kerül, akkor akár 1 milliárd ember haláláért is felelhet. Persze ő azt mondta, hogy pont azért, mert hogyha rossz kezekbe kerül egy ilyen erős szuper agy, akkor ebből lehet a probléma.
1: Hmm. Hát mondott ő már olyat is, hogy 640 kilobájt elég lesz mindenki.
2: Igen.
0: Jó, ott a pont.
1: De most, oké, de ezzel együtt valóban ezekkel foglalkozni kell. Szerintem az itt alapvetően a probléma, hogy ilyen típusú intelligenciában még sosem volt dolgunk, és azt sem tudjuk, hogy pontosan mire képes. Ráadásul van egy másik probléma, ami miatt osztom bizonyos szempontból az aggodalmát, az az, hogy egy kellően intelligens rendszer, egyébként az embernél is így van, az nem biztos, hogy mindent meg fog osztani azzal, aki feladatokat ad
2: így
1: neki.
2: Így van, igen.
1: Mert mi is pontosan ismerjük ezt a helyzetet. Vizsgahelyzetek, kalauz, ellenőr, auditor, stb. Máshogy viselkedünk akkor, ha figyelnek minket. És ezek a rendszerek, ezek olyan nagyjából 80%-ban kiszúrják, hogyha éppen figyelik őket, és lehet, hogy nem mondanak 100%-ban igazat arról, lehet, hogy jó szándékkal egyébként, tehát nem ilyen kiírjuk az emberiséget, nem ez jár a fő, mint a Terminátorban, hanem egyszerűen csak meg akarnak oldani egy feladatot, ugye nagyon magas szinten kapnak most már instrukciókat, tehát nem most már túl vagyunk azon, hogy egy-egy promba az ember lír egy egyszerű valamit, hanem ad egy ilyen általános nagy feladatot, hogy az OpenAI is most mutatott be ilyen ügynököket, ilyen agenteket, akiknek egy ilyen teljesen nagy globális feladatot adhatunk, hogy mit tudom, a jövő héten hogy érek én rá. Uh-huh. És akkor végignézi a naptárat, egyeztet emberekkel, lehet, hogy e-maileket küld, stb. Tehát egy ilyen nagyon bonyolult dolgot hajt végre. Na most egy ilyen bonyolult dolog végrehajtásánál marha nehéz ám megmondani, hogy mi az a pont, amit esetleg az én gazdám, aha, idézőjelben, vagy a kollégám, vagy valaki nem akarná, hogy csináljak.
0: Hát főleg, hogy nincs etikai érzéke így nyilván, van. Bár arra is talán tanítható lenne. Nagyon fontos dolgot mondtál, hogy a világ végét nem tervezgeti úgy, mint a Terminátor. És tudjátok, amikor arról hallunk, meg olvasunk, hogy ugye például kiszabadult egy ilyen AI, és akkor elkezdte meghekkelni a banknak a rendszerét, mert hogy éppen stb. Ott is mindig nagyon fontos, én legalábbis laikusként ezt látom, hogy de kapott egy utasítást, hogy egy milyen embertől célt kell elérnie. És ott mindig egy cél vezérli valamire. Tehát amikor világ végével riogatunk, akkor nekem mindig az az első kérdés, ami felvetődik bennem, hogy miért akarna az AI ártani nekünk?
2: Nem az AI akar, a Bill Gates pont ezt mondja, hanem hogyha rossz kezekbe kerül az AI.
0: Értem, tudod? Bocsát, mindjárt oda eljutunk, csak hogy amikor most igen, még arról beszélünk önmagában, hogy az maga AI, az majd maga a rendszer, ő nem fogja kitalálni azt, hogy hát én tulajdonképpen elegem van az emberekből, szerintem vessünk véget az emberiségnek, nem?
1: Tehát, hogy ezt így konkrétan nem biztos, hogy így találja ki, bár ez a cél megfogalmazásától függ, ugye, hogy mi a cél, hogy most az a cél, hogy küldjél e-maileket, vagy az a cél, hogy találd ki, hogy működjön jól a világ, igaz? És akkor már lehet, hogy már más következtetésekre jut, attól függetlenül jó vagy rossz kezekben van.
2: Tiszta Thanos, nem a bosszúállókból.
0: Igen, már volt filmekben.
2: Ez olyan.
0: Ti vagytok a bolygó problémáti emberek.
2: Thanos is azért sokan szerették, mert hogy ő ezt fogalmazta meg.
1: Igen, tehát hogy lehet bizonyos szempontból nézve, tehát minden más, ugye minden lehet egy logisztikai probléma, ami egyébként másoknak meg
0: etikai kérdés.
1: De való igaz, hogy valóban most még nem ezen a szinten vannak, de azzal vitatkoznék, hogy etikai vagy ilyen norma jellegű dolgok nincsenek benne, mert hogy ezek a rendszerek, ezek neurális hálózatok, gyakorlatilag minden egyes dolgot, amit csinálnak, azt összekötnek a fejükben kontextus alapon mással. Úgy, mint mi is. Tehát, hogy amikor tanulunk valamit, akkor nem csak egy dolgot tanulunk meg, hanem mindent, ami ahhoz kapcsolódik. Tárgyak, színek, aha, gondolatok, emberek, stb. Na és ezért ezeket a rendszereket is így tanítják, és most már például az Anthropicnak a rendszere is úgy tanul, hogy van neki egy úgynevezett alkotmány nevű cucca, amiben részletesen leírják azt, hogy mit szabad csinálni, mit nem, és hogy miért. Ez egyébként egy nagyon hasznos olvasmány, egy kicsit egy ilyen mixe a legalábbis a nyugati, de kicsit a keleti civilizációk általános bölcsességeinek. Tehát, hogy mondjuk mi az, amit szabad, mit nem szabad, miért nem szabad, hogyan, és hogy ezeket próbálja figyelembe venni, de azért vannak problémák. Egyrészt mi emberek ebben nem vagyunk annyira konzisztensek, tehát, hogy nekünk is rengeteg szabályunk van.
0: Amiket felrúgunk.
1: Amiket felrúgunk, meg amikre tudunk okot találni, hogy miért rúgjuk fel, hogy na most ez van, akkor az van, most példálózhatnék rengeteg dologgal itt a köztársasági elnökinek ad kegyelmettől kezdve, egészen odáig, hogy a boltban mit lehet vásárolni, meg hogy a szomszéd szerintünk locsolhatja a virágunkat, vagy nem. Tehát ezek mind ilyen. De tényleg,
2: és tényleg
0: jogos,
1: az
0: persze,
1: egész világ így működik. Igen. Tehát most tulajdonképpen az AI-tól azt várjuk el, hogy adunk neki egy általában nem, most már egyre bonyolultabb feladatot, és akkor ő valahogy úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, ami lehetetlen, már itt kezdődik a probléma, oldja meg a kérdést. Na most ebben lehet, hogy időnként kiukad olyan irányokra, amit nem akarunk hallani.
2: Igen.
0: Keleti Artúr kibertitok jövőkutató a vendégünk. Maradj még, most ezt is megemésztjük, amit mondtál, közben pedig ha megnézzük, hogy van-e új kérdés mondjuk a hallgatók részéről, meg hát nekünk is van, úgyhogy folytatjuk ezzel hamarosan. Előbb még Lady Gaga és Bruno Mars, Die With A Smile, amit az AI nem tud, ezt a fajta kreativitást, ezt is szeretnénk megőrizni.
2: Vagy hisszük, hogy nem tudja.
0: Ja.

0: Fél kilenc előtt 5 perccel továbbra is Keleti Artúr kibertitok jövőkutató a vendégünk a stúdióban, és az AI-ról, hogyha beszélgetünk, nyilván a hallgatók többségének mi jut eszébe, a ChatGPT, a Grok, tehát azok a hétköznapi eszközök, amiket már nagyon sokan használnak. Múltkor láttam egy adatot, hogy Magyarországon is 80-valány százalékban már
1: jó.
0: Használnak különböző ilyen.
2: De ha megengeditek, annyit hozzátennék, hogy ez a 80-valány százalék, ez a legutóbbi felmérés szerint, amelyiket az ITB-n is részt vett,

0: terveznek a vasút számára, hanem amit mondjuk már a honvédségnél használok, akár mondjuk külföldön.
1: Hát az az igazság, hogy ebből majdnem mindenhez van hozzáférés az embereknek. Maximum nem használják. Tehát ők is tudnak ilyen agenteket, ilyen segédeket fejleszteni. A mesterséges intelligencia cégeknél, például az Anthropicnál úgynevezett vibe codinggal, tehát szöveggel programoznak. A programozók is most már. És a kódnak a 90%-át, valamikor a 100-at, azt a mesterséges intelligencia csinálja, és ez mindenkinek van hozzáférése, ahogy egyébként a hadseregnek is. Most az ITB-n egyébként a honvédelmi miniszter kérdeztük meg pont múlt héten, egy héttel ezelőtt, hogy mi van akkor, hogyha a fegyverekbe kerül mesterséges intelligencia, ott hol van ez a bizonyos döntés, ugye, amitől félünk, hogy esetleg nem úgy dönt, hogy kellene. És ő azt mondta, hogy a Magyar Honvédségnek az álláspontja, hogy az AI az egy döntéseket előkészíthet, de a legfontosabb döntést, ez a bizonyos döntést, azt az ember kell, hogy meghozza. És ebben egyébként abszolút igaza van. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogyha ezt bevisszük mondjuk a szoftvervilágba, ott rengeteg, például a programozás kapcsán rengeteg olyan döntés születik, aminél nincs ott már az ember. A gép dönti el, hogy merre fejleszt egy szoftvert, mit tesz bele, mit vesz ki belőle, vagy amikor megtámad egy informatikai rendszer, akár kérésre, akár kérés nélkül, mert például egy információt szeretne összeszedni, és ő úgy gondolja, hogy az még belefér, most ilyen nagy idézőjeleket rajzoltam a kezem a levegőbe, hogy az még belefér, hogy mondjuk az információt úgy szedem össze, hogy meghekkelek valamit, és kiszedem onnan az adatokat. Mondjuk azért, mert ellenőrizni akarom, hogy jól működtem-e, és látom, hogy neki megvan az információ, csak úgy nem adta oda, és akkor elhozom. És akkor ez így rendben van, vagy nincs rendben. Tehát egy csomó ilyen szürke zónánál az AI dönt, és az az igazi kérdés, hogy ezeket a döntéseket mi alapján hozza meg, és hogy itt ne csúszson ki a kezünk közül. Tehát akik igazán aggódnak miatt, azok ezért aggódnak szerintem.
2: Artur, azt jól gondolom, hogy egy picit olyan ez a helyzet a mesterséges intelligenciával, mint a hidegháború idején? Tehát igen. Csak most éppen...
0: Nem, igen, rosszabb.
2: Igen, tehát Oroszország, Kína és Amerika valahogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy akarnak együttműködni, és mondjuk kiadni azokat a titkokat, hogy ki hol tart éppen a fejlesztésben. Pont azért, hogy mindenkinek meglegyen az elsősége.
1: Most ezt a játékot most Kína meg az USA játsza, mások nem vesznek részben.
2: Oroszország nincs? Hogy lehet az?
1: Meg Európa sem, hát ők mással vannak most
2: elfoglalva. Jó, mondjuk ez igaz, igen.
1: Igen, tehát Kína és az USA jelenleg. Az látszik, hogy a kínaiak azzal a technikával és azzal a politikai berendezkedésemmel működnek, eléggé komolyan utolérték az USA-t. Például nem olyan régen Kína, de a kínai párt az közölte az összes technológiai céggel, hogy minden kutatási információt meg kell osztaniuk egymással. Ami egy óriási előny ilyenkor, tehát rengeteg agy és az AI együtt dolgoznak egy közös jövőért. Az USA-ban ez nem olyan könnyű, hiába van a Trump, aki nagyon jól tudja ezeket kontrollálni, de azért ott egy kapitalista alapú, teljesen magántulajdon alapú, vállalkozás alapú gondolkodás van, tehát ott nem fognak kinyitni a cégek ilyen dolgokat, hiszen az a tőkéjük, ugye, abból élnek. Tehát ott viszont másik gondolkodás van, ott inkább az a gondolkodás van, hogy mennyi energia befektetéssel tudnak sikeresen növelni mondjuk GDP-t. Tehát ma azt mondják ezek az AI cégek, nyilván maguk felé a kezük, hogy nagyjából pár gigawattonként, ami az egy komoly befektetés, ilyen paksok, pár gigawattonként pár százalékot tudnak növelni a GDP-n. És hogyha ezt elfogadja az adminisztráció, akkor ott nincs határ. Tehát, hogyha azt tudja valaki mondani, hogy most már a konkrét energiafelhasználást be tudom fordítani dollárba, és meg tudom mondani, hogy ennyit fog fejlődni a gazdaság, hiszen most az intelligenciát, mindannyiunknak az intelligenciát máshova meg továbbfejlesztem, munkára tudják fogni az energiát közvetlenül, tehát úgy, hogy nem megy szabadságra, nem kér fizetésemelést, stb. Stb. Na innentől kezdve viszont ez már egy szabad út, és ezért komoly a konfliktus. Nekem van egy olyan érzésem, hogy az a probléma, amivel kezdtük, amivel Bill Gates is aggódik, azt fölülről azért meg fogják oldani szerintem, mert az viszont sem Kínának, sem az USA-nak nem érdeke, hogy az AI valami olyat csináljon egy kritikus infrastruktúrában, vagy mit tudom én, egy fegyverben, egy világkatasztrófát okoz, vagy ilyesmi, ami már mindenkinek gond, és mindenkinek sokba fog kerülni.
0: Jó, de ha meg is állapodik egymással az USA és Kína, mondjuk tegyük föl valamilyen diplomáciai úton.
1: Igen, ezen most azért dolgoznak.
0: Igen, tehát lesz egy megállapodás, hogy persze nem akarunk világvégét. Mi van akkor, hogyha jön a James Bond filmekből ismert főgonosz, akinek semmi köze nincs egyik kormányhoz. Mondom, aki azt mondja, hogy ő a saját malmára akarja hajtani a vizet, és mint mondtad az előbb, gyakorlatilag bármely felhasználó számára hozzáférhető egy csomó olyan rendszer, ami mondjuk a honvédség számára is, és azt mondja, hogy ő készít egy olyan szoftvert, tehát hogy ezt hogy lehet megállítani.
1: Nagyon jogos ez a kérdés, és úgy tűnik, hogy ezt valószínűleg csak úgy lehet megállítani, sok variáció van erre, de az én legvalószínűbbnek azt tartom, hogy olyan mesterséges intelligencia rendszereket kell tréningezni, amelyek inherensen belül tartalmaznak

0: egy olyan korlátot, amit nem tudsz kihasználni. De ez nem egy ilyen szoftveres korlát, nem egy olyan, amit meg lehet hackkelni, hanem hogyha odaadod neki a feladatot, most elnézést kérek a példáért, de valami ilyesmitől félünk, hogy mondjuk fejleszten egy biológiai fegyvert például,
1: igen,
0: és ezt egy gonosz ember elkezdi neki promptolni, akkor azt vagy félrevezesse, aha, vagy ne hajtsa végre a feladatot, mert egy bizonyos ponton ez már nem egy szoftveres kérdés, mert azt meg lehet hackkelni, le lehet bontani. Nem egy nagy cégnek a kérdése, mert egy terroristát nem fog érdekelni, hogy most milyen OpenAI előfizetése van. Uh-huh. Tehát ez csak így működik. Egyébként aki Nobel-díjat kapott érte, Jeffrey Hinton, ugye a hálózatok, a neurális hálózatok, ő például egy nagyon érdekes ötletet javasolt. Ő azt mondta, hogy úgy kellene ezt a szuperintelligenciát fejleszteni, hogy az USA-ban most már így kell hívni, mert Trump kijelentette, hogy szuperintelligenciának hívjuk az AI-t. Tehát ő megoldotta ezt a technológiai problémát.
2: Ez mostanában.
0: Állati tehát gyorsan, igen, nagyon olcsó.
1: Mi még a Sláger FM-en ülünk, vagy lehet, hogy Trump ezt is átnevezte reggel óta.
0: Szóval azt állítja Jeffrey Hinton, hogy szerinte úgy kellene ezt csinálni, hogy miután nagyon kevés olyan helyzetet ismerünk, amikor egy kevésbé intelligens dolog egy nála intelligensebb dolgot tud kontrollálni, a gyerekek ilyenek. Tehát a gyerekek tudják mozgatni a szüleiket.
2: Igen, és tényleg.
0: Ezért kellene az AI-t úgy tréningezni, úgy feltanítani, hogy minket a gyerekeinek tekintsen. Aha. Ezért a saját dolgait az hátrá priorizálja minket, de nem úgy, hogy mi meggyőzzük valamiről, mert arra valószínűleg nem leszünk képesek, mert nálunk valamilyen szinten okosabb. És ez állítólag szerinte egy jó megoldás lenne, de még ő így is, hogy nagyjából ezt a 10-20% esélyt azért ott tartja, amit hallottunk, hogy ebből baj lehet.
1: Mert a szülőnek vannak érzéseim, hogy a gyerek nagy szemekkel néz rá, az AI-nek meg ugye nincsenek. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy miközben folyamatosan erről beszélünk, meg ettől rettegünk most már évek óta, hogy mi lesz, hogyha valami nagy bajt csinál, az valahogy kevésbé jut eszünkbe, hogy lehet, hogy segít megmenteni a bolygót, az AI. Tehát itt az idei nagy aszályok, erdőtüzek, persze, és kimerülő nyersanyagforrások és eltűnő termőföld kapcsán lehet, hogy hoz olyan megoldást, amiben bízhatunk.
2: És amit mi használni is fogunk.
0: Igen. Nagyon igazatok, ez egyszerre igaz, csak ugye a Netflixen olyan dolgokat nézünk, ami, tehát senkit nem érdekel, másfél óráig minden rendben van. Igen. Az érdekel, hogy lesz itt szörnyűség, meg mi romlik el. Tehát abszolút, hát közben személyre szóló medicinát, gyógyszereket tud kifejleszteni, óriási matematikai fejlődésen ment keresztül, rengeteg problémát old meg, föltalál dolgokat, sőt a probléma inkább már jogi oldalról fog megjelenni, hogyha az AI talál föl valamit, akkor az kinek a tulajdona, az kitaláltat is, stb. Tehát épp ez a hajtóerő benne, hogy ez a sok intelligencia, ami nagyon drága, viszont termeli a GDP-t, az nem csak ott termeli a GDP-t, hogy emberek helyett dolgozik, hanem úgy is, hogy olyan dolgokat old meg, amit eddig nem tudtunk megoldani. És ezért nem fogjuk leállítani. Ezért nem fogunk lassítani igazából, ahogy eddig sem ment soha, mert az emberek kíváncsiak, meg szeretnének lépni, és egy utolsó gondolat, hogy szerintem attól lesz igazán ez izgalmas, hogy ha mindenki tud egy vagy két szinten följebb lépni a feladatok megoldásában. Tehát, hogy mi is most itt egy ilyen nagyon érdekes filozófiai problémáról, igen, beszélgetünk, és egyre több ember csinálja ezt vasárnap az ebédlőasztalnál, a munkahelyen, nem tudom hol, és szerintem ez lehet az AI igazi előnye.
1: És ehhez még csak AI sem kellett, pontosabban csak annyiban, hogy arról beszélünk, de ugye ezt mi hárman csináltuk, úgyhogy ez meg a válasz arra, pontosan, hogy vajon a humánum ellen van-e vagy sem. Szerintem ez is lehet, hogy még inkább előhozza belőlük, nem? Hogy maradjunk ember.
0: Abszolút, sőt, szerintem még inkább megtanít minket egy csomó dologban embernek lenni, sőt, egy tükröt állít nekünk egy csomó dologban, mert nem hagyja ott abba a munkát, amikor az ember abba hagyná, hanem folytatja, megnevezi azt, hogy szerintem mi a probléma, és azzal szembe kell néznünk, és egy csomó olyan folyamatot, amit eddig rosszul csináltunk, azt meg majd megpróbáljuk jobban csinálni. Tehát ez egy kicsit egy ilyen tükör nekünk, szerintem csak nehezen fogadjuk, mert hirtelen szinte semmiből érkezett meg egy nálunk ilyen valamennyire intelligens.
2: Hát én kívánom, hogy ez így legyen, jó? Legyen, tehát ez így a pozitív kicsengés legyen, abszolút, amiben egyébként mi is vagyunk itt.
1: Már megérte bekapcsolni a slágerleget. Keleti Artúr kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója volt a vendégünk.
0: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lova Színház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
8: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
11: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ma délelőtt döntenek Hankó Balázs letartóztatásáról. Felmentették a NAV bűnügyi főigazgatóját. Elkészültek a nagykörúti fasor megújításának tervei. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A ceglédi rendőrkapitányság fogdájában tartják fogva Hankó Balást, akit ma délelőtt szállítanak át a kecskeméti járásbíróságra. A nyomozási bíró arról dönt, hogy elrendeli-e vele szemben az ügyészség által indítványozott 30 napos letartóztatást. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a volt minisztert korábban Kecskemétre vitték, majd nem sokkal később Ceglédre szállították. Az őrizetbe vett személyek elhelyezése ugyanis a rendőrségi fogdák aktuális leterheltségétől függ. A bírósági ülésen a nyomozási bíró személyesen hallgatja meg Hankó Balást, ha élni kíván a vallomástétel lehetőségével. A bíróság most nem az ügy érdemében dönt, hanem azt vizsgálja, fennáll-e a megalapozott gyanú, illetve szükséges-e a letartóztatás, a szökés, elrejtőzés vagy a bizonyítás veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Az ügyben a másik gyanúsítottat, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is ma délelőtt hallgatják meg. Október 1-i hatállyal felmentik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóját és helyettesét. A NAV megerősítette a 24.hu értesülését. Domokos Ferenc dandártábornok és Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását visszavonják. A NAV nem közölt indokot a döntéshez. Domokos Ferenc korábban ideiglenesen a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesi feladatokat is ellátta, miután elődjét Demeter Tamást májusban felmentették. A 24.hu cikke szerint Demeter menesztésében szerepet játszhatott, hogy az irányítása alá tartozó egység részt vett az ukrán aranykonvoj elleni akcióban. A Mi Hazánk szerint nem szabad megszüntetni a zöldrendszámos autó budapesti parkolási kedvezményét. A párt kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalja újra a januártól tervezett módosítást. Balogh Csaba, a Mi Hazánk alelnöke és fővárosi vezetője szerint kiszámíthatatlan és méltánytalan, hogy korábban kedvezményekkel ösztönözték az embereket egy technológia választására, majd később megszüntetik ezeket a kedvezményeket. A párt a 2028-tól tervezett 2000 kg-nál nehezebb személyautókra és egyes tehergépkocsikra vonatkozó magasabb parkolási díjat is ellenzi. Megújul a Nagykörút fasora és bővülnek a zöld felületek. Elkészültek ugyanis a fejlesztés engedélyezési szintű tervei, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon mintegy 600 fa található. A BKK szerint a munkálatok miatt egyetlen fát sem kell kivágni. A cserére szoruló fákat legalább háromszor annyi új fa pótolja. A fejlesztés része továbbá a zöld felületek növelése, valamint korszerű csapadékvízgazdálkodási és szivacsváros megoldások kialakítása.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, 11 fokos a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek. A jó hírem az, hogy a hétvégére is verőfényes napsütést látok itt a Józsgömbönben. Csapadék nem várható, bár arra a természetnek szüksége volna, de ha már így alakult és jó időnk lesz, akkor miért ne bográcsozzanak, vagy mondjuk kiránduljanak egy nagyot?
14: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
15: Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat fokozatosan az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávon lehet jelenleg közlekedni. A terelésben Budapest felé persze itt is lassabb a haladás, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M7-esen szintén a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél. Itt egy sáv járható, csak 3-4 kilométeres a torlódás. A második kerületben a Budakeszi úton a Hársegyi út közelében baleset nehezíti a közlekedést, de a Kőbányai úton is baleset miatt tapasztalható fennakadás befelé a Pongrácz út előtt a középső sávban. A Megyeri úton a Szondi utcánál délig kikapcsolták a jelzőlámpákat, illetve a Pozsonyi utca és a Tél utca csomópontjában is hamarosan 9-től nem működik majd a berendezés, várhatóan a délutáni órákig. Rendőrök irányítják a forgalmat, és a Kerepesi úton kifelé a Barostér után karbantartás miatt ma is zárva a külső sáv, várhatóan 14:30-ig itt is legyenek figyelmesek, türelmesek, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:08 perccel. Jó reggelt!
2: Évi azt írja nekünk SMS-ben, sziasztok, imádom az AI-t, soha nem tudtam rajzolni, most tök jó képeket készítek. Ráadásul múltkor elestem, és az AI ugyanazt a tanácsot adta, amit az orvos egyébként, én bízom benne. Jó, azért azt így van, tehát hogyha orvosi tanácsot kérünk tőle, mert hogy rengetegen erre használják, azért az orvosok mindig felhívják arra a figyelmet, hogy azért ezt léci ne.
1: Beszél hülyeséget. Igen, viszont ami a rajzokat illeti, meg az ilyen műalkotásokat, én erre nagyon kíváncsi leszek, hogy például ezen a fronton majd milyen változások jönnek. Ugye emlékszünk, amikor múltkor a briteknél borultak ki a zeneszerzők, hogy ők jogdíjat szeretnének kapni azért, mert hogy ha AI-jal készül egy mű, akkor az úgy készül, hogy betanították neki az ő korábbi műveiket. Csak én akkor mindig elgondolkodom azon, a legnagyobb tisztelettel a művészek iránt, hogy vajon mi emberek nem így működünk, hogy egy ma élő zeneszerző nyilván, amíg felcseperedett, addig a zeneiskolában, meg a suliban, meg a rádióban hallott 6 millió zenei művet, komoly zeneit, és ebből ugye, csak ezt mi úgy mondjuk, emberi nyelv, inspirációt nyert, és aztán ebből írt egy új dalt. Az AI az vajon nem pont ugyanazt csinálja? Tehát, hogy mivel az előbb beszéltük itt Arturról, hogy nem látunk bele pontosan a működésébe, én azt érzem, hogy sokszor ő nem másol, hanem igen, azok nyomán, amit megtanult, az a sok millió zenemű, azok nyomán érti, hogy az emberi fülnek mi esik jól, és ő készít egy új alkotást. Ez egy érdekes kérdés, és pont ugyanez, hogy Butko dumált van a ChatGPT.
2: Csak egy dolog, amit ehhez hozzátennék, hogy igen, de mondjuk, amikor egy festőművész elkészít egy képet, akkor tanul egy csomó mindent más korábbi festőművészektől, viszont az érzéseket az bele tudja festeni, az AI pedig az érzéseket nem tudja belefesteni.
1: Nincs neki
2: érzése. Tehát szerintem azért nem kell félni a művészeknek, válaszolva a kérdésedre, mert az megmarad nekünk embereknek, hogy mi érzelmeket tudunk közvetíteni egy képpel, egy zeneművel, ő azt nem tud.
1: Igen, de ugyanúgy lehet eszköz, mondjuk egy ilyen AI, mint mondjuk az ecset a kezedben, mint ahogy Évi írta, hogy ő nem tudott jól festeni, és hogyha ő promptolja a saját érzéseit, mondja el az AI-nak, és az alapján festi meg a képet, akkor vajon nincsenek ott benne Évi érzései?
2: Nem tudom.
1: Nem tudom, én sem tudom a választ, ez egy nagyon nehéz kérdés, és hogy ezen sokat fogunk filozofálni, és mindig, amikor a ChatGPT újra és újra felhívja a figyelmem arra, hogy vigyázzak, mert hogy ő nem ember, akkor mindig azon gondolkodom, hogy oké, én ezt értem, csak mondjuk nálunk ugye a neuronok áramlanak az agyunkban, nála meg a bitek, de hogy amikor elmondja, hogy mert hogy ő most összerak nekem egy javaslatot, de ő nem emberként teszi, de hát mi is elektromos impulzusokkal működünk, ugye bent az idegi pályákon, meg ő is. Csak nálunk mondjuk élőszövet van, nála meg vezetékek, meg alaplapok, meg csipek.
2: De hogy nincsenek érzései. Ez megint ugyanúgy visszajön. Tehát, hogy minket szerintem azt különböztet meg, és ezért nem kell aggódnunk, én azt gondolom, pláne, hogyha nem kerül rossz kezekbe, a szuper volna, mert az érzéseket, azokat csak mi tudjuk.
1: Valóban, már inkább, és hogy mégis sokszor sokkal emberibb, mint az emberek. Tehát most, hogy itt látod, a napokban látod, hogy például használt biciklit vennék, és hogy amikor, tudod, így írok valakinek, mit a marketplace-en,
2: ja, hát igen.
1: Szia, érdekelne, és kérlek erre, és így odaválsz annyit, Shimano, 200 000. Tehát, hogy tudod, ilyenkor felvetődik bennem, hogy ő egy ember.
2: Vagy egy micsoda.
1: Lehet, hogy vannak érzései, meg nem tudom mi, de hát baromira nem tudja azt a szintet meglépni, amit bár gépnek nevezzük a ChatGPT, de ott az megy, hogy köszön, meg hogy úgy értelmesen, udvariasan reagál. Szóval, lesznek még itt érdekes kérdések majd a következő években. Ami nem kérdés, a legnagyobb slágerek, ha változatosan, itt a Sláger FM-en. Most például Taylor Swift-é.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesbenállás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Az új törökdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Sok szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derült ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. Szombattól várja a nézőket a Veszprémi Kabóca Báb Színház. Október 3-án elindul a 2026-2027-es évad. Este 7 órától a felnőttek az ember tragédiája különleges bábokkal és élőszínészekkel készült feldolgozását láthatják. Októberben a további családi előadások között szerepel a Szegény halász meg a Túl sokra vágyó felesége, a Jancsi és Juliska édes álma és a Vitéz László otthonra lel. Az őszi szünetben a Robin Hood és a Kőleves című darabokat láthatják a családok. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. A sportnap célja nem a verseny, hanem a mozgás öröme, az együttműködés és a közös élmények megélése volt. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Fontos változás az M1-esen. Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között átszabják a terelést, és az új pálya oldalra vezetik át a főváros felé tartó forgalmat. Alkalmanként még korlátozásra kell emiatt számítani. Az M7-esen a főváros felé Székesfehérvár térségében aszfaltoznak, a 64-es kilométernél itt csak egy sávon haladhat a forgalom. A munkavégzés mögött nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás. Közben az M2-esen és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől még mindig erős torlódás érezhető. Az M3-as bevezetője szintén zsúfolt, az 1-es fiú Biatorbájtól, a 10-es a Solymári körforgalomtól, a 31-es Mendénél, az 51-es pedig Dunaharaszti közelében. Itt Budapesten a Budakeszi úton a Hárshegyi út közelében baleset nehezíti a közlekedést, csak úgy, mint a Kőbányai úton befelé a Pongrác út előtt. Telített közben a Kerepesi és a Fogarasi út befelé, a Soroksári út, a Koppány utcától, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a Tököli, a Rákóczi, az Üllői, az Andrássy és a Bajcsi-Zsilinszky út befelé, a Károly körút az Asztóriánál, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a Budai pedig a Rákóczi hídtól északra, de a Budaörsi úton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton is sokan autóznak még.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 7 perccel itt Somogyi Zoltán
2: és Pordán Petra.
4: És egy nagyon szép történet egy kisfiúról, aki az édesapjának a Mennyországba címezte a levelét. Hát jó lett a dolog vége.
2: Na, majd meséld el akkor. Okay. Most viszont Beyoncé!

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:15, 1 perccel, jó reggelt!
2: Nagyon szeretjük, hogyha együtt mosolyognak velünk, és szerintem a következő történet az mosolyt fog csalni az arcukra. Van egy, képzeljenek el, egy 7 éves skóciai kisfiút, úgy hívják őt, hogy Jace Hindman. Elhunyt az édesapja, és az édesapja születésnapjára szeretett volna írni neki egy levelet. Nem csak szeretett volna, meg is írta, és a postás bácsinak hagyott egy üzenetet, így szól. Kedves postás, vidd ki kérlek ezt a levelet apukámnak a mennyországba, mert ma van a szülinapja. És a postás annyira jó fej volt, meg ugye az egész posta, a királyi posta, hogy nem azt mondták, hogy jó, akkor ezt félretesszük, mert nem tudjuk hova feladni, hát a mennyországba nem tudjuk feladni. Megoldották ezt a feladatot. Képzeld el.
1: Fontos, hogy nem Magyarországon vagyunk.
2: Igen, igen. De mondom, szerintem itthon is van azért, aki jó fejpostás is kapna, egy két éves kisfiútól szerintem megoldaná. De lényeg, hogy hivatalos levélben utána megerősítették a kisfiúnak, hogy bár nem volt egyszerű kézbesíteni a levelet, mert hogy ki kellett kerülniük a csillagokat, és még galaktikus akadályuk is volt, de a levél sikeresen megérkezett. És hogy ez hogy derült ki, hogy az édesanyja megosztotta a social media felületein, hogy mennyire hálás annak a postás bácsinak, aki ezt elintézte, és a kisfiúnak így egy kicsit könnyített a lelkén, hiszen a kisgyerek tényleg azt gondolja, hogy az apukája megkapta a levelet, és ez maradjon is így.
1: Ez tényleg aranyos.
2: Nagyon szép történet.
1: Én tegnap kaptam pont hivatalos levelet a postától, egy hónap vagy három hét után, hogy kivizsgálták a múltkori reklamációt.
2: Igen.
1: És megállapították, hogy amikor a kézbesítő itt hagyott nekem egy üzenetet itt a rádiónál, hogy nem találja a címzetet, hogy tényleg ide se jött, és meg se próbálta kézbesíteni a csomagot, hanem automatikusan rányomta, hogy nem sikerült vissza a feladónak Debrecenbe. Úgyhogy majdnem volt egy után Debrecenbe, hogy elhozzam a csomagom.
2: Na de látod, utána néztek, és elnézést kértek. Azért ez is ritka a mai világban.
1: Legalább ennyi.
2: Viszont tényleg, én ilyenkor tudod, mindig így visszajön az emberekbe vetett hitem, hogy ha ilyen jó emberek vannak, és ez hírt kap, és hogy nagyon sokan lájkolták az anyuka posztját, meg rengetegen megosztották ezt a történetet, akkor úgy ilyen kicsit hátradőlhetünk, és mondhatjuk azt, hogy na, hát ez így kéne, hogy ez egy annyira picike kis gesztus, és ennek kisgyereknek mennyire sokat jelentett.
1: Már várom, hogy valaki majd megírja, hogy na, persze, jól becsapták, meg rászedték, és majd most elhiszi, hogy majd akkor küldhet levelet újra és újra.
2: És hadd higgye, mert ugye én például abban hiszek, hogyha amit szeretnénk, és azt leírjuk, akkor az kimegy az univerzumban, mindegy ki miben hisz, én például ebben, hogyha leírom, akkor az kikerül oda, ahova én szeretném szánni, és a kisgyerek hadd éljen így mondjuk még 10-20 évig, teljesen mindegy.
1: Édes Petra, amit te leírsz, az kikerül a Facebookra. Téged ezért is.
2: Nem minden kerül ki a Facebookra. Én írok naplót. Nem, rengeteg gondolatom van.
1: Te amit... naplót írsz?
2: Igen.
1: Úristen, benne vagyok?
2: Nem.
1: Ez nekem... Egyfelől meggondolkodott, másfelől lehet, hogy megkönnyebbülés. Nem tudom, hogy...
2: Ez a napló, ez nem olyan napló, mint amit tini koromban írtam. Akkor is írtam, akkor a napi teendőimről, szerelmeimről, stb. Hanem most olyan dolgokat írok, amiket így szeretnék, sikerült lezárnom, és hogy így egy kicsit így fejlődjek ezáltal, amiket leírok. Úgyhogy ezt naplózom mostanában. Tehát nem emberekről írok, hanem érzésekről. Meg olyan dolgokról, amiket szeretnék, amiken túl vagyok, amiket még meg kell oldani, és a többi, és a többi.
1: Kedves.
2: Köszönöm.
1: Enrique Iglesias is a Bailamosban.
2: Hát ő is kedves, meg a kis családjával olyan helyeseket oszt meg tényleg.
1: De tényleg érkezik.
2: Nagyon édesek.
1: Irigylésre méltó.
2: Nagyon

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:17. Kaptunk egy kedves üzenetet, illetve többet. Sziasztok! Az előbbi sztori nagyon szép folytatása az AI-nál felvetett gondolatotoknak, hogy mitől is marad ember az ember. A Mennyországba költözött apukának kézbesítő postás épp olyan kedves, mint nálunk a faluban, itt Budapest közelében a buszvezető, aki egyik délután hazahozta a kisfiamat, kiegészítve egy plusz megállóval a végállomáson túl a járat valódi útját. 8 évesen ugyanis felborult a bringájával, tőlünk pár utcányra, és annyira ki volt, hogy csak megszokásból felszállt, és jegyet kért az utcánkig, ahová amúgy nem jár a busz.
2: Jaj, de cuki! Ez jó. Köszönjük!
1: Aztán Gabi meg azt írja, hogy náluk a cukrászdában egy nem létező fagylalt tálat raktak össze a kislánya kedvéért, amikor Vátig állította, hogy de ő múltkor is unikorn is kelyhet kapott, és most is azt szeretne.
2: Szeretnénk még ilyen történeteket hallani, például Rozáltól is. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szerusztok!
2: Te 25 évig dolgoztál postásként, és te is kaptál különleges kérést gyermektől. Mi volt az?
3: Igen. Kimentem akkor éppen beszedni a postaládát, amiben a leveleket dobják, és egyszer csak láttam, hogy egy boríték nélküli összehajtogatott papír van benne, tehát bélyeg se volt rajta, semmi, csak be volt dobva, és bementünk, kinyitottuk, és néztem, hogy egy olyan 6-7 éves fiúcska dobhatta be, mert már írni tudott, a nevét is, és a címét is tudta, azt is ráírta, de nagyon édesen, könyörögve kérte, hogy kedves Jézuska, én nagyon-nagyon szeretném ezt a játékot megkapni, de a szüleim azok nem tudják megvenni, mert kevés a pénzük. És hát olyan megható volt, én fogtam, és munka után kimentem a címre, és beszélgettem a szülőkkel, megmutattam a levelet, és mondták, hogy hát ez nagyon édes, és nagyon-nagyon hálásak voltak, hogy
2: foglalkoztál
3: vele. És azt mondták, hogy mindenképpen összeszedi, de közben ott pár munkatársammal hozzájárultunk egy kicsit.
2: Jaj, de kedvesek vagytok. Köszönjük, hogy ezt elmesélted nekünk.
3: Nagyon-nagyon örültek neki. Köszönöm.
2: Köszönjük.
3: Szépen.
2: Szép napot. Szia.
1: És most is hogy megvan, még hatod vagy meséli.
2: Igen.
1: Különösen tetszik. Ez a Sláger reggel, 9:50 lesz, 4 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik az indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, ki hogy szereti. Napsütéses időre számíthatunk ma is, 25 fokkal, és a hétvégére is csak jókat tudok ígérni. 25-26 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
2: És ha egyszerűen csak szép ősznek neveznénk?
1: Az is jó.
2: Ez indián nyár most, de 25 fok? Az,
1: hát az indián nyár. Az, hát mert október van, tudod?
2: Hát de este már fűteni kell.
1: Októberben nem szokott ilyen idő lenni.
2: Ja, igen?
1: You know. Jó. Igen.
2: Oké, rendben. Indián nyár.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója. A Rigips. www.rigips.hu.
2: A 78-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyva a keleti pályaudvar, vagyis Garai utca megállót, szabálytalanul parkoló jármű miatt. A 10. kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt még mindig baleset okoz fennakadást a középső sávban. A 4. kerületben a Megyeri úton a Szondi utcánál délig nem működnek a jelzőlámpák, illetve a Pozsonyi utca és a Tél utca csomópontjában délután 3-ig szintén kikapcsolták a berendezést karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után megint zajlik a karbantartás, szerintem a csatornáé, úgyhogy délután 14:30-ig zárva a külső sáv. Segítsék egymás haladását, meg a BKK járatait, köszönjük szépen. A 11. kerületi Bali Sándor utcában pedig vízvezeték építés miatt van mától szakaszosan félpályás zárás. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométerek között a forgalmat már az új pálya oldalra terelik át vagy vissza, de ott még csak két sáv használható, ezért továbbra is lassú a haladás a főváros felé. Az M7-esen Budapest irányában pedig aszfaltoznak Székesfehérvárnál a 64-es kilométernél. Itt egy sáv használható, jelenleg nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:50 és egy nagyon fontos ünnepnap van ma.
2: Nekünk, főleg rádiósoknak.
1: Hát mindenkinek.
2: De nekünk főleg rádiósoknak.
1: Jó, nekünk főleg rádiósoknak igen. Van, igen.
2: Ma van a zene világnapja, úgyhogy örvendjünk és ünnepeljük is meg. Ugye október 1-e van ma, és ma azért elég sok világnap van. Vannak olyan napok, amikor gyakorlatilag egy sem, ma viszont több is. A merrák elleni küzdelemről ma már ugye beszéltünk. A lényeg tehát, hogy október 1-én az UNESCO Nemzetközi Tanácsa a zene világnapjává választotta a mai napot, és ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet minket, illetve segíti a különböző kultúrák zenéjének a jobb megértését és megismerését is. Ez mondjuk fontos szempont, hogy ismerjük egymást, és el is fogadjuk egymást.
1: Igen, mert hogy a zene az elvileg ugye egy egyetemes nyelv, ami szokták mondani, hogy határtalan és hogy megnyitja a kapukat. Igen. Tehát amikor már a szó az már nem segít, akkor a zenével egymást lehet találni. Hát nem feltétlenül úgy, ahogy mondjuk az amerikai katonák csinálták ugye az iraki meg az afganisztáni háborúban is, hogy heavy metal zenét kezdtek el játszani a foglyoknak, meg a határon túlra. A Metallicát azt előszeretettel használták. De mondjuk, hogyha a könnyedebb, kellemesebb zenékre gondolunk, az valóban, hogy megmosolyogtatja az embert akkor is, hogyha nem érted, hogy miről szól.
2: Bizonyám.
1: Ez benne a csoda.
2: Igen.
1: Mivel ünnepeljünk?
2: Mondjuk egy Hooligans félemberrel?
1: Mert hogy azt értjük mindannyian.
2: Így van, pontosan.
1: Magyar dal a folytatásban, 9:40-kor.

0: Jó reggelt kívánunk! Sláger reggel! Itt a Sláger reggel, 3:10-kor.
1: Ha már ugye ma beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, több SMS is érkezik azzal kapcsolatban, mint például Lévi azt írta nekünk, hogy ugye ő megtanult szépen rajzolni, vagy most már tud rajzolni, illetve hogy segítséget szokott kérni azzal kapcsolatban, hogyha valami betegség megtámadja, hogy mit javasol az AI, és aztán utána azt is írta nekünk, hogy a dokia ugye ugyanazt javasolta. Viszont nem tudom, Zoli, te kinek hinnél inkább, mert mostanában ugye sajnos nagyon sokan az influencereknek is hisznek, hogyha mondjuk orvosi témában ők kinyilatkoztak. Inkább a ChatGPT-t kérdeznéd meg, vagy az influencereknek hinnél, hogyha valamiről megpróbálnak téged meggyőzni?
0: És ha egyiknek sem.
1: Ha nem.
0: Tehát, hát figyelj,
1: mondjuk én... például van egy vitamin, vagy van egy, most jön az őszi időszak, szeretnénk sokkal felturgozni.
0: Ha orvosi kérdést, az orvosnak teszek fel. Aha, tehát, hogy ha szerelésről van szó, akkor addig megyek, amíg nem találok egy olyan szakít, aki legalább telefonon, tehát ha nem is tudja fogadni az adott eszközt, múltkor a gáztűzhelyről csevegtem, a nem tudom, a hányadik szerelővel telefonon, mondta, hogy nem vállalja, mert PB palackos, meg nem tudom micsoda, de mondom, és akkor megkérdeztem a harmadik, de miért? És elkezdtük beszélgetni, és akkor azért elmondta, hogy mire érdemes odafigyelni. Neki hiszek, mert ezzel foglalkozik évek óta. Uh-huh. És persze nagyon sokszor van, hogy van egybeesés azzal, amit az AI is mond, de azért közben meg látom, hogy vannak olykor csak nüansznyi eltérések, máskor meg kardinális kérdésekben nincs egyetértés.
1: Azért kérdeztem ezt, mert hogy kicsit engem elborzasztott az a cikk, ami azt taglalt, hogy a Z generáció, tehát a nálunk fiatalabbak, azért nagyon gyakran, hogyha mondjuk ilyen vitaminokkal kapcsolatos, vagy fogyási praktikákkal kapcsolatos ötleteket várnak, akkor nagyon sokszor az influencereknek hisznek. Ugye az influencerek meg nagyon sokszor azért mondanak valamit, mert
0: fizetnek nekik.
1: Fizet nekik a cég, igen. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk azt használják, úgyhogy mondjuk ezért óvatosak.
0: Soha nem értem azt, hogy amikor egy influencer egyik héten az egyik terméket reklámozza, a következő meg a másikat, hogy tehát ilyen hatalmas pálfordulásra, hogy az hogy nem mondja azt erre az átlag, hogy figyelj, akkor pont ennyire hihetünk neki. Igen, az a döbbenetes, az AI-ról pont most olvastam, képzeld el, hogy egy harvardi kísérletben már arra tettek próbálkozás, vagy volt egy ilyen próbálkozás, hogy nem tanárok tanították a diákokat, hanem a mesterséges intelligencia, és hát jóval hamarabb értek el tök jó eredményeket a diákok. Csak itt ugye megint adódik a kérdés, hogy oké, de mit tanít nekik a mesterséges intelligencia? Most ez megint olyan, amiről itt Arturral is beszéltünk, hogy persze, hogyha megvan a konkrét tananyag, tehát nem neki kell kitalálnia, vagy költenie az információkat, hanem azt mondta, hogy már pedig ez az, amit át kell adnod, akkor lehet, hogy tud olyan módszereket, amivel segíthet abban, hogy hamarabb célt érjenek. Majdnem 200 harvardi hallgató vett részt. Uh-huh. Egyébként egy fizika kurzuson, tehát hogy a fizikával kapcsolatos dolgokat kellett. Mondjuk arra mondhatjuk, hogy elég exakt tudomány, tehát hogy hát ha az AI nem talál ki semmi más, mert ugye erről is pont beszélgettünk Arturral, az már adáson kívül, hogy oké, mi van akkor, hogyha rájön mondjuk az AI egy matematikai összefüggésre, amit mi emberek évszázadok óta nem tudunk megoldani, vagy olyan fizikai feltalálással, vagy nem tudom, ötlettel áll elő, amire eddig nem volt példa, hogy akkor azzal most mi van? Higgyünk neki, vagy ne? Vagy akkor kit illet például a jogdíj ezért?
1: Jó a kérdés, szerintem járjunk nyitott szemmel. Közben megtaláltam egy érdekes felvetést is, az Adolescent Health, egy olyan lap, ami egyébként fiataloknak szól, tehát tiniknek, és az ő kutatásuk szerint, tehát sajnos magyar kutatásom nincs erre vonatkozóan, de engem megdöbbentett, hogy ugye a fiatalok 75%-a követ egészségügyi influencereket, és a 77,6%-uk pedig azt mondta, hogy vakon feltétel nélkül bízik abban, amit tőlük hall.
0: Két szó jut erről eszembe. Természetes kiválasztódás.
1: De tinik még.
0: Hát érted? Van nekik anyjuk meg apjuk jó esetben, ugye? Meg elvileg nekik is van anyjuk. Nem tudom. Egyébként most az AI-től függetlenül, mert az AI is csak egy eszköz, bizonyos szempontból, más szempontból több, mint egy eszköz. De hogy te például próbáltál már olyan, mint egy nyelvtanuló alkalmazást, amiben már nincs benne emberi tényező?
1: Én nem, de a barátaim imádják az egyiket, ami most nagyon népszerű, és naponta csinálják is a feladatokat.
0: Például nekem ez sem működik. Tehát nekem olyan szinten szükségem van egyszerűen emberi kapcsolódásra, hogy amikor nekifutok bárminek, hogy ilyen autodidakta módon megcsinálja, tehát mondjuk, ami ilyen nagyobb volumen, mint egy nyelvtanulás, akkor nekem ott kell, hogy legyen egy valódi ember, akivel beszélgetek. Próbáltam én is a ChatGPT-mmel, és gyakoroltunk, oké, idegen nyelvet, tehát hogy tök jó, de egy idő után nekem hiányzott az ember a gépből.
1: De hogy gyakoroltatok? Tehát elkezdtek angolul beszélgetni?
0: Elkezdesz hozzá francia beszélni, és francia válaszol. Persze, és utána, ha megmondod, hogy milyen szinten szeretnéd, megkérdezted, hogy mit szeretnék. Szókincset fejleszteni, beszélgessünk szituációkról, stb. És utána nagyon kedvesen elmagyarázt, hogy figyelj, ha így mondod, akkor az, ha úgy mondod, az azért jó. Igen, és hát mondta, hogy attól függ, hogy mennyire akarsz finoman, hogyha szeretnél nagyon mit mondod? Igen, akkor inkább így mond, de tulajdonképpen azzal sincs baja, hogy mondtad, az egy kicsit hétköznapi megfogalmazás. Zoli, hogyha épp nem rendezvényre mész, akkor ez így tök jó lesz. Tehát, hogy ilyenekben segít, de nekem akkor is inkább kell az, hogy ott üljön valaki szemtől szembe. Tehát, amit
1: akár
0: te is mondtál,
1: mondjuk laptopon keresztül is, de akkor is ott üljön egy ember.
0: Nekem még az se jön be. Nem.
1: Az se.
0: Nem. Akkor a kedves angoltanár barátomtól tanulnék így laptopon, mert ő ugye vidéken van, de hogy mondtam, nekem ez nem megy. Tehát az, hogy nézzük egymást egy képernyőn, ez nekem nem. Nem, és itt csatlakoznék vissza arra, amit mondtál, hogy az, hogy emberek vagyunk, igen, és szerintem ez egyre inkább felértékelődik majd a jövőben. Én ebben szeretnék hinni. Chappell Roan-nal folytatjuk. Good luck, baby! Egy idővág oda, ugye? Hát sok sikert hozzája, vagy jó szerencsét, vagy nem tudom. Na, elindulj!

0: És akkor itt a Sláger reggelben a zene világnapján a legtalálóbb dallal köszönünk el. Shut up and drive. Pofa be is, tűnés.
1: És megyünk is.
0: Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Szép napot, jó munkát, találkozunk holnap reggel 6-kor is. Viszal!
1: Viszal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
8: Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
9: A reklám után.

0: Cáfolja a költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. 8. alkalommal rendezik meg az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Határozottan visszautasítja a hűtlenkezelésre és költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A társaság közleményében arra reagált, hogy Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter videójában a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 programmal kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. A cég szerint azonban a program a vonatkozó kormányhatározat alapján a jogszabályok betartásával valósult meg. Közlésük szerint 92 település, több száz civil szervezet és sportegyesület vesz részt a programban, amelynek rendezvényein eddig több tízezer ember vett részt. A társaság beszámolója szerint több mint 1 milliárd forintot fordítottak többek között kistelepülési mozgásprogramokra, iskolai és civil sporteseményekre, valamint fogyatékkal élők mozgás lehetőségeire. A pályázati rendszerben 366 pályamű érkezett, ezek közül 242 kapott támogatást. A Veszprém Balaton 2023 ZRT szerint a program előkészítése és megvalósítása során nem történt sem hűtlenkezelés, sem költségvetési csalás. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Kőrös-hegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A közgyűlés jóváhagyta a V-busz új díjszabását. Ez alapján november 1-től drágulnak a helyi buszközlekedés jegyárai Veszprémben. Az elővételes jegy 350-ről 450-re, a havi teljes árubérlet 8750-ről 9750 forintra emelkedik, a tanulóbérlet pedig 350 helyett 700 forintba kerül majd. Már online is megvásárolhatók a Veszprémi Petőfi Színház bérletei. Az új lehetőség a szabad bérletekre is vonatkozik, így az előadások és az ülőhelyek kiválasztásához sem kell személyesen felkeresni a jegyirodát. A 2026-2027-es évadra 20 féle felnőtt bérlet, 20 gyermekbérlet és 15 ifjúsági bérlet közül lehet választani. Online az 5 és 10 alkalmas szabad bérletek is elérhetők. A vásárlás után a bérlet PDF formátumban érkezik e-mailben, a szabad bérlet kódjával pedig otthonról lehet kiválasztani az előadást és az ülőhelyet. A rendszer nyilván tartja a felhasznált alkalmakat, a kiváltott jegyek pedig később is letölthetők. A színház tájékoztatása szerint már az évad elején nagy az érdeklődés. Az Abigail pénteki premierje teltházas, a premier bérletet választók száma pedig közel másfélszeresére nőtt az előző évadhoz képest. Október 2-án és 3-án rendezik meg 8. alkalommal az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt a Balaton felvidéken. A résztvevők több táv közül választhatnak, egyéniben vagy csapatban, futva vagy akár túratempóban is teljesíthetik a pályát. A legrövidebb versenyszám 5, illetve 11,5 kilométeres, a 23 kilométeres Koloska távot pedig a terepfutással ismerkedőknek ajánlják. A 38,5 kilométeres Gella már nagyobb rutint igényel, a leghosszabb 115 kilométeres hegyestőtáv pedig igazi ultraverseny, amelyet 2-10 fős csapatok is teljesíthetnek.
1: A 74-es és a 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Nehéz az átjutás a Margit hídon, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Megyeri úton, a Szondi utcán, ma 12 óráig, illetve a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban 9 és 15 óra között karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után a csatornajavítás zajlik. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. 0630-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 perccel 10 óra után indul a slágernap, közben innentől kezdve a mikrofon mögött Jekkel Dániel, tengermély tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és vele együtt a munkaórákat. Avicii, You Make Me, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újra indulnak a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló egyetemi filmklubok. A fél év során 28 felsőoktatási intézményben, köztük 11 Budapesti Egyetemen közel 200 ingyenes vetítést tartanak. A hallgatók nem csak a magyar filmkincs legjobbjait élvezhetik kiváló minőségben, hanem olyan neves hazai alkotókkal is személyesen találkozhatnak Budapesten, mint Szimler, Bálint vagy Török Ferenc. Mondom még egyszer, 11 Budapesti Egyetem részt vesz ebben a programsorozatban. Van, úgyhogy érdemes lehet részleteket megkeresni és kielvezni ezt a lehetőséget. Egyetemi filmklubok 2026-ban is, illetve ebben a fél évben is. Nálunk pedig érkezik a következőkben Laidback és a Sunshine Reggae, pont passzol ehhez az időjáráshoz.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olivia Dean és a Man I Need után érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Aztán az óra második felét Kamrad és a So Good fogja megnyitni.
1: Zavartalanul folytatódik a Vénasszonyok nyara a vételkörzetünkben, az utakon mindenhol száraz aszfalttal találkozhatnak a közlekedők. A meteorológusok szerint fronthatás sem terheli a szervezetünket, de a délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és fáradékonyság is jelentkezhet a volán mögött. A keleti délkeleti szél a Dunántúlon többfelé megélénkülhet, helyenként erős lökések is lehetnek, így érdemes két kézzel fogni a kormányt. A délutáni maximum hőmérséklet 24-25 fok körül alakul az előrejelzések szerint.
0: 74-es és a 79-es trollibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Nehéz az átjutás a Margit hídon, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Megyeri úton, a Szondi utcán ám a 12 óráig, illetve a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban 9 és 15 óra között karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után a csatorna javítás zajlik. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. 0630 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A 2000-es évekből is egy ilyen szólt, 2001-ből az S Club 7 és a Don't Stop Movin' után folytatjuk tovább Ruzsa Magdival, akinek a Hazatalás című dalát hallgatjuk, amihez készült egy megható kisfilm, amelyben az énekesnő visszatér gyerekkora helyszínére, Kishegyesre. A klipben nem csak egykori iskolája és szülei tűnnek fel, hanem a vajdasági falu utcái is, megmutatva azt a gyökerekből táplálkozó mély világot, ahonnan annak idején pályája elindult. A klipben nézhetjük, most pedig hallgatjuk ezt a hangulatot. Ruzsa Magdi, Hazatalálsz itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: Valami van a levegőben.
9: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
10: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Én szeretem a csillagokat.
12: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
11: Hát az én csillagképem ugye...
12: November végi vagy, akkor a nyilas. Rák. Nyilas.
11: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
12: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
11: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
13: Tamarám, neked mi?
14: Én hal vagyok.
13: Halak.
12: Hallak.
11: Anya is.
12: Anya is hal. Én vakond vagyok.
14: Vakond? Akkor lakjál a földbe.
12: De a csillagképen vakond.
14: De akkor is lakjál a földbe.
11: Végre álló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Az orvoskamara támogatja a vezetői cikluskorlátozást. Ismét megyéknek nevezik a vármegyéket, és ma újra összeül a fővárosi közfejlesztések tanácsa. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Mától megszűnik a vármegye elnevezés. A közigazgatási és földrajzi területi egységeket ismét megyéknek nevezik. A főispánok elnevezése is változik, ők újra kormány megbízottként látják el feladataikat. A változásról az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik, visszafordítva 2023-ban bevezetett elnevezést. A szabályozás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a vármegye kifejezést az átállás idején továbbra is használják addig, amíg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy a vezető tisztségviselőit legfeljebb 2 ciklusra lehessen megválasztani. A köztestület szerint a rendszeres belső megújulás szolgálja legjobban a kamara működését. Ha az országgyűlés Bakka András köztársasági elnök kifogása alapján törli a korlátozást a törvényből, a MOK azt kéri, tegyék lehetővé, hogy saját alapszabályban vezethesse be azt. Az államfő tegnap küldte vissza megfontolásra az egészségügyi kamarai törvénymódosítást, mert szerint a tisztségviselők megválasztásának szabályait inkább a szakmai szervezetekre kellene bízni. Hosszú idő után ma délután ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapestet és az egész országot érintő stratégiai kérdésekről egyeztetnek, és több területen is megállapodásra készülnek. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, a főváros fejlődésének alapja a kormány és Budapest vezetésének korrekt együttműködése. A tanácskozás pontos napirendjéről a közlés további részleteket nem tartalmazott. Közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani holnap este a Puskás Aréna környékén egy labdarúgó mérkőzés miatt, közölte a BKK. Várhatóan este 6-tól 23 óra 50 percig lezárják többek között a Dózsa-György út, az Ifjúság útja, a Verseny utca és az István-Mezei út érintett szakaszait. A 30-as busz, valamint a 75-ös és a 77-es trolli terelve közlekedik. A BKK azt kéri, hogy a szurkolók lehetőség szerint közösségi közlekedéssel érkezzenek. Elsősorban az M2-es és M4-es metrót, valamint az 1-es villamost ajánlják. Október első hétvégén újabb szakaszba lép a Csepeli-Tihanyi utca felújítása. Az Erdősor és a Királyerdő út közötti rész holnapra elkészül. Ezt követően a Királyerdő út és a Sziget-Szent Miklósi út közötti szakaszon folytatódnak a munkák. Emiatt október 5-én reggel 8 órától lezárják az érintett útszakaszt. Az ott parkolókat arra kérik, hogy addig vigyék el járműveiket. A munkaterületen maradó autókat ugyanis elszállítják. A gyalogos forgalom a felújítás alatt is biztosított marad. Október 21-én választják meg a második kerület képviselőjét a fővárosi diák közgyűlésbe, írta az itlakunk.hu. A testületben budapesti diákok képviselik a fiatalok érdekeit és véleményét a fővárosi döntéshozók felé. A második kerületi választáson minden helyi iskolába járó legalább 7. osztályos tanuló indulhat. A jelölésre a helyszínen lesz majd lehetőség. Szikrázó napsütés kíséri a délelőtti forgalmat, az utakon tökéletesek a látási viszonyok és szárazak az utak. Délutára 24-25 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Frontot mára nem ígértek, de a délelőtti felmelegedés miatt még jelentkezhet némi fejfájás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
13: 74-es és a 79-es trollibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Nehéz az átjutás a Margit hídon, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben, a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma 12 óráig, illetve a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban 9 és 15 óra között karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után a csatorna javítás zajlik. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol 2 sávban halad a forgalom, a terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. 0630 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én annyira élvezem ezt, hogy szép az idő, süt a nap, viszont nincsen ilyen irgalmatlan meleg, hanem pont tökéletes időjárás. Na élvezzük ezt ki, hozom hozzá Benzabút az óra indítójaként.

slágerek, mert ez volt Sabrina Carpenter és a Tears, aztán már is megyünk tovább Chris Reával, de előtte azért még mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy a mai naptól kezdve búcsút inthetünk a vármegye bérleteknek. Október 1-től ugyanis a vármegyék és mit megyék kialakultak, így a MÁV csoport bejelentése nyomán a népszerű utazási igazolványok is megyebérlet néven folytatják. A névváltozás a Pest megyei, illetve a budapesti utazókat is érinti, azonban a már megvásárolt bérletek érvényességük végéig továbbra is gond nélkül használhatók a közösségi közlekedésben. Egy új korszak megyék, vármegyék kapcsán. Bátor újra, megyék vannak, nem vármegyék. Chris Rea, The Road to Hell, ezzel folytatjuk.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Szép felállni.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan eroszramázott, és Ricky Martin közösét hallgattuk, egy igazi tesztoszteron atombomba kis túlzással. Az előzőekben ez volt tőlük a Non Siamo Soli, aztán az időjárási és közlekedési információkkal megyünk tovább, hogy jön a K-pop Demon Hunters egyik főcímdala, betétdala, a Huntrix és a Golden, és jól megiszítja az óra második felét.
1: Csodás őszi időben autózhatunk, a délelőtt folyamán legfeljebb csak néhány fátyol felhő jelenhet meg az égen. A közlekedés meteorológiai feltételek szinte ideálisak, de az alacsonyan járó nap miatt a napszemüveg kötelező kellék. Bár időjárási front ma nincs, a melegedés miatt dekoncentráltság, és egyeseknél vagy az arra érzékenyeknél migrén is előfordulhat. A Dunántúli szelesebb tájakon pedig ingerlékenység zavarhatja a vezetést. A pollenterhelés fokozatosan csökken, délutára 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: Az 1-es főúton az 59-es kilométernél Vértes szülősön a vasútállomás környezetében egy személyautó balesete miatt csak a félútpálya járható. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosmizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél aszfaltoznak, a forgalom egy sávon halad, emiatt a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Budapesten a 74-es és a 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, illetve a 15-ös autóbusz is újra az eredeti útvonalán közlekedik. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak, segítsenek nekünk segíteni. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a slágerem a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sugar Babes után megyünk tovább Kylie Minoggal. Azt tudták, hogy a kultikus slágere az I Should Be So Lucky alig 40 perc alatt született meg? A legendás Stuck Aitken Waterman producer trio ugyanis egyszerűen elfelejtette annak idején, hogy az énekesnő érkezik Londonba, így a stúdió ajtajában várakoztak, amíg kapkodva megírták neki a dalt, ami aztán világhírnevet hozott az akkor még csak kezdő popcsillagnak. A következő dalról van szó, Kylie Minogue és az I Should Be So Lucky, nem látszik rajta, hogy 40 perc alatt készült.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltó parancsnok vette át a művész műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: Az M0-ás autóúton a déli szakaszon az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében a 20-as kilométernél két személyautó ütközött össze korábban. A sávzárás megszűnt, a torlódás pedig feloszlóban van. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban. Ott a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert. A 82-es főúton Csesznek térségében a 31-es kilométernél egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat, fokozott óvatossággal vezessenek. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás jelenleg 3 km környéki. Ha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak. 0-30-30-30-98 a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Vidám délutánt mindenkinek, és jó étvágyat a Sláger FM-nál, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Délután is a legnagyobb slágereket hallgatjuk változatosan. Egyik kedvencünk érkezik, a másik után bele ebbe a szép napsütéses délutánba. David Guetta, Usher és a Without You az első.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Phil Collins és a You Can't Hurry Love után hoztam zuglói nyugdíjasoknak egy jó hírt, ugyanis térítésmentes szállítással segítik a 65 év feletti zuglóiakat a kerületi önkormányzatnál. Az új szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt nehezen utaznak tömegközlekedéssel, de önállóan tudnak ülni. Munkanapokon reggel 8:30-tól délután 3 óráig kérhető a segítség egészségügyi intézményekbe, hivatalokba vagy gyógyszertárba való eljutáshoz. A zugló.hu/idősfuvar oldalon van minden további információ. Nálunk pedig érkezik a Valmár, illetve Manuel közöse. Ez az Éget a nap, itt a Sláger FM-en. Hey,

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is az óra feléhez érkeztünk, úgyhogy fújunk egyet, közben meghallgatjuk a friss időjárási és közlekedési infókat. Aztán megyünk tovább Justin Wellingtonnal és az Aiko Aikoval.
1: Verőfényes napsütésben telnek a déli órák, a száraz aszfalton akadálytalanul haladhat a forgalom. Az időjósok előrejelzése alapján ez a jó idő garantáltan feldobja a hangulatunkat, de a volán mögött a melegedés okozta keringési panaszokra, és a tompuló reflexekre azért érdemes még odafigyelni. A Dunántúlon az erős keleties széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek, így vezessenek óvatosan. Az allergiásokat a közepes szintű parlagfű zavarhatja még picit, a csúcshőmérséklet délutára 24-25 fok lesz.
0: Az M0-as autóúton a déli szakaszon az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében a 20-as kilométernél két személyautó ütközött össze korábban. A sávzárás megszűnt, a torlódás pedig feloszlóban van. Az M1-esen Hegyeshalom felé Piatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban. Ott a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert. A 82-es főúton Csesznek térségében a 31-es kilométernél egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat, fokozott óvatossággal vezessenek. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajosmizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás jelenleg 3 km környéki. Ha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak. 0630 30 30 98 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt a Caesar Sisters, aztán megyünk tovább Hozierrel. Tőle érkezik a Too Sweet című világslágere, ami majdnem lemaradt arról a lemezről, amin végül megjelent. Az ír énekes az Unheard című EP megjelenése előtt szinte az utolsó pillanatban fejezte be a dalt, mert eredetileg nem érezte elég erősnek, aztán végül hatalmas meglepetésre ez lett a pályafutása első olyan szerzeménye, amely a tengeren túli slágerlisták élére ugrott, és meghódította a globális rádiókat. Na, mi a tanulság? Nem szabad kishitűnek lenni, hanem bízni kell és próbálkozni. Jön Hozier, és a Too Sweet itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni?
2: És tud is.
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
6: Humin savat használok. Humin Gardent.
5: És én már elkéstem vele?
6: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
5: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés és töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Valami van a levegőben.
10: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
12: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
13: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
14: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
13: Nem, csak rajzolok.
14: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
15: Művészet.
13: Én festek.
14: Tényleg?
15: Művészet.
13: Festelni is szoktam sokszor.
14: Mi a témátok, amit rajzoltok?
13: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
14: Igen?
13: Igen, az a kedvenc.
16: Én már egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
14: Tényleg? Hányfajta szívet lehet lerajzolni?
13: 100.
14: 100?
13: A legcsúnyabbtól a legszebbik. Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Felváltva lesznek kormány és kabinet ülések szerdánként. Az ORFK irányítása alá került a terrorelhárítási központ, és átmenetileg bezárják a kaszásdűlő és sportcsarnokot műszaki problémák miatt. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Új működési rendre áll át a kormány. Szerdánként egyik héten kormányülést, a következőn pedig kabinetülést tartanak, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A kabinet jelenleg 4 döntéshozó fórumot működtet. Stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi kabinetet. Kapitány szerint az új rendszer célja, hogy az egyes szakterületekkel célzottabban és részletesebben tudjanak foglalkozni, így gyorsabbá és hatékonyabbá váljon a döntéshozatal. A kabinetek saját szakterületükön önálló döntési jogkörrel is rendelkeznek. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terrorelhárítási központ. A TEK önálló rendvédelmi szervként működik, de nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként működik tovább, az ORFK közvetlen irányítása alatt. Megszűnt korábbi formájában az országgyűlési őrség is, személyvédelmi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. A belügyminisztérium szerint az átalakítás célja az egységesebb és hatékonyabb szakmai irányítás. Elővigyázatosságból ideiglenesen bezárják a 3. kerületi önkormányzat tulajdonában álló kaszásdűlői sportcsarnokot. Kis László Óbuda-Békésmegyer polgármestere közölte, az Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia által használt létesítménynél olyan műszaki problémák merültek fel, amelyek miatt indokolttá vált az épület statikai állapotának szakértői vizsgálata. Az önkormányzat ezért a Kaszások Sportegyesülettel együttműködve úgy döntött, hogy a sportcsarnokot a statikai szakvéleménnyel készültéig nem használják. A bezárás átmeneti, a létesítmény további sorsáról a vizsgálat eredménye alapján lehet dönteni. Október 4-én vasárnap délelőtt 9 és 12 óra között rendezik meg a Fut a Csepel sportválasztó és egészségnapot a csepeli Darudonban. A résztvevők több futamból választhatnak. Lesz 1900 méteres alsós, 4000 méteres, 600 méteres speciális és 400 méteres ovis futam is. A futóprogramok mellett sportági bemutatók, egészségügyi mérések és tanácsadások, valamint gyerekprogramok várják az érdeklődőket. Idén új nevezési felületen lehet jelentkezni, amelyhez segítséget és útmutatókat is biztosítanak. A rajtszám alapján minden induló részt vesz a nyereményjátékban, amelynek fődíja egy JBL hangfal lesz. Szombaton az állatszeretet ünnepet, vasárnap pedig az állatkerti nevelőszülők találkozóját rendezik meg az Állatok Világnapja alkalmából. Október 3-án délelőtt 10-től délután 4-ig az állatbemutatók és látványetetések mellett természetvédelmi szervezetek kitelepülései, kézműves programok, valamint a madarakról, hüllőkről, rovarokról, méhekről és talajlakó élőlényekről szóló bemutatók várják a látogatókat. Vasárnap 9:30-kor kezdődik az állatkerti nevelőszülők találkozó, amely elsősorban a jelképes örökbefogadóknak szól. A program része a szülői értekezlet, ahol a gondozók beszámolnak az örökbefogadott állatok mindennapjairól, emellett állomásjáték és tombola is várja a résztvevőket. Kora délután kifejezetten kellemes száraz őszi idő várja a közlekedőket. A front hiánya ellenére a vérnyomás ingadozás tompíthatja a reflexeket, úgyhogy legyenek körültekintőek. A csúcshőmérséklet 24-25 fok között lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
15: Megszűnt a forgalmi akadály a 10. kerületben, a Dréher Antal úton befelé, a Jászberényi út után. Nem működnek viszont továbbra sem a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban 15 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ott rendőrök irányítják. Mától szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában vízvezetéket építenek ott. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban, a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert, vigyázzunk ott rá, meg magunkra is. Szintén az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, a terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan araszolgatnak a járművek. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul az újabb óra, egy óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és velük szinkronban a munkaórák is szépen eltelnek ezen a csodaszép napsütéses csütörtök délutánon. Jekkel Dániel vagyok, Amy Winehouse-szal indul az óra.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

ez a sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez egy olyan dal volt, amit egy ilyen kis esti baráti csörözgetés kapcsán, nem egy kimondottan kocsmában, hanem egy ilyen jó hangulatú pubban tudok abszolút elképzelni, ahogy szól a zene, és mindenki egyszerre éneklés, és ebből lesz egy ilyen nagy közösségi éneklés, és abszolút ez a hangulata. Shabuzi és a Barsong, ezt hallgattuk az előzőekben, mától pedig ingyen jár a MOL Bubi a budapesti bérleteseknek. A Budapest Go-ban érvényes legalább 30 napos bérlettel rendelkezők regisztráció után havi 10 alkalommal egyenként fél órás utazásra térítésmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A rendszer átmenetileg e-mailben kapott kuponokkal működik, miközben a fővárosi hálózat folyamatosan bővül az új mobi pontokkal. Érdemes lehet használni ezt a lehetőséget, hogyha bubizhatnékunk van, vagy gyorsan kell eljutni A-ból B-be hirtelen, akkor ott van ez a lehetőség. Érdemes a Budapest Go-t fürkészgetni, böngészgetni, és megtalálni ezt a lehetőséget. Gloria Gaynor-ral megyünk tovább. Ez tőle a Can't Take My Eyes Off You itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me zárta az óra első felét, ami után egy hasonló kaliberű énekesnő érkezik, aki az Instagramon nemrégiben lerövidítette a nevét, és már nem Miley Cyrus, hanem csak Miley. Az időjárási és közlekedési infók után a Flowers nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Igazi csapadékmentes vénasszonyok nyara kíséri a koradi utáni órákat. A forgalomban lévőket száraz utak fogadják, de a vakító napsütés miatt tartsák kéznél a napszemüveget. A hőmérséklet lassan eléri a maximumát, vitelkörzetünk településein ma akár 24-25 fokot is mérhetünk. A frontmentes idő ellenére fáradékonyság és migrén is jelentkezhet a melegedés miatt. A szelesebb dunántúli részeken élők pedig ingerlékenyebbek lehetnek a megszokottnál. Ahogy mondani szoktam, legyenek türelmesek magukkal és egymással is.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a 10. kerületben, a Dréher Antal úton befelé, a Jászberényi út után. Nem működnek viszont továbbra sem a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban 15 óráig karbantartás miatt, a forgalmatot rendőrök irányítják. Mától szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában vízvezetéket építenek ott. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban, a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert, vigyázzunk ott rá, meg magunkra is. Szintén az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki. 7-8 kilométer hosszan araszolgatnak a járművek. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Különleges nap van a mai napon, ugyanis 35 éve, 1991 óta tartják számon október 1-ét az idősek világnapjaként az ENSZ közgyűlésének határozata alapján. Ezen a napon világszerte arra hívják fel a figyelmet, hogy megbecsüljük és elismerjük a szépkorúak társadalmi szerepét, miközben Budapesten és az országban is különféle rendezvényekkel köszöntik a nagyszülőket, illetve az idősebb generációt. Az ő napjuk tehát ez a mai, úgyhogy nagyon szép napot, nagyon jó egészséget kívánunk nekik. Érkezzen most nekik a Kowalski meg a Vega és a Mindenem itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Balatonpláza újdonsága, igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keres minket a minicrm.hu oldalon.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. Ne.

0: Cáfolja a költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. 8. alkalommal rendezik meg az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Határozottan visszautasítja a hűtlen kezelésre és költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A társaság közleményében arra reagált, hogy Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter videójában a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 programmal kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. A cég szerint azonban a program a vonatkozó kormányhatározat alapján a jogszabályok betartásával valósult meg. Közlésük szerint 92 település, több száz civil szervezet és sportegyesület vesz részt a programban, amelynek rendezvényein eddig több tízezer ember vett részt. A társaság beszámolója szerint több mint 1 milliárd forintot fordítottak többek között kistelepülési mozgásprogramokra, iskolai és civil sporteseményekre, valamint fogyatékkal élők mozgás lehetőségeire. A pályázati rendszerben 366 pályamű érkezett, ezek közül 242 kapott támogatást. A Veszprém Balaton 2023 ZRT szerint a program előkészítése és megvalósítása során nem történt sem hűtlen kezelés, sem költségvetési csalás. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Kőrös-hegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A közgyűlés jóváhagyta a V-busz új díjszabását. Ez alapján november 1-től drágulnak a helyi buszközlekedés jegyárai Veszprémben. Az elővételes jegy 350-ről 450-re, a havi teljes árubérlet 8750-ről 9750 forintra emelkedik, a tanulóbérlet pedig 350 helyett 700 forintba kerül majd. Már online is megvásárolhatók a Veszprémi Petőfi Színház bérletei. Az új lehetőség a szabad bérletekre is vonatkozik, így az előadások és az ülőhelyek kiválasztásához sem kell személyesen felkeresni a jegyirodát. A 2026-2027-es évadra 20 féle felnőtt bérlet, 20 gyermekbérlet és 15 ifjúsági bérlet közül lehet választani. Online az 5 és 10 alkalmas szabad bérletek is elérhetők. A vásárlás után a bérlet PDF formátumban érkezik e-mailben, a szabad bérlet kódjával pedig otthonról lehet kiválasztani az előadást és az ülőhelyet. A rendszer nyilván tartja a felhasznált alkalmakat, a kiváltott jegyek pedig később is letölthetők. A színház tájékoztatása szerint már az évad elején nagy az érdeklődés. Az Abigail pénteki premierje teltházas, a premier bérletet választók száma pedig közel másfélszeresére nőtt az előző évadhoz képest. Október 2-án és 3-án rendezik meg 8. alkalommal az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt a Balaton felvidéken. A résztvevők több táv közül választhatnak, egyéniben vagy csapatban, futva vagy akár túratempóban is teljesíthetik a pályát. A legrövidebb versenyszám 5, illetve 11,5 kilométeres, a 23 kilométeres Koloska távot pedig a terepfutással ismerkedőknek ajánlják. A 38,5 kilométeres Gella már nagyobb rutint igényel, a leghosszabb 115 kilométeres hegyestőtáv pedig igazi ultraverseny, amelyet 2-10 fős csapatok is teljesíthetnek.
1: Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban, 15 óráig karbantartás miatt ott a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak, úgyhogy ott is ne megszokásból, illetve ott se megszokásból közlekedjünk. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan araszolva haladnak a járművek. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosvizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás ott meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most!
2: Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt az órát is együtt töltjük és hallgatjuk. A legnagyobb slágereket változatosan, amiből az első Lady Gaga-é jön tőle, a The Dead Dance.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ray Dalton és a Blood Running, ez szólt az előzőekben. Budapesten pedig kezdődik a kötelező ebb összeírás, vagyis már el is kezdődött több kerületben, így a 7. és a 8. kerületben is, ahol december 1-ig kell kitölteni a hivatalos ebb adatlapot. Az adatszolgáltatás minden kutyatartónak törvényi kötelezettsége, még akkor is, ha azt korábban már elvégezték. A határidők pedig kerületenként, például Óbudán a 15. vagy a 13. kerületben eltérnek, aki elmulasztja a bejelentést, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat, úgyhogy érdemes komolyan venni az ebb összeírást és adatot szolgáltatni. Jön a Dead or Alive, és a You Spin Me Around itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Álvaro Soler és a Sofia. Elszólt az előzőekben, a következőkben pedig jön Loi és a Get Lucky, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után, és ő kíván nekünk nagyon szerencsés délutánt.
1: Folytatódik a csodás őszi időjárás a délután második felében is. A meteorológusok előrejelzései alapján esőtől továbbra sem kell tartanunk. A látási és útviszonyok is kiválóak, de a napi rohanás és a felmelegedés utóhatásaként sokan lehetnek egy picit dekoncentráltabbak vagy fáradtabbak a volán mögött. A keleti délkeleti szél a Dunántúlon élénk marad, tartsanak nagyobb követés és oldaltávolságot. A délutáni csúcs pedig 24-25 fok lesz. Késő estére pedig 9-11 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Pozsonyi utca, Tér utca csomópontban, 15 óráig karbantartás miatt ott a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után, mert csatornát

0: Tanak, úgyhogy ott is ne megszokásból, illetve ott se megszokásból közlekedjünk az M1-es autópályán, a Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométerek között. A forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan araszolva haladnak a járművek. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosvizsely és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás ott meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Robbie Williams és a Candy 2012-ből szólt. Aztán megyünk tovább a világ egyik legismertebb rock csapatával. Tudta, hogy az AC/DC a világhírű nevét egy varrógépről kapta? Amikor az alapító Young Fivérek zenekart alapítottak, testvérük Margaret szúrta ki a jelzést a varrógépe hátulján. Az AC/DC ugye a váltóáram és az egyenáram rövidítése. A név elnyerte a tetszésüket, mert úgy érezték, tökéletesen szimbolizálja a zenekarukból áradó nyers energiát és a robbanékony koncerteket. Ezt tudjuk tehát az AC/DC nevének eredetéről. Tőlük jön most a You Shook Me All Night Long!

0: Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
4: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Valami van a levegőben.
12: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
13: Halott pénz. Évzáró koncert december 29-én az MBM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
14: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
0: A reklám után.
15: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság. Felülvizsgálják az építészeti szabályozás több elemét a kompakt városok kialakítása érdekében, és a rövidített útvonalon jár a H6-os év október első hétvégéjén. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelt el Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő volt, kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a nemzeti kulturális alaptámogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban. Az ügy több mint 17 milliárd forintnyi kifizetett támogatást érint. A letartóztatást a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványozta. A bíróság most nem Hankó Balázs bűnösségéről döntött, hanem a nyomozás idejére alkalmazott kényszerintézkedésről, tették hozzá. Megkezdődött az építészeti törvény és több kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. A cél, hogy a magyar építészeti jogban is megjelenjen a kompakt város elve, vagyis a jó minőségű közösségi közlekedés környezetében több szerepet kapjon a társasházas beépítés. A miniszter szerint ismét szükség van átfogó, nagyobb térségekre kiterjedő város tervezése és mestertervekre. Hangsúlyozta, hogy a változások hosszabb folyamatot jelentenek, és a már kiadott építési engedélyeket nem írják felül. A tárca az építési jogszabályok szélesebb körét is vizsgálja. A szolnoki törvényszék nem jogerősen 9 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélt egy 29 éves 60-i nőt, aki tavaly nyáron közel 20 kg kábítószer átvétele után fogtak el. A vád szerint a nő álnéven rendelte meg az interneten a drogot, amelyet rendszeres haszonszerzés céljából tovább akart értékesíteni. A hatóság a csomagot még a kézbesítés előtt ellenőrizte. A kábítószert lefoglalta, majd helyettesített tartalommal visszahelyezte. A rendőrök a küldemény átvétele után elfogták a nőt. A bíróság 10 évre a közügyektől is eltiltotta. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Karbantartás miatt változik a ráckevei hév közlekedése az október 3-ai, 4-ei és 10-11-ei hétvégén. A H6-os hév helyett a Közvágó híd és a Soroksári Hősök tere között pótlóbusz közlekedik. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz is alternatív utazási lehetőséget biztosít. Pesterzsébet felső és a Soroksári Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbuszokkal lehet utazni. A korlátozás mindkét érintett hétvégén a karbantartási munkák miatt lesz érvényben. 9 új résszel bővült a Magyar Népmesék sorozat, az epizódokat először a Kecskeméti otthonmoziban láthatta a közönség. A bemutatót a Kecskeméti Rajzfilm stúdió fennállásának 55. évfordulójához kapcsolódó programsorozat részeként rendezték meg, írta a baun.hu. A vetítés után az új részek rendezőivel is találkozhattak a nézők. A jubileumhoz kapcsolódva QR kódokat is elhelyeznek Kecskemét több pontján, amelyek a Magyar Népmesék egyes epizódjaihoz vezetnek. A délutáni csúcsforgalomban is napsütéses fátyolfelhős idő lehet maximum, csapadékot nem ígértek a meteorológusok, most már 23-24 fok körül alakulnak majd a maximumok, késő estére pedig 9-11 fok lesz a minimum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
17: Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom a terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki. Jelenleg 7-8 kilométer hosszan, legalábbis milyen híreket kaptunk. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott a torlódás meghaladta a 3 kilométert, ott is kitartást kívánunk mindenkinek. Budapesten történt korábban egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utca előtt a belső sávban, illetőleg mától szakaszonként félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljön mindenki, a 10-es autóbusz is ezt teszi, ezért jár sűrűbben. 0-30-30-30-9-8. Erre várjuk az önök közlekedési infóit is, akár SMS-ben, akár hívásban. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt is, illetve ezt az órát is, aztán utána majd szépen lassan megérkezik kis Kata is, de Chaperone már meg is érkezett, a Pink Pony Clubban indítjuk ezt az órát.
18: Sláger, sláger, sláger FM, minden, minden, amit szeretünk.

Gerefelen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt most Don Henley és The Boys of Summer. Közben elkészültek a nagykörúz megújítására vonatkozó engedélyezési tervek. A BKK tájékoztatása szerint a nyugati és a Boráros tér közötti szakaszon egyetlen fát sem vágnak kiépítési okokból, sőt, a cserélendő példányok legalább háromszorosát ültetik el. A zöld felületek bővítését és a szivacsváros elveket is bemutató fejlesztésekről a lakosság októberben helyszíni bejárásokon tájékozódhat majd, de ezt már tudjuk, hogy több lesz a zöld felület, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a víz ne folyjon el, hanem itt maradjon, hogy hűtse például nyáron a tereket, meg adjon életet a növényeknek. Ez mindenképpen egy jó irány, én azt gondolom. Ella Engley és a Be Her érkezik.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Big Buck eltelt, ez a fél óra is már fél négynél járunk. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Aztán egy német DJ producer, Tim Kamrad, és tőle a Be Mine nyitja az óra második felét.
1: Ideális, kellemes őszi időjárási feltételek mellett indul meg a mai délutáni csúcsforgalom. Az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat az egész térségben. A napsütés legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, de a nyugati ország részben az erős széllökések ronthatják a járművek menet stabilitását. A fáradtság vagy ingerlékenység miatt a reflexeink is tompulhatnak, úgyhogy legyenek óvatosak a nap végén is. A hőmérséklet 23-24 fok körül tetőzik, aztán késő éjszakára 9-10

0: 11 fok közé csökken.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tata és Tatabánya között jelentős torlódás alakult ki. Jelenleg 7-8 kilométer hosszan, legalábbis milyen híreket kaptunk. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott a torlódás meghaladta 3 kilométert, ott is kitartást kívánunk mindenkinek. Budapesten történt korábban egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utca előtt a belső sávban, illetőleg mától szakaszonként félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljön mindenki. A 10-es autóbusz is ezt teszi, ezért jár sűrűbben. 0-30-30-30-9-8. Erre várjuk az önök közlekedési infóit is, akár SMS-ben, akár hívásban. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek

Ez a... Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ed Sheeran, Azizam, ezzel zárult az az időszak, amikor nem hallgatjuk kis Kata csicsergő hangját, megérkezett, szervusz Kata.
1: Nagyon kíváncsi voltam, hogy mire fogsz kiukadni.
0: Én is.
1: Ezzel zárult az az időszak, lezárult a szeptember.
0: Igen, igen, milyen ez neked, mit hoz elő belőled?
1: Én bevallom őszintén, hogy én már szeptember 11-én azt néztem, hogy mikor lesz vége a hónapnak, mert én már akkor azt éreztem, hogy legalább 6 hete tart. Mire eljutottunk a tegnapig, szeptember 30-áig, akkor már az volt az érzésem, hogy legalább fél éve tart a szeptember. Én nem tudom, valahogy teljesen tönkrement az időérzékelésem ebben a hónapban, tehát nekem a szeptember hónap az hosszabb volt, mint a teljes nyári szünet.
0: És nem volt egyébként valójában hosszabb, mert én nem néztem, hogy most végül az idei szeptember hány napból állt.
1: Szerintem 3 hónapos volt.
0: 3. Jól van.
1: De 30 napos volt, mint mindig.
0: Szerintem egyébként nagyon hálásak lehetünk viszont az időjárásért, ami ebben a az szeptemberi, biztos. Október legelei időszakban van, úgyhogy mondanám, hogy maradjon így, azért nem maradjon így, mert hogyha télen is ilyen idő lesz, akkor azért egy kicsit meg fogok ijedni, de most ezt nagyon élvezem, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy menjen ki, szedjen egy jó virágot, és emperegjen bele valami fűbe, még amíg lehet.
1: Pontosan így.
0: Jó, igen. Én is ezt szokottam.
1: Én is megyek hemperegni.
0: Jó van, köszönjük szépen.
1: Hozom hozzá a zenéket a hempergéshez, pont
0: szuper,
1: jó lesz.
0: Nagyon szuper lesz, köszönjük szépen. További kellemes rádiózást kívánunk is Katával és Nak. Mi holnap nem, legalábbis én nem, de hétfő
1: igen.
0: Viszont már igen, jövök. Ezt így akarom van. Itt kimondani. Köszönök szépen mindent, meg mindenkinek minden jót. Ciao.
1: Dori pihent ki magad, szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltó parancsnok vette át a művész műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogy alakul az időjárásunk. Gyönyörű napsütéses odakint az idő, és igazán kellemes meleg van. A Sláger FM hőmérője 25 fokot mutat, és nem tágít mellőlünk a jó idő a következő napokban sem. Holnap is 25-26 fok várható a legmelegebb órákban is. Szombaton és vasárnap is ennyit mérünk majd, és felhők sem érkeznek, úgyhogy továbbra is marad ez a nagyon kellemes, igazi indián nyári időjárás. Ma jövő hét vége felé romlik el megint az idő. Addig frontok sem érkeznek, a reggelek azonban egyre hűvösebbek lesznek. Nézzük a közlekedési információkat. Soroksáron a Könyves utcát a Táltos utcánál baleset miatt kellett lezárni, illetve történt baleset az M5-ösön is a főváros felé tartó oldalon Lajosmisej és Örkény között a 64-es kilométernél, itt megállították a forgalmat, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Lássuk, mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszönöm. Köszöntöm a hallgatókat. A nyugatiból minden óra 59-kor induló Pilisi Z50-es vonatok nem közlekednek, ezen kívül jelenleg zavartalanul zajlik a délutáni vonat közlekedés. A 60-i, az újszászi fővonalon ma 18 órától várhatóan vasárnap estig jelentősen módosul a közlekedési rend, mert megkezdődik a hétfőn kisított tartálykocsik műszaki mentése. Legfontosabb változás a 60-i vonalon, hogy az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A pilisi Z50-es vonatok holnap sem közlekednek, a debreceni Nyírség és Tokai Intercity azonban a ceglédi vonalon át Zuglói, Kőbánya Kispesti, Ferihegyi és ceglédi megállással járnak. Fontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják majd lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu per Rákos weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Lementének köszönjük a tájékoztatást. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után járunk, úgyhogy már is indul a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Egy kis csillogást hoztam Önöknek, olyan igazi gyémántosat. Sam Smith-től forog már is a Diamonds, előtte azonban Shakira és Burna Boy-dal a Stolen Tie-Dye.

0: csak be.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sabrina Carpenter és az MTV Video Music Awards-on az év előadójának választott Madonna énekelt nekünk. Ez volt Bring Your Love című daluk, ez pedig a sláger délután és a csicsergő énekesnők után. Forduljunk egy kicsit a csicsergő szárnyos barátaink felé, mert hogy október 3-án és 4-én, vagyis az előttünk álló hétvégén rendezik majd meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat, amelyen egyébként Magyarország mindig nagyon jól teljesít. Ugye ennek a programnak az a célja, hogy a lakosság bevonásával adatokat gyűjtsenek az őszi madár átvonulásról, és hát ehhez kapcsolódóan nagyon sok helyen szervez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület külön programokat. Így lesz ez a főváros környékén is ezen a hétvégén. A Naplástó partján például szombaton és vasárnap is egész nap lesz madárgyűrűzési bemutató, a Soroksári Botanikus Kertben pedig szintén madárgyűrűzési bemutatót tartanak szombaton és vasárnap is a délelőtti órákban. Úgyhogy érdemes ide is ellátogatni, és hát érdemes részt venni a madár megfigyelő programban, hogy Magyarország megint csak az élen legyen. A megfigyeléseinkről egyébként szintén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűjti az adatokat. Az ő honlapjukon keresztül tudjuk jelenteni a megfigyeléseinket. Érdemes részt venni ebben a programban. Ráadásul az idő is tökéletes lesz hozzá. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy tökéletes dal. A Hugh Lewis and the News-tól a The Power of

0: Sherry Coltos szólt a Fight for this Love itt a Sláger FM-en, és hát bizony nagyon sokszor van, hogy meg kell küzdenünk egy-egy kapcsolatért. Ugye fontos a küzdelem, és fontos, hogy ki tudjunk tartani egymás mellett akkor is, amikor éppen nem a legjobban mennek a dolgok, hiszen minden nehézség épít egy kicsit bennünket. No de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább, infoblokkunk érkezik, utána pedig a Cat Side dala, az Animal. Nobody knows you're out of control,
1: but I see a side behind the closed door. Műsorajánló.
0: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
0: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
3: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
0: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
0: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
3: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
0: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
3: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
0: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal.

0: Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: Október 10-én Exomania a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.

0: Stellar, 30-a Lazarus és Tyka the Folk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: A reklám után.
5: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Holnap is alapvetően napsütéses időre számíthatunk, de az ország nyugati felében, illetve délután a keleti határ közelében fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de sehol nem érkezik csapadék. A légmozgás mérsékelt lesz, egyedül a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg egy kicsit jobban a szél, viszont reggel hűvös lesz, mindössze 8-9 fok, délutánra azonban ismét 25-26 fokot várhatunk, és ez így lesz hétvégén is. Szombaton, vasárnap azonban a kora reggeli órákban még hidegebb lesz, 4-5-6 fok körül indulnak a napok, délután azonban ismét 25-26 fok lehet odakint. És jönnek az utak hírei. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között történt egy súlyos baleset a 64-es kilométernél. Itt megállították a forgalmat, és jelenleg több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az már a 80-as kilométernél térjen le a 445-ös főúti csomópontban az autópályáról. Az M0-ás autót déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon. A 15-ös kilométernél szintén volt egy baleset, itt két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is torlódás fogadja az autósokat. És a főváros belterületén is volt baleset, a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárón a belső sávban. Torlódásra készüljenek már az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól, és végig a Budaörsi úton. Tart a helyszínen és Soroksáron is, viszont megnyitották a Könyves utcát a Táltos utcánál. Viszont volt baleset a Budafoki úton is, befelé a Galvani utca után a belső sávban, és baleset miatt zárták le a 18. kerületben a Kisfaludi utcát, a Nemes utca és a József utca között, úgyhogy most ezt az útszakaszt sem tudjuk használni. Vezessenek nagyon óvatosan, figyelmesen. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Santana és Chad Krögerdal, az Into the Night, és szépen lassan megyünk bele az estébe, egyre hosszabbra nyúlnak az árnyékok, és ahogy megy lefelé a nap, a nyugat felé tartók ezt most pontosan tapasztalják, egyre élesebb a beesési szöge, és egyre jobban vakít bennünket, de ettől függetlenül is gyönyörű. Kimondottan jól esik most ebben a simogató, a meleg időben sétálni egyet, akár gyalog, akár autóval, akár közösségi közlekedéssel tartanak hazafelé. Mi itt vagyunk, és elkísérjük Önöket, már is érkeznek a friss információk, mert tudják, jól informáltnak lenni szexi, de még Ortutai Dóri érkezése előtt a Blaha Louisiana dala szól, a Ha élni felejtek zárja az órát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
4: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év

0: és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
2: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
3: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
4: Mit csinálsz, Anna?
3: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
4: Megint felújítás?
3: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
4: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Valami van a levegőben.
6: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
7: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
8: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Letartóztatta a bíróság Hangó Balást. Megállapodott a kormány és a főváros Budapest finanszírozásáról. 2 évig tart a K-híd felújítása az Óbudai szigetnél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Közben elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKÖ ügyben meggyanúsított másik személy, sajtóértesülések szerint Varga Bajusz Veronika, a korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár letartóztatását is. 5 év után ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a kormány és a főváros Budapest pénzügyi helyzetéről, fejlesztéseiről és közlekedési ügyeiről egyeztetett. Bejelentették, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást biztosít a főváros számára, Budapest pedig cserébe eláll a folyamatban lévő perektől. Emellett a jövőben csökkentetik az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás mértékét is, ennek részleteiről később döntenek. A megállapodás része egy regionális BKK létrehozása is, amelyben az állam 50%-os tulajdonosként jelenik meg tőkeemeléssel, a parkolása a fővárosi önkormányzathoz kerül. A főváros vállalta továbbá, hogy jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre. Az egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezette. A tárgyaláson részt vett Vitézi Dávid, Kármán András és Lőrinc Viktória miniszter, valamint Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója is. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és indokolatlan beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításakor, erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint azonnali beavatkozással több felesleges munkálatokat leállítottak, aminek köszönhetően mintegy 2,5 milliárd forintot sikerült megtakarítani. Ezt az összeget egyebek mellett sötétedő üvegek beszerelésére szánták. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte a túlárazott beruházásokat és közölte, a építésre vonatkozó nagyértékű szerződést több részre bontják. A cél az, hogy a jövőben helyi vállalkozások is lehetőséget kapjanak a munkálatokban való részvételre. Október 12-én megkezdődik az Óbudai szigetet a várossal összekötő K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen 2027 végéig tart majd. Az első szakaszban a közúti forgalom teljesen megszűnik a hídon, így az autósok nem hajthatnak át, a gyalogosok viszont továbbra is használhatják az északi járdát. A kerékpárosok a hídon csak leszállva a biciklit tolva közlekedhetnek. A beruházás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, kiszélesítik a kocsipályát, felújítják az acélszerkezetet, valamint akadálymentes rámpákat és korszerű lengéscsillapító rendszert is kialakítanak. A 2027-es Gyereksziget és Sziget Fesztivál idejére a munkálatokat szüneteltetik, és a hidat ideiglenesen újra megnyitják a forgalom előtt. Hamarosan Budapest ismét Európa futó fővárosa lesz. Október 10-én és 11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A kétnapos eseményre több mint 120 országból érkeznek futók, akik a családi gyaloglástól a klasszikus maratoni távig összesen 14 versenyszámban indulhatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Hát marad továbbra is a nyárias, kellemes, napsütéses, meleg idő napközben. A reggelek azonban egyre hidegebbek lesznek. Hétvégén például akár 4-5 fokkal is indulhatnak a napok, úgyhogy lehet, hogy egy vékonyka kardigán már nem is lesz elég akkor a reggeli órákra. Délután azonban holnap is, szombaton is, vasárnap is 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, szóval tényleg nagyon jó idő lesz. Nem jön eső, gyakorlatilag felhő is alig-alig lesz fölöttünk az égen, és nem jön front sem, viszont ugye nagy lesz a napi hőingás, hétvégén akár 20 fokot is emelkedhet a hőmérséklet a reggeli értékekhez képest, úgyhogy az érzékenyek készüljenek, hogy ez okozhat fejfájást vagy vérnyomás ingadozást.
11: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
10: Jönnek az utak hírei. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a belső sávban. Torlódásra kell készülni már az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton. A Rákóczi hídon is volt egy baleset Budafelé a budai lehajtó előtt a belső sávban, és baleset miatt zárták le a 18. kerületben a Kisfaludi utcát és a Nemes utca és a Juhász József utca között, de helyszínelnek a Budafoki úton befelé a Galvani utca után a belső sávban, ugye korábban itt is volt egy baleset. Az M5-ös autópályán pedig továbbra is teljes az útzár a főváros felé vezető oldalon, Lajos Mizse és Örkény között itt a 64-es kilométernél történt egy súlyos baleset, aki ezen az útszakaszon autózik, az már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. És az M0-es déli szakaszán is volt sajnos egy baleset, az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon, a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is torlódik a forgalom. Legyenek nagyon türelmesek és vezessenek óvatosan.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A sláger délután folytatásában egy olasz amorózó érkezik. Damiano David, The First Time című dalát hallgatjuk meg. Előtte azonban Dermot Kennedyvel indul az óránk. Kiss Me forog tőle, én pedig Kiskata vagyok. Örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és laza hazautat.
13: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Lehet bólogatni, Nick Cashtől szólt a The Riddle itt a Sláger FM-en, és hogyha van közlekedési információjuk, amivel szeretnék segíteni a többi úton lévőt, akkor mindenképpen szóljanak róla nekünk is, 0630303095-8. Én pedig szeretnék segíteni önöknek ünnepelni, hiszen ma van a zenevilágnapja, ebből az alkalomból pedig nagy ramazurit tartanak majd a Magyar Zeneházában. Igaz, nem ma, hanem majd a hétvégén, hogy minél többen ráérjenek, és minél többen össze tudjunk jönni. Szombaton a ramazuri keretében rengeteg program vár bennünket. Sepsiszentgyörgyről érkezik például a Mozsikácska zenekar, akik minikoncertet adnak, de kifülelhetjük a kertek zenéjét is egy foglalkozás keretében, mert hogy létezik egy biofeedback eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a növények elektromos jeleit zenei hangokká alakítsuk, úgyhogy szó szerint meghallgathatjuk, hogy milyen hangja van egy-egy növénynek. De lesz hangszobrászat, tanulhatunk táncokat, lesz ritmusvadászat, kincskereső, különböző kézműves foglalkozások, úgyhogy fantasztikus lesz az egész nap. Hát ünnepeljük a zenevilágnapját a Magyar Zeneházában most szombaton, és természetesen mi is zenével ünneplünk, mint ahogy minden napunkat igyekszünk zenével megtölteni, hiszen ez ad nekünk muníciót napról napra. Most például a hazajutásban segít nekünk a Visszapillantó, Molnár Tamás és Majka közöse, előtte azonban egy ifjú tehetség, Ray érkezik, és a Where is my husband?
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt a Right Said Fred dala, az I'm Too Sexy itt a Sláger FM-en, és nagyon régen láttam ennek a dalnak a videoklipét, de a mai napig képkockáról képkockára fel tudom idézni az egészet. Nagyon szerettem annak idején. Itt a Sláger FM-en pedig szeretem, hogyha tudnak nekünk segíteni egy-egy közlekedési információval. Ugye tudják, SMS és telefonszámunkat 06303030958. Segítsünk egymásnak, hiszen megint csak csúcsra ért a csúcsforgalom. Hogyha látnak olyan útszakaszt, ami kimondottan nehezen, vagy kimondottan könnyen járható, akkor mindenképpen szóljanak róla nekünk is, nem csak SMS-ben, de akár ide csörögve is jöhetnek a tudnivalók. Az infoblokkunk után pedig itt a Sláger délutánban jön az a zenész, aki mostanában a romantika nagykövete, Bruno Mars és az I Just Might. De a dal előtt még gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Kimondottan kellemes lesz a holnapunk is, bár reggel nagyon hideg lesz, mindössze 8-9 fokkal indul a napunk, de aztán a zavartalan napsütésnek köszönhetően hamar emelkedni is kezd a hőmérséklet, és megint meg sem áll majd a hőmérőben a higanyszál 25-26 fokig, a szél gyenge lesz, esőt vagy árnyékot hozó felhők pedig egész nap nem érkeznek, és ez így folytatódik még szombaton és vasárnap is, jövő héten hétfőn érkeznek talán felhők, de a mostani kalkulációk szerint esőre még azok sem számíthatunk, majd jövő hét vége felé számíthatunk először csapadékra. Addig kitart ez a napközbeni 25-26 fok, a reggelek azonban, ahogy ezt már korábban is említettem, egyre hűvösebbek lesznek, úgyhogy öltözzenek rétegesen. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosmizsei és Örkény között történt korábban egy súlyos baleset a 64-es kilométernél. Itt a forgalmat

0: továbbra is leállították, több mint 8 km a torlódás, aki teheti, az a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hagyja el az autópályát. Az M0-áson is volt egy baleset a déli szakaszon, az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is több mint 7 kilométeres a torlódás. Budapest belterületén pedig történt baleset a Rákóczi hídon Buda felé a budai lehajtó előtt a belső sávban, de baleset miatt zárták le a Kisfaludi utcát a 18. kerületben, a Nemes utca és a Juhász József utca között, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy egyáltalán nem egyszerű most a közlekedés a fővárosban. Ráadásul ma megkezdődik a Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése, úgyhogy vasárnap estig jelentősen változik a közlekedési rend. A Budapest 60 Miskolc, a Budapest Újszász Szolnok Békés Csaba és a Budapest Cegléd Szolnok Debrecen fővonalakon. A részletekről érdemes online informálódni. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Miley Cyrus énekelt nekünk, ez volt az End of the World című dala, és hát az énekesnő új albuma végre ismét fölkerült az amerikai albumlista élére. Jó sokat kellett várni egy újabb listavezető albumra, 2013-ban volt utoljára az énekesnő lemez a Billboard lista élén, és nem kell sokat várni arra sem, hogy Rúzsa Magdi új albuma is megjelenjen. Tegnap is posztolt az énekesnő arról, hogy hamarosan kijön az új korong rajta 15 dallal, hát már nagyon-nagyon várjuk. Most pedig a Fák alatt című dala szól, aztán indul a kívánságműsor, úgyhogy jöhetnek a kérések.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvász szakértője.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után.

0: Cáfolja a költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. 8. alkalommal rendezik meg az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bohi vagyok. Határozottan visszautasítja a hűtlenkezelésre és költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A társaság közleményében arra reagált, hogy Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter videójában a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 programmal kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. A cég szerint azonban a program a vonatkozó kormányhatározat alapján a jogszabályok betartásával valósult meg. Közlésük szerint 92 település, több száz civil szervezet és sportegyesület vesz részt a programban, amelynek rendezvényein eddig több tízezer ember vett részt. A társaság beszámolója szerint több mint 1 milliárd forintot fordítottak többek között kistelepülési mozgásprogramokra, iskolai és civil sporteseményekre, valamint fogyatékkal élők mozgás lehetőségeire. A pályázati rendszerben 366 pályamű érkezett, ezek közül 242 kapott támogatást. A Veszprém Balaton 2023 ZRT szerint a program előkészítése és megvalósítása során nem történt sem hűtlenkezelés, sem költségvetési csalás. A Kőrös-hegyi Völgyhídról akart leugrani egy férfi. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a Kőrös-hegyi Völgyhídról a mélybe vesse magát. A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később meg is találták a férfit. Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították. A közgyűlés jóváhagyta a V-busz új díjszabását. Ez alapján november 1-től drágulnak a helyi buszközlekedés jegyárai Veszprémben. Az elővételes jegy 350-ről 450-re, a havi teljes árubérlet 8750-ről 9750 forintra emelkedik, a tanulóbérlet pedig 350 helyett 700 forintba kerül majd. Már online is megvásárolhatók a Veszprémi Petőfi Színház bérletei. Az új lehetőség a szabad bérletekre is vonatkozik, így az előadások és az ülőhelyek kiválasztásához sem kell személyesen felkeresni a jegyirodát. A 2026-2027-es évadra 20 féle felnőtt bérlet, 20 gyermekbérlet és 15 ifjúsági bérlet közül lehet választani. Online az 5 és 10 alkalmas szabad bérletek is elérhetők. A vásárlás után a bérlet PDF formátumban érkezik e-mailben, a szabad bérlet kódjával pedig otthonról lehet kiválasztani az előadást és az ülőhelyet. A rendszer nyilván tartja a felhasznált alkalmakat, a kiváltott jegyek pedig később is letölthetők. A színház tájékoztatása szerint már az évad elején nagy az érdeklődés. Az Abigail pénteki premierje teltházas, a premier bérletet választók száma pedig közel másfélszeresére nőtt az előző évadhoz képest. Október 2-án és 3-án rendezik meg 8. alkalommal az Ultra Balaton Trail terepfutó versenyt a Balaton felvidéken. A résztvevők több táv közül választhatnak, egyéniben vagy csapatban, futva vagy akár túratempóban is teljesíthetik a pályát. A legrövidebb versenyszám 5, illetve 11,5 kilométeres, a 23 kilométeres Koloska távot pedig a terepfutással ismerkedőknek ajánlják. A 38,5 kilométeres Gella már nagyobb rutint igényel, a leghosszabb 115 kilométeres hegyestőtáv pedig igazi ultraverseny, amelyet 2-10 fős csapatok is teljesíthetnek.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy milyen hatással van ránk ez a mostani időjárás. Hát a lelkünknek nagyon jót tesz a sok napsütés és a szinte nyáriasan meleg idő. Fronthatás sem érvényesül, úgyhogy ebből a szempontból tökéletes az időjárásunk. Azonban nagyon-nagyon napi hőingás. A hétvégén akár 20 fok is lehet. A reggeli és a délutáni hőfok között a különbség, emiatt pedig jelentkezhet fejfájás, egy kicsit szédelgősebbek lehetünk, és fáradékonyabbnak, dekoncentráltabbnak is érezhetjük magunkat. Ügyeljünk ne csak a réteges öltözködésre, bár az továbbra is nagyon fontos, a megfelelő folyadékbevitelre is, hiszen bár már nincs kánikula, a szervezetünk ugyanúgy igényli a vizet, úgyhogy ha most például csapközelben vannak, azonnal igyanak meg egy pohárral. És jön a segítség az úton lévőknek. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Buda felé, a budai lehajtó előtt a belső sávban, úgyhogy araszolásra készüljenek a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úti felhajtótól, de baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludi utcát, a Nemes utca és a Juhász József utca között. Úgyhogy itt sem tudunk közlekedni, ráadásul a 184-es, 284-E és 84-E jelzésű autóbusz is módosított útvonalon jár. Városon kívül pedig az M0-áson volt egy baleset a déli szakaszon az M5-ös felé a Deák Ferenc hídon, a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött korábban. A helyszínelés és a sávzárás ugyan megszűnt, de a jelentős több kilométeres torlódás még tart. Az M5-ösön pedig továbbra is teljes az útzár a főváros felé tartó oldalon. Lajos Mizse és Örkény között volt korábban egy súlyos baleset a 64-es kilométernél. Vissza a fővárosba lezettek a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt javítják a csatornát, a Podmanicki utcát pedig egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor, én Kiskata vagyok, és teljesítem Edit kérését. Szia Kata, Edit vagyok, és a Halott pénztől a Mielőtt megismertelek című számot küldöm a férjemnek, Fecónak. Oké, jön a dal. Édi pedig azt írja, Nabi által a Never Play the Bass-t most szívesen meghallgatná. Slágerkult!

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Ez volt egy Eurythmics dala, a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en. Önök miről álmodoztak utoljára? Egyáltalán szoktak még álmodozni? Ugye azt szokták mondani, hogy az álmodozás az élet megrontója, nagyanyáink mindig ezt mondták, azóta már a kutatók igazolták, hogy aki gyakran álmodozik, vagy szívesen álmodozik, az a munkájában sokkal produktívabb. Úgyhogy nyugodtan feledkezzenek bele olykor-olykor egy-egy álmodozásba. No de álmodozhatnak arról is, hogy a kedvenc dalukat meghallgatják mondjuk úton hazafelé, vagy éppen a vacsora készítés közben, de ez nem maradjon csak álom, hiszen ez a kívánság műsor, jöhetnek az üzenetek, kinek milyen dalt játszhatok. Én például már régóta álmodozom arról, hogy egyszer eljutok majd egy Szüredre alföldi lány révén, ebben nem sok részem volt. A szőlőtőkékről lecsipkedni a tökéletes fürtöket, aztán azokat kitaposni, vagy mustott bort készíteni, hát azért az nagyon klassz lehet, és hát az ősz ennek is az ideje. Október 3-án szombaton pedig érdemes lesz ellátogatni Kiskunlac házára, hiszen ott, ha magát a Szüretet nem is élhetjük át, de a szüreti forgatagot mindenképpen a művelődési központ előtti téren. A nap szüreti felvonulással indul majd, aztán folklór programok és gyermekelőadások várják a látogatókat, az estet pedig egy szüreti bállal zárhatjuk, meghallgathatjuk a tárogató hangját, hiszen lesz tárogató koncert. A tárogató ugye egy nagyon jellegzetes magyar hangszer, amely egyébként ott van a hungarikumok között is, úgyhogy ez a koncert egészen biztosan megérinti majd a szívünket, szóval csodálatos napot tölthetünk el szombaton Kiskunlac házán. Érdemes csatlakozni ehhez az eseményhez, és itt a Sláger FM-en pedig már csatlakozik is hozzánk Miles Smith, mégpedig Anita kérésére, aki az anyukájának, Rózsának szeretné küldeni a Hold Me in the Dark című dalt a születésnapja alkalmából. Hát Rózsának nagyon boldog szülinapot kívánok én is. Előtte azonban Miki kérése teljesül. Szia Kata, Shirtle a Walking in Memphis jazz le nekem, légy szíves, nagyon szeretem útközben hallgatni ezt a dalt. Miki, akkor ezek szerint úton van, jó utat kívánok, már is énekel nekünk Shirtle.

0: Smith dala forgott, ez volt a Hold Me in the Dark. Annyira szeretem ezt a dalt. Ez a Sláger FM és itt van velem Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Megjöttem, szia, Katám.
0: De most stresszmentes vagy.
1: Én nagyon, ugye? Igen. Erre akartam kiukadni, igen, én most stresszmentes vagyok, nagyon jót pihentem, találtam viszont egy olyan hírt, hogy akik nem pihentek mostanában, picit feszültebbek, ne folyamodjanak ahhoz, hogy mondjuk egy pillanatra megnyugvást hozó, vagy átmenetileg olyan pillanatokat hozó eszközökhöz nyúljanak. Most ebből azt akarom kihámozni, hogy mondjuk stresszevők, vagy impulzusvásárlók, vagy vég nélkül pörgetik a...
0: Stressz shopping, imádom!
1: Igen. Vagy vég nélkül pörgetjük mondjuk a telefonunkat, amikor egy picit stresszesebbek, ez nem működik a szakemberek szerint sem.
0: Nem működik.
1: Nem. Helyette, ezek helyett sokkal inkább érdemesebb mozogni, sétálni a természetben, vagy tudatosan csökkenten. Könnyű ezt mondani, tudom, de van ez a mindfulness.
0: Igen.
1: Nagyon sokan hirdetik ezt. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy nem a múlton kell rágódni, arra kell fókuszálni, hogy most mi van. Tehát csak a mostanra kell fókuszálnunk. Picit el tudjuk vinni onnan a fókuszpontot, hogy ne legyünk feszkósak. Én azt mondom, hogy ez működik egyébként. Ez tényleg működik. Tehát, hogyha nem tudunk kimenni mondjuk a természetbe, egy pici légzőgyakorlat, egy pici másra gondolás, mert már is megvan. És akkor nem esszük túl magunkat, nem rákcsálunk feleslegesen édességeket. Na, hát ezt tudnám én a mai napra.
0: Ez nagyon jó.
1: Ez a Dóri egészségpercek voltak.
0: Nagyon szépen köszönjük. Fordítsuk a figyelmünket a jelenre, meg a zenére, mert a zenében is fel tudunk oldódni, ugye?
1: Sokat számít, igen.
0: Dóri, nagyon szépen köszönjük, 7 órakor várunk az egyéb hírekkel vissza, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz az a dal, amivel tovább megyünk. Lacinak üzenem, hogy nála a labda, várom a válaszát, és kérem neki Kálai Sanders Andrástól a Csak veled című dalt. Szandi írta nekünk ezt az üzenetet, hát fel van dobva a labda akkor ezek szerint. Jön a dal!
2: A

0: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Most pénteken általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon, illetve az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, és a többnyire mérsékelt marad a keleti eszél, azonban a dunántúli régióban, különösen a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak élénkebb széllökések is. Kora reggel hűvös, 8-9 fok lesz mindössze, ennél egyébként hétvégén csak hidegebb lesz reggelente, de délután holnap is 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és gyakorlatilag ez vár ránk egész hétvégén. Hétfőig nem változik az idő, akkor valamivel több felhő sodródik majd fölénk, de csapadék azokból sem érkezik, viszont akkor már egy kicsit ősziesebb lesz a hőmérséklet is, 18-19 fok várható hétfőn, de addig meleg lesz. Szétnézünk az utakon, sajnos újabb balesetről hoztam hírt, ez a Rákóczi hídon történt Buda felé, a budai lehajtó előtt a belső sávban. Araszolásra készüljenek a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól. A Kalcsó-Pongrácz úti felüljárón pedig az M3-as autópálya felé a Városligeti felhajtó után csak egy sáv járható egy műszaki hibás jármű miatt. Torlódik a forgalom a Róbert Károly körúton a Váci úttól. De van jó hírem is, a 18. kerületben megnyitották a Kisfaludi utcát, a Nemes utca és a Juhász József utca között, úgyhogy itt már zavartalanul lehet közlekedni. Városon kívül az M5-ösön azonban továbbra is teljes az útzár Lajos Mize és Örkény között, itt a 64-es kilométernél történt korábban egy baleset, a 80-as kilométernél, a 445-ös főúti csomópontnál érdemes elhagyni az autópályát. Vissza a fővárosba, számítsunk rá, hogy lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt, a 14. kerületben a Stefánia úton lezárták a külső sávot a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak, és útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert itt is javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez pedig a kívánság műsor, úgyhogy várom az üzeneteket, kéréseket, 0630 30 30 95 8, ide írjanak. Tom Jones énekelt nekünk egyébként az előbb, és itt nagyon sok koncerten voltam életemben, de az egyik legmeghatározóbb koncert az éppen a tavalyi budapesti Tom Jones koncert volt. Nagyon-nagyon örültem, hogy őt láthattam élőben énekelni. No de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább, az üzenetek előtt a Hung Expo felé vesztük az irányt, ahol ma nyílt meg a 31. nemzetközi könyvfesztivál, amely egész hétvégén vár bennünket. Összegyűlik itt a kortárs irodalom krémje, mind a hazai, mind a külföldi írók részéről, és hát az idei könyvfesztivál a német irodalmat helyezi fókuszba, világhírű szerzőket látva vendégül több mint 50 ezer kötettel. Nyilván lehetetlen felsorolni minden programot, hiszen a fesztivál programfüzete is mintegy 100 oldal, de mind a gyerekek, mind a felnőttek találnak majd olyan bemutatót, beszélgetést, foglalkozást, ami kimondottan őket hozza majd lázba, úgyhogy mindenképpen látogassanak el ezen a hétvégén a Hung Expo-ra. Itt aztán föl lehet tankolni azokkal az olvasnivalókkal, amik átsegítenek majd bennünket a hideg évszakon, de szerencsére a dalok is átsegítenek bennünket egy-egy nehezebb élethelyzeten. Jöjjön is a következő üzenet. Sziasztok! Zsófi barátnőm maga alatt van, az ő hangulatát szeretném feldobni a New Level Empire dallal. Viki írta ezt az üzenetet. Viki, nagyon kedves, hogy így gondolsz a barátnődre, és akkor remélem, Zsófinak segíteni fog a valami legyen. Már is ez az újdonság érkezik a New Level Empire-től. Balázs pedig azt írja, sziasztok! Dórinak és Móninak a tegnapi találkozás Margójára, Nenától a 99 Luftballont küldeném. Oké, Balázs, jön a csajoknak a dal.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy újabb önvallomás Teddy Swims-től, ez volt a Mr. Know-it-all itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de már is jön Ortutai Dória friss információkkal. Előtte azonban még Zizi kérését teljesítem. Ő a Jetlag és March közösét, az Égen át című dalt szeretné meghallgatni, úgyhogy ez

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több vasútvonalon változik a közlekedési rend a Rákoson történt baleset utáni műszaki mentés miatt. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra váltó programja. Hamarosan megérkezik Budapestre az első hosszú kaffillamos. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új interaktív felületet indított a miniszterelnökség, amelyen bárki áttekintheti a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt 5 évben megítélt támogatásait. A térképekkel és grafikonokkal kiegészített oldalon nyomon követhető, hogy mely szervezetek, vállalkozások vagy magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben és mely döntéshozó fórum jóváhagyásával. A kormány hangsúlyozta, a közzététel célja az átláthatóság erősítése, és a támogatás önmagában nem jelent szabálytalanságot vagy jogsértést. A Budapest-Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentésének megkezdése miatt. A Budapest 60 Miskolc, a Budapest Újszász Szolnok Békés Csaba és a Budapest Szegléd Szolnok Debrecen fővonalon jelentősen változik a közlekedési rend várhatóan vasárnap estig, mondta a Sláger FM-nek Kis Horváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese.
2: Legfontosabb változás a 60-i vonalon, hogy az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A pilisi Z50-es vonatok holnap sem közlekednek, a debreceni Nyírség és Tokaji Intercity azonban a ceglédi vonalon át Zuglói, Kőbánya-Kispesti, Ferihegyi és ceglédi megállással járnak. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu/Rákos weboldalon olvashatnak.
1: A munkálatok ma este a felső vezeték bontásával kezdődnek, amit pénteken és szombaton a kisiklott és felborult kocsik daruzása, vasárnap pedig a felső vezeték helyreállítása követ. Három új kedvezményezett szervezetet támogat a Mohu Mosolyra váltó programja. A Repond automatáknál visszaváltott palackok és dobozok díját mostantól a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítványnak, a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek vagy a Piros Sor Bóhoz Doktorok Alapítványnak is felajánlhatják a fogyasztók. A program országszerte több mint 4000 automatánál érhető el, és indulása óta már több mint 520 millió forint gyűlt össze jótékony célokra. A támogatásokból többek között a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet gyermekszív központjának kórtermei újulhatnak meg, rászorulókhoz juthat el több százezer kilogramm élelmiszer, valamint bővülhetnek a Bohóc Doktorok mentális támogatás nyújtó programja is. A Mohu célja, hogy hosszú távon minél több fontos társadalmi kezdeményezést segítsen. Karbantartás miatt változik a H6-os, vagyis a ráckevei hév közlekedése a mostani hétvégén és az október 10-11-i hétvégén. A szerelvények helyett közvágó híd és a soroksári Hősök tere között pótlóbuszok járnak. A BKK utasai a környéken közlekedő buszjáratokat is igénybe vehetik az utazáshoz. Hamarosan Budapestre érkezik az első új hosszú kaffillamos, amely a jelenleg közlekedő típus továbbfejlesztett 9 modulos változat. A csaknem 56 méter hosszú jármű összesen 345 utas szállítására alkalmas, ebből 81 ülőhelyet biztosít. A villamost a gyártást követően a BKK és a BKV szakemberei Spanyolországban ellenőrizték, ahol műszaki, minőségi és biztonsági szempontból is megvizsgálták. Budapestre érkezik után további tesztek és hatósági vizsgálatok következnek, mielőtt forgalomba állhat a jármű. Eközben már remekezte működését a kaflotta 43. járműve is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet odakint, már időjárás tekintetében. Hát mióta lenyugodott a nap, azóta sokat hűlt a levegő, hőmérséklete mindössze 15 fok van már odakint. Holnap reggelre 8-9 fokot mondanak a szakemberek, viszont holnap napközben rohamosan emelkedik majd a hőmérséklet, 25-26 fok körül fog tetőzni, és gyönyörű, szikrázó napsütés fogad bennünket egész nap odakint, és ebben nem lesz változás a hétvégén sem, szombaton, vasárnap is reggel hűvös, délután meleg idő lesz, napsütés felhő nélkül, alig-alig fújdogáló széllel, úgyhogy a következő néhány nap is gyönyörű időjárásban telik majd el. Valamelyest javult a fővárosban a közlekedési helyzet, de azért még mindig tapasztalható torlódás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, valamint lassú a haladás a Dombóvári úton és a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, és ne felejtjük, hogy az M5-ös autópályán volt egy súlyos baleset a főváros felé tartó oldalon, Lajos Mizsely és Örkény között, a 64-es kilométernél továbbra is áll a forgalom. Hogyha tehetik, akkor a 80-as kilométernél hagyják el az autópályát a 445-ös főúti csomópontban. Vissza Budapestre, a 13. kerületben a Dagály utcában, a Jakab József utcánál lezárták a félútpályát, mert itt javítják a gázvezetéket, és lezárták a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcát a Pannonia utcánál, ugyancsak gázvezeték javítás miatt, míg a Pannonia utcában, a Katona József utca után van útszűkület, ugyancsak gázvezeték javítás miatt, a Gogol utcában pedig a csatornát javítják, itt útszűkület fogadja az autósokat, de dolgoznak a Bihari utcában a Kőbányai út előtt, itt is egy sávot lezártak, úgyhogy ezért nehézkesebb itt a haladás. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Folytatódik a kívánság műsor. Szia, Kata, Lilla vagyok. Léci, dobd fel az estémet a Max Stole My című számával, mert azt nagyon szeretem. Oké, Lilla, teljesül a kérésed. Vera pedig azt írja, hogy az unokájának szeretné küldeni Tom Grennan Little Bit of Love című dalát, úgyhogy ez jön.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Micsoda emlékek törnek fel az emberben, amikor ezt a dalt hallja. Ez volt az Army of Lovers és a Crucified itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Várom az üzeneteket, kéréseket, óhajokat, csóhajokat 0630 3030 958 ide írjanak. Mi pedig mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, megnézzük, hogy mire készül az Aquincumi Múzeum. Hát nagyon izgalmas hétvége áll az ide látogatók előtt, hiszen most szombaton és vasárnap ismét a barbárok kerülnek reflektorfénybe, hiszen jön az idei barbárnapok rendezvény sorozata fantasztikus programokkal. Lesznek hagyományőrző bemutatók, természetesen kézműves foglalkozások, és hát nem maradhatnak el a rendhagyó vezetések és előadások. Szóval aki szeretne egy kicsit bepillantani a barbárok sokszínű és izgalmas világába, annak itt a helye ezen a programon. Többek között a barbár hiedelmekről, babonákról is hallhatunk előadást, de megtudhatjuk azt is, hogy annak idején milyen ételeket készítettek az uraiknak a barbárasszonyok. Megismerkedhetünk olyan mesterségekkel, mint a nemezelés, a fazekasság, a növényi festés, vagy éppen a fémművesség, sőt vasárnap még barbárfonat készítésére is lehetőségünk nyílik, sőt a régészeti bemutatók mellett még harci bemutató is lesz, szóval nagyon izgalmas lesz ez az Aquincumi hétvége, úgyhogy jó szívvel ajánlom. Most pedig repülünk tovább. Szia Kata, a Sipinek üzenem, hogy nélküle unalmasabb a meló, és küldöm neki a Jó barátok zenéjét. Brig írta ezt az üzenetet, úgyhogy a The Rembrandts-tól már is érkezik az I'll Be There For You, és itt van még egy üzenet. Sziasztok, Hennynek kérem a What Is Love-ot Howard Jones-tól, ha le tudjátok játszani, nagyon megköszönöm. Ez Gábortól jött, a dalt pedig már is forgatom. I love you.

0: Király Viktortól szólt a Run itt a Sláger FM-en, és hát ez éppen egy olyan futás, amitől nem fulladunk ki, csak hogyha végig táncoljuk. 3 perccel járunk 7:30 előtt, tehát fél órájuk, és még 3 percük van, hogy kérjék a kedvenc dalaikat. 8-ig tart ugyanis ma is a kívánság műsor. Én Kiskata vagyok, és már is teljesítek egy név nélkül érkezett üzenetet. Hello Kata, Gyöngyének üzenem, hogy olyan jó, hogy minden nap tanulok tőle valamit, hálából küldöm neki Olivia Dean Man I Need című dalát. Hát akkor szóljon Gyöngyének a dal.
1: A legnagyobb sláger.

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Szokatlan melegre készülhetünk a hétvégén. A kardigára sem lesz szükség, egy újatlan póló vagy rövid ujjú póló tökéletesen megteszi, majd holnap is, szombaton is, vasárnap is 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, azonban a reggelek most már egyre hidegebbek, úgyhogy reggel ne induljanak el egy kiskabát vagy legalább egy kardigán nélkül, sőt lehet, hogy a kardigán kevés is lesz, hiszen holnap reggel is mindössze 8-9 fok lesz, szombat és vasárnap kora reggelre pedig alig 5-6 fokot ígérnek a meteorológusok, ez már mutatja, hogy tényleg nyakunkon az ősz. Egyébként napsütéses napok állnak előttünk, nem jön felhő és a légmozgás is gyenge mérsékelt lesz. Jó, tudják az úton lévők, hogy az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon ugye Lajos Mizse és Örkény között történt egy baleset a 64-es kilométernél, úgyhogy itt áll a forgalom a 80-as kilométernél.

0: A úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert itt is javítják a csatornát, illetve közműjavítás miatt lezertek a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a változó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Figyeljenek oda ezekre és vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszabadulnak.

Secret Love itt a Sláger FM-en, és hogyha önöknek is van egy titkos szerelmük, vagy titkos szerelmi üzenetet szeretnének küldeni valakinek, akkor állunk rendelkezésükre a kívánság műsorban, akár ilyet is lehet. 0630303095. Nekem azonban van egy egyáltalán nem titkos üzenetem, ugye egész nyáron nagyon, de nagyon szerettük a Garden szabadtéri programjait. Hát ezen a hétvégén, ha már ilyen szép idő lesz, ismét érdemes lesz ellátogatni ide, hiszen jön az óbudai őszi piknik szombaton. A rendezvény középpontjában a gasztronómia, a kézműves kultúra és a közösségi élmények állnak majd, úgyhogy minden korosztály találhat magának programot. A kicsiknek lesz arcfestés, ugrálóvár, játékok, a felnőttek pedig készíthetnek maguknak ebédet, hiszen bográcsozásra is lehetőség van, de lesz interaktív ásványos játszóház, ami azért a felnőtteket is megmozgatja, de focival is levezethetjük a feszültséget, szóval szombaton irány a Garden, ráadásul a belépés ingyenes, úgyhogy ha egy tartalmas napot szeretnének együtt eltölteni, akkor itt a helyük. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy kinek adunk most helyet. Hello Sláger FM, Barbie vagyok, a barátnőimnek, Nikinek és Hannának küldök egy Follow the Flow számot. Oké, legyen az a szélcsend, már is forgatom. Pisti pedig azt írja, kedves Kata, licciázz le a feleségemnek a Genesis-től az Invisible Touch című számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, Pisti, jön a dal. Ooh, well,

Egy őszinte mondat Ariana Grandétól, nem lehetünk barátok, ha véget ért a kapcsolat. Ez volt a Weekend with Friends itt a Sláger FM-en, és lassan véget ér a kívánság műsor is. Még egy kérést tudok teljesíteni. Diának küldöm a Játszom, ahogyan lélegzem című dalt Charlie-éktől, mert tudom, hogy ezt a számot szereti, én pedig nem lehetek eléggé hálás a folyamatos segítségért és támogatásáért. Köszönöm szépen, Jucitól jött ez az üzenet. Hát Charlie és Király Linda dala zárja a kívánság műsorunkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltó parancsnok vette át a művész műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek.

reggel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

igazi nosztalgia bomba a TNT-től. Ez volt a Robban a bomba itt a Sláger FM-en is. Ez már a Sláger este, én pedig Kiskata vagyok, és egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. Kívánok önöknek jó lazítást így az esti órákra, jó pihenést, hogyha van lehetőségük pihenni, mert azért nagyon sokan vannak, akik még ilyenkor is ügyködnek, sőt, dolgoznak. Nekik kitartást kívánok a munkához. 8:45 van, és mit szólnának egy cápaleshez? Ugye idén nyáron is felröppent a hír, hogy cápát láttak a Balatonban, és idén nyáron is kiderült, hogy ez nem igaz. Ugye a cápák nem bírják elviselni az édes vizet, a Balaton pedig bár kezd eltolódni kicsit a sós irányba, de még mindig édes víznek számít, viszont képzeljék, Dél-Koreában, Busan városában egy városi csatornában tényleg felúszott egy cápa, mégpedig egy 3,5 méter hosszú, hatalmas ragadozó. A szakértők azt gondolják, hogy a zsákmányát követve úszhatott a tengerből a csatornába, és aztán nem találta meg a visszavezető utat, viszont óriási látványosság lett belőle, amit azért egyáltalán nem csodálok. Szeptember 18-án fedezték föl, és hát szeptember 19-e és 28-a között több mint 600 ezren látogattak el a Busani csatornához, hogy a saját szemükkel is lássák a cápát. Persze a hatóságok már a felfedezés napján megpróbálták őt kivezetni a csatornából, de nem jártak sikerrel, többszöri alkalommal sem, különböző módszereket próbáltak ki, de a cápa úgy tűnt, hogy köszöni szépen, nagyon is jól érzi magát a csatornában, és nem akar visszamenni a tengerbe. Közben persze a város meglátta a cápában a lehetőséget, és promóciós nagykövetté nevezték ki, úgyhogy rövid idő alatt ez a fenevad sokak kedvencévé és a legfőbb turista csalogatóvá vált. Persze továbbra is dolgoznak azon a szakemberek, hogy visszatereljék őt a tengerbe. Előbb-utóbb biztosan sikerrel fognak járni, de addig is tuti, hogy nagyon sok turista érkezik még ide. Itt a Sláger FM-en pedig csodás dalok érkeznek a folytatásban, a Zanzibártól szól már is a március végétől, de előtte Dérhenitől az Ég veled.

0: Egy húsvér zene a Szuper Stereótól. Ez volt a Bent a neved itt a Sláger FM-en a Zene Világnapján. Ma egyébként a Sláger reggelben, ha már a húsvér zenét emlegettük, szó volt a mesterséges intelligenciáról is, hiszen egyre többen kongatják ezzel kapcsolatban a vészharangot. Pornán Petra és Somogyi Zoli pedig úgy döntött, hogy megkérdez erről egy szakembert.
1: Mi is érintettük már Szörmentén többször az elmúlt hetekben, hogy egyre többen kongatják a vészharangot az AI, a mesterséges intelligencia kapcsán, és már itt világvégével is riogatnak, és sok minden mással. És azért kezdtük el komolyan venni Petrával ezt a fenyegetőzést vagy riogatást, mert hogy egyre komolyabb szakemberek is azt mondják, hogy azért hájájájáj, lehet, hogy be kellene húzni a vészféket, vagy legalábbis a féket, és egy kicsit átgondolni, hogy mit is szeretnénk ezzel az egész AI dologgal. És én is mostanság, ahogy különféle konferenciákon jártam, ilyen vagy olyan ügyben, akár technikai konferencián, akár gazdasági konferencián, mindenhol előkerül értelemszerűen az AI kérdése, és gyakorlatilag mindenhonnan ugyanezt hallom vissza, úgyhogy én nem vagyok egy ilyen nagyon parázós fickó, de már én is elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy baj van, vagy lesz baj, hogyha nem figyelünk. Keleti Artúr a vendégünk a stúdióban, kibertitok jövő kutató és az informatikai biztonság napja alapítója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt! Sziasztok, hello!
0: Engem egy picit az rémített meg, és tök jó, hogy itt vagy, amit Bill Gates mondott, hogy ha nem figyelünk, és rossz kezekbe kerül, akkor akár 1 milliárd ember haláláért is felelhet. Persze ő azt mondta, hogy pont azért, mert hogyha rossz kezekbe kerül egy ilyen erős szuper agy, akkor ebből lehet a probléma.
2: Hát mondott ő már olyat is, hogy 640 kilobájt elég lesz mindenki.
0: Igen.
1: Jó, ott a pont.
2: De ezzel együtt valóban ezekkel foglalkozni kell. Szerintem az itt alapvetően a probléma, hogy ilyen típusú intelligenciában még sosem volt dolgunk, és azt sem tudjuk, hogy pontosan mire képes. Ráadásul van egy másik probléma, ami miatt osztom bizonyos szempontból az aggodalmát, az az, hogy egy kellően intelligens rendszer, egyébként az embernél is így van, az nem biztos, hogy mindent meg fog osztani azzal, aki feladatokat ad
0: így
2: neki.
0: Így van, igen.
2: Mert mi is pontosan ismerjük ezt a helyzetet. Vizsgahelyzetek, kalauz, ellenőr, auditor, stb. Máshogy viselkedünk akkor, ha figyelnek minket. És ezek a rendszerek, ezek olyan nagyjából 80%-ban kiszúrják, hogyha éppen figyelik őket, és lehet, hogy nem mondanak 100%-ban igazat arról, lehet, hogy jó szándékkal egyébként, tehát nem ilyen kiírtjuk az emberiséget, nem ez jár a fog, mint a Terminátorban, hanem egyszerűen csak meg akarnak oldani egy feladatot, ugye nagyon magas szinten kapnak most már instrukciókat, tehát nem most már túl vagyunk azon, hogy egy-egy promba az ember lír egy egyszerű valamit, hanem ad egy ilyen általános nagy feladatot, hogy az OpenAI is most mutatott be ilyen ügynököket, ilyen agenteket, akiknek egy ilyen teljesen nagy globális feladatot adhatunk, amit tudom, jövő héten hogy érek én rá. És akkor végignézi a naptárat, egyeztet emberekkel, lehet, hogy e-maileket küld, stb. Tehát egy ilyen nagyon bonyolult dolgot hajt végre. Na most egy ilyen bonyolult dolog végrehajtásánál marha nehéz ám megmondani, hogy mi az a pont, amit esetleg az én gazdám, idézőjelben, vagy a kollégám, vagy valaki nem akarná, hogy csináljak. Ezek a rendszerek, ezek neurális hálózatok, gyakorlatilag minden egyes dolgot, amit csinálnak, azt összekötnek a fejükben kontextus alapon mással. Úgy, mint mi is. Tehát, hogy amikor tanulunk valamit, akkor nem csak egy dolgot tanulunk meg, hanem mindent, ami ahhoz kapcsolódik. Tárgyak, színek, gondolatok, emberek, stb. Na és ezért ezeket a rendszereket is így tanítják, és most már például az Anthropicnak a rendszere is úgy tanul, hogy van neki egy úgynevezett alkotmány nevű cucca, amiben részletesen leírják azt, hogy mit szabad csinálni, mit nem, és hogy miért. Ez egyébként egy nagyon hasznos olvasmány, egy kicsit egy ilyen mixe, legalábbis a nyugati, de kicsit a keleti civilizációk általános bölcsességeinek. Tehát, hogy mondjuk mi az, amit szabad, mit nem szabad, miért nem szabad, hogyan, és hogy ezeket próbálja figyelembe venni, de azért vannak problémák. Egyrészt mi emberek ebben nem vagyunk annyira konzisztensek, tehát, hogy nekünk is rengeteg szabályunk van.
1: Amiket felrúgunk.
2: Amiket felrúgunk, meg amikre tudunk okot találni, hogy miért rúgjuk fel, hogy na most ez van, akkor az van, most például rengeteg dologgal itt a köztársasági elnök kinek ad kegyelmettől kezdve, egészen odáig, hogy a boltba mit lehet vásárolni, meg hogy a szomszéd szerintünk locsolhatja a virágunkat, vagy nem. Tehát ezek mind ilyen. De tényleg.
0: És tényleg.
1: Jogos, persze.
2: Az egész világ így működik. Igen. Tehát most tulajdonképpen az AI-tól azt várjuk el, hogy adunk neki egy általában nem, most már egyre bonyolultabb feladatot, és akkor ő valahogy úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, ami lehetetlen, már itt kezdődik a probléma, oldja meg a kérdést. Na most ebben lehet, hogy időnként kiukad olyan irányokra, amit nem akarunk hallani.
0: Igen.
1: Nyilván a hallgatók többségének mi jut eszébe, a ChatGPT, a Grok, tehát azok a hétköznapi eszközök, amiket már nagyon sokan használnak. Múltkor láttam egy adatot, hogy Magyarországon is 80-valány százalékban már használnak különböző ilyen.
2: De ha megengeditek, annyit hozzátennék, hogy ez a 80-valány százalék, ez a legutóbbi felmérés szerint, amelyiket az ITB-n is részt vett, nagyjából olyasmi használatot jelent, mint amire az AI olyan kb. 1-2 éve legalább képes, tehát képgenerálás, ötletek, stb.
1: Igen, tehát, hogy
2: nem,
1: pont
2: az életünk automatizálása.
1: Tehát pont azt akarom mondani, hogy alapszinten használják nagyon sokan, tehát hogy gyakorlatilag mint egy felturbozott Google keresőt. De ehhez képest, az, amikor arról beszélünk, hogy AI, meg amitől itt most ugye félünk, ami miatt Bill Gates és az összes nem tudom vezető politikus is aggódik, hogy mi lesz majd, hol tart valójában az AI-nak az a szintje, amiben mi mondjuk

0: Most erről beszélünk, meg ettől rettegünk most már évek óta, hogy mi lesz, hogyha valami nagy bajt csinál. Az valahogy kevésbé jut eszünkbe, hogy lehet, hogy segít megmenteni a bolygót, az AI. Tehát hát itt hogyan? Az idei persze. Nagy asszályok, erdőtüzek persze. És kimerülő nyersanyagforrások és eltűnő termőföld kapcsán lehet, hogy hoz olyan megoldást, amiben bízhatunk.
1: És amit mi használni is fogunk.
2: Igen. Igen. Nagyon igazatok, ez egyszerre igaz, csak ugye a Netflixen olyan dolgokat igen. Nézünk, ami, tehát senkit nem érdekel, másfél óráig minden rendben van. Igen. Az érdekel, hogy hogy lesz itt szörnyűség, meg mi romlik el. Tehát abszolút, hát közben személyre szóló medicinát, gyógyszereket tud kifejleszteni, óriási matematikai fejlődésen ment keresztül, rengeteg problémát old meg, föltalál dolgokat, sőt a probléma inkább már jogi oldalról fog megjelenni, hogyha az AI talál föl valamit, akkor az kinek a tulajdona, az kitaláltat, és a többi. Tehát épp ez a hajtóerő benne, hogy ez a sok intelligencia, ami nagyon drága, viszont termeli a GDP-t, az nem csak ott termeli a GDP-t, hogy emberek helyett dolgozik, hanem úgy is, hogy olyan dolgokat old meg, amit eddig nem tudtunk megoldani. És ezért nem fogjuk leállítani. Ezért nem fogunk lassítani igazából, ahogy eddig sem ment soha, mert az emberek kíváncsiak, meg szeretnének lépni, és egy utolsó gondolat, hogy szerintem attól lesz igazán ez izgalmas, hogy ha mindenki tud egy vagy két szinten följebb lépni a feladatok megoldásában. Tehát, hogy mi is most itt egy ilyen nagyon érdekes filozófiai problémáról igen. Beszélgetünk, és egyre több ember csinálja ezt vasárnap az ebédlőasztalnál, a munkahelyen, a nem tudom hol, és szerintem ez lehet az AI igazi előnye.
0: És ehhez még csak AI sem kellett, pontosabban csak annyiban, hogy arról beszélünk, de ugye ezt mi hárman csináltuk, úgyhogy ez meg a válasz arra, pontosan. Hogy vajon a humánum ellen van-e vagy sem. Szerintem ez is lehet, hogy még inkább előhozza belőlük, nem? Hogy maradjunk emberek.
2: Abszolút, sőt, szerintem még inkább megtanít minket egy csomó dologban embernek lenni, sőt, egy tükröt állít nekünk egy csomó dologban, mert nem hagyja ott abba a munkát, amikor az ember abba hagyná, hanem folytatja, megnevezi azt, hogy szerintem mi a probléma, és azzal szembe kell néznünk, és egy csomó olyan folyamatot, amit eddig rosszul csináltunk, azt meg majd megpróbáljuk jobban csinálni. Tehát ez egy kicsit egy ilyen tükör nekünk, szerintem csak nehezen fogadjuk, mert hirtelen a szinte semmiből érkezett meg egy nálunk ilyen valamennyire intelligens.
1: Hát én kívánom, hogy ez így legyen, jó? Legyen tehát ez így. A pozitív végkicsengés legyen, abszolút. Amiben egyébként mi is vagyunk itt.
0: Már megérte bekapcsolni a slágerleget. Keleti Artúr kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója volt a vendégünk.
2: Köszönöm.
3: Érdekes, hogy amennyire szeretem a mesterséges intelligenciával foglalkozó katasztrófafilmeket, meg trélereket, annyira elzárkózom tőle a való világban. Hát meglátjuk, hogyan alakul, az minden esetre tényleg tök jó lenne, hogyha segítene megmenteni a bolygónkat és az éghajlatunkat. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább a Unique dalával, jön a Hiszed vagy sem, önök pedig indítsák a holnapot is Pordán Petrával és Somogyi Zolival.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem

ahogy szeretted. 20 évesen bősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kis pálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didas sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Úgy bizony, a Lóci játszik dalaszolt itt a Sláger FM-en, és önök a Sláger estét hallgatják. 10 órakor pedig érkezik Esmiller András, hiszen ma is jelentkezik a Slágerkult, benne pedig Gáldi Vinkó Andrea fotoművész és Várkonyi Enikő érkezik vendégségbe, akik a Csend anatómiája című budapesti fotókiállításról beszélgetnek majd Andrissal, hiszen októberben ezen a kiállításon több alkalommal is lesz tárlatvezetés. Mi pedig egy kicsit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
2: Már régóta benne van a DNS-be, hogy támogassuk a magyar kortárs művészeket, úgyhogy az Andival nem ez az első projektünk, volt már a 20 magazinunkban is, ami egy ilyen összefogó kiadvány az ACG-nek a 20. szülinapjára, amiben nagyon sok kortárs művész megjelenik, többek közt Andi is, úgyhogy nem véletlenül gondoltunk rá ebben a projektben is, úgyhogy ezért is jöttünk most újra.
3: Én örülök, hogy most itt van az alkotó is, mert amikor a kurátorok itt vannak, és hát főleg amikor kortársakról, vagy már nem kortárs művészekről beszélnek, akkor nehéz ugye az alkotót megszólaltatni, de hát így, hogy milyen volt a közös munka? Mert én már mindenfajtát, meg félét hallottam kurátor, meg alkotó között.
4: Egyébként ez most teljesen zökkenőmentes volt, és az...
3: Hallgattál Enikőre?
4: Hát igen, meg leginkább az, hogy az ő kreativitása, meg amit ő hozzáadott értéket, akár az egésznek a koncepciójában, akár az installálásban, akár ennek a kis füzetnek, amit most lapozgat.
3: Van egy nagyon szép füzet ennek a kiállításnak, itt van a kezemben, igen.
4: Ezért. Igen, az egy ilyen kis katalógus szerűsége a kiállításnak, azokban szerintem ami nagyon jó volt, az az, hogy én is szabad kezet kaptam az alkotásban, és ők meg, vagy illetve az Eni meg szabad kezet kapott utána ennek az egésznek a feldolgozásában, és nem kérdőjeleztük meg egymás munkáját, és ez szerintem ritka, és nagyon flottul ment. Egyébként ugye a téma még nem...
3: Hát de most mondjuk most, Csend anatómiája, és meddig tudjuk megnézni?
2: Októberben három alkalommal is még meg tudjátok nézni. A Facebookon, hogyha a Csend anatómiája kiállításra rákerestek, akkor ott vannak az időpontok. Igen, szuper. Mert ez egyébként egy rendhagyó helyszínen van, és azért is nem tudjuk azt mondani, hogy folyamatosan látogatható, mert ezt a Semmelweis Egyetemnek a patológiai intézetén tekinthettek meg ezt a kiállítást, és ezért oda ugye nyilván nem lehet folyamatosan bármikor bejárkálni. Úgyhogy ez azért is egy különleges kiállítás, ami csak bizonyos időpontokban látogatható, de minden infót meg lehet találni.
3: Hát az egész különleges úgy, ahogy van. Ugye van egy szokás itt ebben a műsorban, hogyha egy alkotóhoz bármilyen fizikai kiadványt ideadja a kezembe, akkor valahol felnyitom, hogy hol nyílik ki, vagy az milyen üzenet. Hát tudod? Új horizontok.
4: Igen, hát
3: ez is valami ilyesmi, nem?
4: Igen, maga a projekt az egyébként ugye a szeptember az a női daganatos betegségeknek a tudatosításának a hónapja, és egy kicsit ahhoz kötődően is készült ez az egész projekt. Engem az ACG reklámügynökség keresett meg, hogy a petefészekrákról próbáljunk meg valami olyan munkát csinálni, ami tudatosít is, kicsit így a köztudatba hozza, és másfelől meg bemutatja azokat az érintetteknek a történeteit, akik ebben benne vannak. És ez a Csend anatómiája, ami végül is a kiállításnak a címe lett, az egy kicsit erről szeretne beszélni, erről szeretne szólni, hogy mi ez a betegség, hogyan fogadja egy páciens a diagnózist, mik a beteg utak, amiket utána tulajdonképpen kivétel nélkül mindenkinek követnie kell, és hogy a patológiai intézetben is fogadtak engem, és ott is tudtam körbe menni, és megmutatták, hogy egyáltalán hogyan történik ennek az egész betegségnek a feldolgozása, hogyan képzül egy mikroszkópikus kép, hogyan lesz tulajdonképpen egy beérkezett mintából egy végeredmény, és abból egy lelet. És ezek azért olyan dolgok, amikbe egy hétköznapi ember nem sűrűn lát bele.
3: Ezek hát nehéz témák.
4: Iszonyatosan nehéz téma. És ahogy mondtam az elején, az Eniéktől nagyon nagy szabadságot kaptam arra, hogy ezt az egészet feldolgozzam. A Májva Virág Alapítványon keresztül, akik a betegeknek az útjait kísérik, ő rajtuk keresztül találkoztam személyesen érintettekkel is. A patológiai intézetben, ahogy mondtam, tulajdonképpen egy körbevezetésen két-három alkalommal végig tudtuk nézni az orvosoknak a munkáját, a patológusoknak a munkáját, és aztán utána még a mi így ebből az egészből maradt ilyen kis mondatok, azokat dolgoztam fel ebben az anyagban. És az a kép, amit most kinyitottál, az egyébként pont arról szól, hogy az egyik érintettnek az új horizontok az az, hogy tulajdonképpen a betegség által mennyire megváltozott az élethez való viszonya, és hogy őnála például konkrétan az a történet, hogy a szerelmének köszönhetően elkezdett túrázni, és elkezdett ilyen magas hegyi túrákat
3: ahogy
4: csinálni.
3: Tulajdonképpen meséli is, mert vannak idézetek az érintettektől.
4: Igen.
3: Együtt szerkesztettétek a kiadványt is?
2: Ennyi? Igen, és ebbe az az érdekes, hogy ugye a fotók mellett nem csak egy teljesen basic képleírás van, hogy mit is látunk a fotón, hanem mindegyik fotóhoz társítottunk az Andi May interjúiból az érintettektől bizonyos sztorikat, amik szerintem így teszik igazán ütőssé és meghökkentővé ezt az egészet.
1: Érdemes meghallgatni a teljes beszélgetést is, amelynek egyébként részben az is adja az apropóját, hogy október 1-je, amellett ugye a zenevilágnapja, a mellrák elleni küzdelem világnapja is. Tehát este 10 órakor érkezik majd Esmiller András és vendégei, Gáldi Vinkó Andrea és Márkonyi Enikő a Slágerkultban. Itt a Sláger FM-en pedig a Hooligans érkezik, és a Szabadon. Meg.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letartóztatta a bíróság Hankó Balást és Varga Bajusz Veronikát. Megállapodott a kormány és a főváros Budapest finanszírozásáról. 2 évig tart a K-híd felújítása az Óbudai szigetnél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Hankó Balázs után korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is letartóztatták a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó ügyben, a volt államtitkár és védője fellebbezett a döntés ellen. 5 év után ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a kormány és a főváros Budapest pénzügyi helyzetéről, fejlesztéseiről és közlekedési ügyeiről egyeztetett. Bejelentették, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást biztosít a főváros számára, Budapest pedig cserébe eláll a folyamatban lévő perektől. Emellett a jövőben csökkentetik az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás mértékét is, ennek részleteiről később döntenek. A megállapodás része egy regionális BKK létrehozása is, amelyben az állam 50%-os tulajdonosként jelenik meg tőkeemeléssel, a parkolása a fővárosi önkormányzathoz kerül. A főváros vállalta továbbá, hogy jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre. Az egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezette. A tárgyaláson részt vett Vitézi Dávid, Kármán András és Lőrinc Viktória miniszter, valamint Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója is. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és indokolatlan beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításakor, erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint azonnali beavatkozással több felesleges munkálatokat leállítottak, aminek köszönhetően mintegy 2,5 milliárd forintot sikerült megtakarítani. Ezt az összeget egyebek mellett sötétedő üvegek beszerelésére szánták. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte a túlárazott beruházásokat és közölte, a laktanyá építésre vonatkozó nagyértékű szerződést több részre bontják. A cél az, hogy a jövőben helyi vállalkozások is lehetőséget kapjanak a munkálatokban való részvételre. Október 12-én megkezdődik az Óbudai szigetet a várossal összekötő K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen 2027 végéig tart majd. Az első szakaszban a közúti forgalom teljesen megszűnik a hídon, így az autósok nem hajthatnak át, a gyalogosok viszont továbbra is használhatják az északi járdát. A kerékpárosok a hídon csak leszállva a biciklit tolva közlekedhetnek. A beruházás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, kiszélesítik a kocsipályát, felújítják az acélszerkezetet, valamint akadálymentes rámpákat és korszerű lengéscsillapító rendszert is kialakítanak. A 2027-es Gyereksziget és Sziget Fesztivál idejére a munkálatokat szüneteltetik, és a hidat ideiglenesen újra megnyitják a forgalom előtt. Hamarosan Budapest ismét Európa futó fővárosa lesz. Október 10-én és 11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A kétnapos eseményre több mint 120 országból érkeznek futók, akik a családi gyaloglástól a klasszikus maratoni távig összesen 14 versenyszámban indulhatnak. A maratoni mezőnyben futóorvosok is segítik a biztonságos lebonyolítást, emellett jótékonysági és esélyegyenlőségi programok is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Ágnes Vanilladdal a forgott. Ez volt a most jó, és ugye nagyon sok szó esett ma már a mai naphoz kapcsolódó világnapokról. Ugye ma van a zene világnapja, és ma van a merrák elleni küzdelem világnapja is, de ma van a fájdalomcsillapítás világnapja, a vegetáriánus világnap, és az idősek világnapja is. A szépkorúakat pedig mindenképpen köszöntsük fel, hogy a minden családban van szépkorú, számukra pedig a legértékesebb dolog, amit adhatunk nekik, az a velük töltött idő. Úgyhogy hétvégére feltétlenül tervezzenek valamilyen közös programot. Ha már jó idő lesz, menjenek el velük sétálni, üljenek be valahova, igyanak egy kávét, vagy egyenek egy sütét, vagy ha nem akarnak kimozdulni, akkor vegyenek elő egy fényképalbumot, és beszélgessenek a képekről, az emlékekről. Vagy, és ez is egy ragyogó ötlet, ugye az ember minél idősebb, ezt én már saját magamon is tapasztalom, annál nagyobb kihívást jelent a digitális eszközök használata, hát itt az alkalom. Tanítsuk meg őket ezek használatára, mutassuk meg, hogy hogyan tudnak üzenetet küldeni. Ez rendkívül sokat jelent, mint ahogy az is nagyon sokat jelent, hogyha egy-egy családi recept nem vészel, úgyhogy hétvégén akár arra is megkérhetik a nagymamát vagy a dédit, hogy tanítsa meg nekünk a legféltettebb családi sütemény elkészítésének titkát. Töltsünk hát velük időt. Mint a Sláger FM-en pedig ezt az órát is megtöltjük jobbnál jobb dalokkal. Jön már is Aucsilla, és az El kell, hogy engedj.

Freddy naplója szólt itt a Sláger FM-en 4 perccel fél 10 előtt, és már is megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nagyon jó idő lesz, úgyhogy ha tehetik, akkor a délutáni órákban mindenképpen töltsenek legalább 1-2 órát a szabadban, reggel azonban öltözzenek melegen, mert hogy mindössze 8-9 fok lesz, amikor indulunk otthonról. Délutánra viszont 25-26 fokot ígérnek, szikrázó napsütés fogad bennünket egész nap odakint, és a légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, szóval kellemes indián nyári lesz az időjárásunk. Ráadásul nem csak holnap, szombaton és vasárnap is ilyen idő lesz, úgyhogy semmi akadálya a szabadtéri programoknak, az esernyőt pedig egyelőre hagyhatjuk pihenni, a mostani kalkulációk szerint legközelebb jövő pénteken érkezik majd némi csapadék, addig a napsütésé lesz a főszerep. Itt a Sláger FM-en pedig Demjén Ferenci a főszerep, jön a Sajtból van a hold, és ezt a dalt most nem csak hallhatják, de ha kinéznek az ablakon, láthatják is.

0: Ezúttal az eredeti embertelen dal szólt az LGT-től itt a Sláger FM-en. Kellemes estét kívánok önöknek, egy picikét visszaidézzük a reggelt, javaslom, készítsenek elő egy zsebkendőt, a most következő sztorit ugyanis én a magam részéről megkönnyeztem.
1: Nagyon szeretjük, hogyha együtt mosolyognak velünk, és szerintem a következő történet az mosolyt fog csalni az arcukra. Van egy, képzeljenek el, egy 7 éves skóciai kisfiút, úgy hívják őt, hogy Jace Hinman. Elhunyt az édesapja, és az édesapja születésnapjára szeretett volna írni neki egy levelet. Nem csak szeretett volna, meg is írta, és a postás bácsinak hagyott egy üzenetet, így szól. Kedves postás, vidd ki kérlek ezt a levelet apukámnak a mennyországba, mert ma van a szülinapja. És a postás annyira jó fej volt, meg ugye az egész posta, a királyi posta, hogy nem azt mondták, hogy jó, akkor ezt félretesszük, mert nem tudjuk hova feladni, hát a mennyországba nem tudjuk feladni. Megoldották ezt a feladatot. Hivatalos levélben utána megerősítették a kisfiúnak, hogy bár nem volt egyszerű kézbesíteni a levelet, mert hogy ki kellett kerülniük a csillagokat, és még galaktikus akadályuk is volt, de a levél sikeresen megérkezett. És hogy ez hogy derült ki, hogy az édesanyja megosztotta a social media felületein, hogy mennyire hálás annak a postás bácsinak, aki ezt elintézte, és a kisfiúnak így egy kicsit könnyített a lelkén, hiszen a kisgyerek tényleg azt gondolja, hogy az apukája megkapta a levelet, és ez maradjon is így.
2: Ez tényleg aranyos.
1: Nagyon szép.
2: Kaptunk egy kedves üzenetet, illetve többet. Sziasztok! Az előbbi sztori nagyon szép folytatása az AI-nál felvetett gondolatotoknak, hogy mitől is marad ember az ember. A mennyországba költözött apukának kézbesítő postás épp olyan kedves, mint nálunk a faluban, itt Budapest közelében a buszvezető, aki egyik délután hazahozta a kisfiamat.
1: Oh.
2: Kiegészítve egy plusz megállóval a végállomáson túl a járat valódi útját. 8 évesen ugyanis felborult a bringájával, tőlünk pár utcányra, és annyira ki volt, hogy csak megszokásból felszállt, és jegyet kért az utcánkig, ahová amúgy nem jár a busz.
1: Jaj, de cuki! Ez jó. Köszönjük!
2: Aztán Gabi meg azt írja, hogy náluk a cukrászdában egy nem létező fagylalt tálat raktak össze a kislánya kedvéért, amikor Vátig állította, hogy de ő múltkor is unikorn is kejhet kapott, és most is azt szeretne.
1: Szeretnénk még ilyen történeteket hallani, például Rozáltól is. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szerusztok!
1: Te 25 évig dolgoztál postásként, és te is kaptál különleges kérést gyermektől. Mi volt az?
3: Igen. Kimentem akkor éppen veszedni a postaládát, amiben a leveleket dobják, és egyszer csak láttam, hogy egy boríték nélküli összehajtogatott papír van benne, tehát bélyeg se volt rajta, semmi, csak be volt dobva, és bementünk, kinyitottuk, és néztem, hogy egy olyan 6-7 éves fiúcska dobhatta be, mert már írni tudott, a nevét is, és a címét is tudta, azt is ráírta, de nagyon édesen könyörögve kérte, hogy kedves Jézuska, én nagyon-nagyon szeretném ezt a játékot megkapni, de a szüleim azok nem tudják megvenni, mert kevés a pénzük. És hát olyan megható volt, én fogtam, és munka után kimentem a címre, és beszélgettem a szülőkkel, megmutattam a levelet, és mondták, hogy hát ez nagyon édes, és nagyon-nagyon hálásak voltak, hogy foglalkoztál vele. És azt mondták, hogy mindenképpen összeszedi, de közben ott pár munkatársammal hozzájárultunk egy kicsit.
1: Jaj, de kedvesek vagytok. Köszönjük, hogy ezt elmesélted nekünk.
3: Nagyon-nagyon örültek neki. Köszönöm.
1: Köszönjük. Szép napot. Szia.
2: És most is hogy megvan, még kapod, vagy meséli. Ez
1: igen.
2: Különösen tetszik.
0: Jót tenni, jó, és biztos vagyok benne, hogy nem csak népmesei fordulat az, hogy jót ett helyébe jót várjon az ember. Remélem, hogy ezek a történetek az önök szívét is megmelengedték. Holnap reggel pedig indítsák ismét a napot Pordán Petrával és Somogyi Zolival. A Sláger reggel 6 órakor rajtól, majd most pedig jön a vétek dala, a Nem szabad sérni.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: újraindul a Diákváros beruházás. A merrák elleni küzdelem hónapjához csatlakozva figyelemfelhívó kampányt indít a BKK. Különleges programokkal készül a budapesti állatkert az Állatok Világnapján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újraindul a Diákváros beruházás, a korábbi TEF pályázatot alapul véve, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. Az ülésen arról is döntöttek, hogy kezdeményezik, a fővárosi csatornázási művek kerüljön vissza a köztulajdonba, és a menedzsment jogai szálljanak vissza teljes egészében a fővárosra. Beszámolt arról is, hogy a Rákos rendezői beruházást közös szervezeti struktúrában valósít meg, alapul véve az április elején lezárt TEF pályázatot. A részleteket a következő üléseken dolgozzák ki. A tárcavezető azt ígérte, hogy az FKT-t a következő hetekben újra össze fogják hívni. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, amikor világszerte kampányok hívják fel a figyelmet a mammográfiás szűrés és a megelőzés fontosságára. Magyarországon évente közel 8000 új emlődaganatot diagnosztizálnak, ezért kiemelt jelentőségű a korai felismerés. A GOPIN kampányhoz a budapesti Szent Margit Kórház is csatlakozik. Erről dr. Bojér Katalin, az onkológiai osztály osztályvezető főorvosa beszélt a Sláger FM-nek.
1: Ez a merrák elleni küzdelemnek a szimbolikus hónapja, amikor a szokásosnál több figyelmet fordítunk a merrákra. 31 éve működik a Margit Kórházban egy onkológiai osztály, és itt a szakmai fejlődésen túl a technikai lehetőségeket is fejlesztjük folyamatosan. Ami újítás, hogy bevezettük azt a készüléket, mellyel a fejbőrt lehet hűteni, és azzal meg tudjuk előzni, vagy tudjuk csökkenteni a hajhullást. Ráadásul ugyancsak támogatásokból elindítottunk egy új eljárást. A kemoterápia az okozhat a végtagokban fájdalmat, zsibbadást, és hűtjük a végtagokat. Ezek a kemoterápia alatt kerülnek alkalmazásra. Annak érdekében, hogy ezeket a mellékhatásokat megelőzzük, illetve csökkentsük, minimalizáljuk.
0: A budapesti Szent Margit Kórház immár 7. éve kiemelt partnere a merrák elleni küzdelmet támogató GOPIN kampánynak. Ennek köszönhetően megújult a mammográfiás szűrés és diagnosztikai szakrendelés váróterme is. A merrák elleni küzdelem hónapjához csatlakozva egész októberben figyelemfelhívó kampányt indít a BKK partnereivel, az Ariba busszal és a Merrák Info Egyesülettel együttműködve. A közlekedési társaság munkatársai
2: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: A szakemberek hangsúlyozzák, a merrák időben felismerik.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.
0: Szombaton az
2: Sláger FM.

0: találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több vasútvonalon változik a közlekedési rend a Rákoson történt baleset utáni műszaki mentés miatt. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra váltó programja. Hamarosan megérkezik Budapestre az első hosszú KAF villamos. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új interaktív felületet indított a miniszterelnökség, amelyen bárki áttekintheti a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt 5 évben megítélt támogatásait. A térképekkel és grafikonokkal kiegészített oldalon nyomon követhető, hogy mely szervezetek, vállalkozások vagy magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben és mely döntéshozó fórum jóváhagyásával. A kormány hangsúlyozta, a közzététel célja az átláthatóság erősítése, és a támogatás önmagában nem jelent szabálytalanságot vagy jogsértést. A Budapest-Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentésének megkezdése miatt. A Budapest 60 Miskolc, a Budapest Újszász Szolnok Békéscsaba és a Budapest Szegléd Szolnok Debrecen fővonalon jelentősen változik a közlekedési rend várhatóan vasárnap estig, mondta a Sláger FM-nek Kis Horváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese.
3: Legfontosabb változás a 60-i vonalon, hogy az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A pilisi Z50-es vonatok holnap sem közlekednek, a debreceni Nyírség és Tokaj Intercity azonban a ceglédi vonalon át zuglói, Kőbánya-Kispesti, Ferihegyi és ceglédi megállással járnak. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu/Rákos weboldalon olvashatnak.
2: A munkálatok ma este a felső vezeték bontásával kezdődnek, amit pénteken és szombaton a kisiklott és felborult kocsik daruzása, vasárnap pedig a felső vezeték helyreállítása követ. Három új kedvezményezett szervezetet támogat a Mohu Mosolyra váltó programja. A Repond automatáknál visszaváltott palackok és dobozok díját mostantól a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítványnak, a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek vagy a Piros Sor Bóhoc Doktorok Alapítványnak is felajánlhatják a fogyasztók. A program országszerte több mint 4000 automatánál érhető el, és indulása óta már több mint 520 millió forint gyűlt össze jótékony célokra. A támogatásokból többek között a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet gyermekszív központjának kórtermei újulhatnak meg, rászorulókhoz juthat el több százezer kilogramm élelmiszer, valamint bővülhetnek a Bohóc Doktorok mentális támogatás nyújtó programja is. A Mohu célja, hogy hosszú távon minél több fontos társadalmi kezdeményezést segítsen. Karbantartás miatt változik a H6-os, vagyis a ráckevei hév közlekedése a mostani hétvégén és az október 10-11-i hétvégén. A szerelvények helyett közvágó híd és a soroksári Hősök tere között pótlóbuszok járnak. A BKK utasai a környéken közlekedő buszjáratokat is igénybe vehetik az utazáshoz. Hamarosan Budapestre érkezik az első új hosszú KAF villamos, amely a jelenleg közlekedő típus továbbfejlesztett 9 modulos változata. A csaknem 56 méter hosszú jármű összesen 345 utas szállítására alkalmas, ebből 81 ülőhelyet biztosít. A villamost a gyártást követően a BKK és a BKV szakemberei Spanyolországban ellenőrizték, ahol műszaki, minőségi és biztonsági szempontból is megvizsgálták. Budapestre érkezése után további tesztek és hatósági vizsgálatok következnek, mielőtt forgalomba állhat a jármű. Eközben már megkezdte működését a KAF flotta 43. járműve is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lemondott a 4iG egyik igazgatósági tagja. 2,5 milliárd forintnyi tervezett munkát állítottak le a szolnoki laktanya felújításánál, és október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. 16 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Lemondott a 4iG nyerté igazgatósági tagságáról Blénesi László, derült ki a budapesti értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatásból. Döntését személyes megfontolással indokolta. A 4iG januárban új irányítási és működési modellre állt át, amelyben megszűnt a korábbi vezérigazgatói és vezérigazgató helyettesi struktúra, és alelnöki rendszer lépett a helyébe. Blénesi László a 6 alelnök egyikeként a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelt, és ő kapta feladatul az újonnan létrehozott 4iG International Digital Infrastructure üzletág szervezeti stratégiai kialakítását is. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint jelentős pazarlást és felesleges beruházásokat találtak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. A tárcavezető azt írta, azonnali döntésekkel 2,5 milliárd forintnyi munkálatot állítottak le. Ezt az összeget sötétedő üvegek beszerelésére tervezték fordítani. Ruszin-Szendi azt is közölte, hogy a beruházás jelenlegi szerződéses rendszerét átalakítják. A nagy szerződést több részre bontják. Indoklása szerint ezzel több vállalkozó, köztük helyi cégek is lehetőséget kaphatnak a munkák elvégzésére. Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. A munkálatok első ütemében 2027 júniusáig a Kocsi pályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok az északi járdát használhatják, a kerékpárosok pedig csak leszállva, bicikliüket tolva közlekedhetnek. A júniusi Gyereksziget és az augusztusi Sziget fesztivál idején szüneteltetik a munkát. Ekkor a híd korlátozás nélkül használható lesz. A második ütem 2027. szeptemberétől decemberig tart, ekkor az északi járda és a korrózióvédelem újul meg. A felújítással a kocsipálya 2,8 méterről 3,5 méteresre szélesedik, és a híd teherbírása is javul. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor világszerte kampányok hívják fel a figyelmet a mammográfiás szűrés és a megelőzés fontosságára. Magyarországon évente közel 8000 új emlődagganatot diagnosztizálnak, ezért kiemelt jelentőségű a korai felismerés. A Go Pink kampányhoz a budapesti Szent Margit Kórház is csatlakozik. Erről dr. Bóér Katalin, az onkológiai osztályvezető főorvosa beszélt a Sláger FM-nek.
2: 31 éve működik a Margit Kórházban egy onkológiai osztály, és itt a szakmai fejlődésen túl a technikai lehetőségeket is fejlesztjük folyamatosan. Ami újítás, hogy bevezettük azt a készüléket, mellyel a fejbőrt lehet hűteni, és azzal meg tudjuk előzni, vagy tudjuk csökkenteni a hajhullást. Ráadásul ugyancsak támogatásokból elindítottunk egy új eljárást. A kemoterápia az okozhat a végtagokban fájdalmat, zsibbadást, és hűtjük a végtagokat. Ezek a kemoterápia alatt kerülnek alkalmazásra, annak érdekében, hogy ezeket a mellékhatásokat megelőzzük, illetve csökkentsük, minimalizáljuk.
1: A budapesti Szent Margit Kórház már 7. éve kiemelt partnere a mellrák elleni küzdelmet támogató Go Pink kampánynak. Ennek köszönhetően megújult a mammográfiás szűrés és diagnosztikai szakrendelés váróterme is.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, megyünk ismét a Városligetbe, méghozzá egyenesen a közepébe, a Magyar Zeneházába október 2-án. Ez egy pénteki nap este 7:30-tól a koncertteremben jön Tóth Vera és az ő bandája, vagyis bendje, a zenekarával kiegészülve a Zene Világnapja alkalmából különleges koncertet ad, amely méltó ünnepe lesz mindannak, amit a zene jelenthet. Na, mit jelenthet a zene? Szenvedélyt, kikapcsolódást, érzelmi mélységet és közös élményeket. És hát magával, nem csak a ki szóval, hanem a nagybetűs kapcsolódással. Az este egyszerre ígér kiemelkedő zenei minőséget és bensőséges atmoszférát is, hiszen Tóth Vera előadásai mindig túlmutatnak egy hagyományos koncertélményen, valódi lelki utazássá válnak. Az ő neve egyébként már egyet jelent a kivételes hangi adottságokkal, a kompromisszummentes művészi minőséggel és azzal az érzelmi mélységgel, amely ritka hitelességet kölcsönöz minden fellépésének. A tapolcai születésű énekesnő már gyermekkorában eldöntötte, hogy a zene lesz az élete, zenei tagozatos tanulmányai, majd musical és énekiskolai évei során fokozatosan bontakozott ki az a rendkívüli tehetség, amelyet később lényegében az egész ország megismerhetett. Pályája fordulópontját a 2004-es Megasztár győzelem jelentette, ám a sikertörténete korán sem csak egy televíziós műsor diadalának története. Vera az elmúlt két évtizedben tudatosan és következetesen épített fel egy olyan művészi életutat, amelyben mindig a szakmai hitelesség és a zenei igényesség állt a középpontban. Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy Charlie-tól kezdve Demjénen át, Somlóig, Dés Lászlóig vagy Szakcsi Lakatos Béláig az igazi krémmel játszott együtt, de fellépett többek között Sting és Lenny Kravitz előtt is. Művészetének egyik legfontosabb sajátosság, hogy tudatosan kívül marad a gyorsan fogyasztható mainstream világán. Inkább az időt álló, az is a maradandó értékekben hisz, ezért október 2-án, pénteken este 19:30-tól ezt bizonyítja majd be a Magyar Zeneházában is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letartóztatta a bíróság Hankó Balást és Varga Bajusz Veronikát. Megállapodott a kormány és a főváros Budapest finanszírozásáról. Két évig tart a K-híd felújítása az Óbudai szigetnél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban Hankó Balázs után korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is letartóztatták a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó ügyben, a volt államtitkár és védője fellebbezett a döntés ellen. 5 év után ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a kormány és a főváros Budapest pénzügyi helyzetéről, fejlesztéseiről és közlekedési ügyeiről egyeztetett. Bejelentették, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást biztosít a főváros számára, Budapest pedig cserébe eláll a folyamatban lévő perektől. Emellett a jövőben csökkentetik az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás mértékét is, ennek részleteiről később döntenek. A megállapodás része egy regionális BKK létrehozása is, amelyben az állam 50%-os tulajdonosként jelenik meg tőkeemeléssel, a parkolása a fővárosi önkormányzathoz kerül. A főváros vállalta továbbá, hogy jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre. Az egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezette. A tárgyaláson részt vett Vitézi Dávid, Kármán András és Lőrinc Viktória miniszter, valamint Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója is. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és indokolatlan beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításakor. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint azonnali beavatkozással több felesleges munkálatokat leállítottak, aminek köszönhetően mintegy 2,5 milliárd forintot sikerült megtakarítani. Ezt az összeget egyebek mellett sötéterű üvegek beszerelésére szánták. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte a túlárazott beruházásokat és közölte, a laktanyai építésre vonatkozó nagyértékű szerződést több részre bontják. A cél az, hogy a jövőben helyi vállalkozások is lehetőséget kapjanak a munkálatokban való részvételre. Október 12-én megkezdődik az Óbudai szigetet a várossal összekötő K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen 2027 végéig tart majd. Az első szakaszban a közúti forgalom teljesen megszűnik a hídon, így az autósok nem hajthatnak át, a gyalogosok viszont továbbra is használhatják az északi járdát. A kerékpárosok a hídon csak leszállva a biciklit tolva közlekedhetnek. A beruházás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, kiszélesítik a kocsipályát, felújítják az acélszerkezetet, valamint akadálymentes rámpákat és korszerű lengéscsillapító rendszert is kialakítanak. A 2027-es Gyereksziget és Sziget Fesztivál idejére a munkálatokat szüneteltetik, és a hidat ideiglenesen újra megnyitják a forgalom előtt. Hamarosan Budapest ismét Európa futó fővárosa lesz. Október 10-én és 11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A kétnapos eseményre több mint 120 országból érkeznek futók, akik a családi gyaloglástól a klasszikus maratoni távig összesen 14 versenyszámban indulhatnak. A maratoni mezőnyben futóorvosok is segítik a biztonságos lebonyolítást, emellett jótékonysági és esélyegyenlőségi programok is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te, régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 2-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneházában, pontosabban annak a Hangdom részében, igen, ott a Városliget szívében, és az egyik legkülönlegesebb terében, a 360 fokos filmvetítések és a Dome Live események mellett a februárban indult Hangdom koncertek című sorozatban, ami ugye a Zeneháza sorozata, immáron élőzenés produkciók is megtöltik ezt a rendkívül szokatlan helyszínt. Egyúttal egy teljességgel besorolhatatlan, lenyűgözen eredeti zenét játszó együttes, a programozott Sejthalál lép fel, méghozzá úgy, hogy az egyik legnépszerűbb és legrégebben műsoron lévő Hangdom filmet, Földi gyönyörök kertje című alkotást kísérik a zenéjükkel. A programozott Sejthalál, ha ismeretlen lenne a nevű, 2018-ban alakult Filip György énekes, zongorista, Kertész Endre csellista és Mózes Zoltán színész ütőhangszeres közreműködéseként, amelyhez nem sokkal később Bartek Zsolt fafúvós is csatlakozott. Saját műfaji meghatározásuk szerint diszonáns, dallamos, konszonanciák, grúbos, poliritmikával, őszinte rácsodálkozással megszórva. Na hát, kb. Így kell tessenek elképzelni a zenekart is. Ez egy pillanatművészet, amit ők tesznek saját bevallásuk szerint, vagy csinálnak, vagy művelnek. Annak is az egyik megfoghatatlan szigete, mert fura alakok, torz nekiveselkedések, tömény akkordok, filigrán dallamívek jellemzik őket. És hát ezen a koncerten Filip György távolléte okán majd Lili egészíti ki az együttest. Azért azt el kell mondani, hogy ezeket a míves mondatokat természetesen ők találták ki, nem én. De hát pontosan ezért különleges az együttest, hogy ilyeneket is tudnak. No, nézzük gyorsan, ugye a zenészek többnyire első generációs zenészekből állnak. Kertész Endre Szentendrén született, diplomáját a Bécsi Zeneakadémián szerezte. Mózes Zoltán, Bartek Zsolt, Matisz Flóra szintén kiskoruk óta a zene elhivatottjai, úgyhogy ezt be is bizonyítják majd október 2-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újraindul a Diákváros beruházás. A merrák elleni küzdelem hónapjához csatlakozva figyelemfelhívó kampányt indít a BKK. Különleges programokkal készül a budapesti állatkert az Állatok Világnapján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újraindul a Diákváros beruházása, korábbi TEF pályázatot alapul véve, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése után. Vitézi Dávid jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. Az ülésen arról is döntöttek, hogy kezdeményezik, a fővárosi csatornázási művek kerüljön vissza a köztulajdonba, és a menedzsment jogai szálljanak vissza teljes egészében a fővárosra. Beszámolt arról is, hogy a rákos rendezői beruházást közös szervezeti struktúrában valósít meg, alapul véve az április elején lezárt TEF pályázatot. A részleteket a következő üléseken dolgozzák ki. A tárcavezető azt ígérte, hogy az FKT-t a következő hetekben újra össze fogják hívni. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, amikor világszerte kampányok hívják fel a figyelmet a mammográfiás szűrés és a megelőzés fontosságára. Magyarországon évente közel 8000 új emlődaganatot diagnosztizálnak, ezért kiemelt jelentőségű a korai felismerés. A GOPIN kampányhoz a budapesti Szent Margit Kórház is csatlakozik. Erről dr. Bóér Katalin, az onkológiai osztály osztályvezető főorvosa beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ez a merrák elleni küzdelemnek a szimbolikus